0: Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Úrnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben

0: lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmaz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szít.

0: megragadtott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szép boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Élet Kenyere közösség házából. Ma újból Veronikával és Mária Zsuzsanna nővérrel fogok beszélgetni. Mai témánk a szegénység. Hogyan éli meg a közösség, mit jelent számukra, és erről fognak majd tanúságot is tenni. Kedves Veronika, kérnélek, hogy a bevezetőben te szólj hallgatóinkhoz.
1: Mielőtt a szegényekről és a szegények helyéről a közösségünkben beszélnénk, érdemes egy kicsit körüljárni, hogy mit is jelent az, hogy új közösség, az Élet Kenyere közösség, illetve egy népet alkotunk. Volt erről szó a korábbi műsorokban is, de érdemes ezt újra feleleveníteni. Közösségünkben különféle életállapotú keresztények élhetnek együtt. Vannak közöttünk világiak, akik házasok, vagy gyermekkel is rendelkező családok. Vannak a világiak között egyedülállók, és megszentelt életű testvérek és nővérek is, illetve van lehetőség a papoknak is, diakónusoknak is elköteleződni a közösségünkben, és van két különleges életállapot, a remeték és a zarándok testvéreknek a hivatása. Ugyanakkor nem csak különféle életállapotok élhetnek a közösségben, hanem rendkívül változatos élethelyzetekből kerülhetnek ki azok, akik egy fedél alatt élnek. Különböző életkorúak, tehát ugye a családosokkal vannak gyerekek is, vannak idősek, tehát bármilyen életkorral, sőt, aki elhívást érez az evangéliumra, nálunk nincsen ilyen, hogy bizonyos életkor fölött már nem. Tehát Isten bárkit bármikor hívhat. Bármilyen egészségi állapotban is lehet. Tehát nincsenek kizárva Isten országából sem a betegek, sem a nehézségekkel küzdők. Együtt alkotjuk Isten népét. Ugyanígy különböző anyagi helyzetből érkezhetnek a közösség tagjai és barátai, vagy különböző képzettségből. Tehát nincsen ilyen előírás sem, hogy nem tudom, egyetemet kellene végezni. A szegények így teljes értékű tagjai annak az életszentség felé haladó népnek, amit a közösségben alkotunk. Helye van benne mind a sánta báránynak, mind az anyajúnak. Az életszentség ugyanis mindenkié, főleg a szelideké és az alázatos szívűeké. Azoké, akik sírnak, és akik az élet terhei alatt roskadoznak. Szükséges, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Éppen ezért különböző elköteleződési formák léteznek a közösségben, hogy mindenki a saját hivatása, illetve élethelyzete szerint tudjon válaszolni arra a hívásra, amit Isten a szívébe ad, hogy az életét neki adja. Így vannak Isten szegényei, akiknek a neve héberül Anavim, ez egy ószövetségi fogalom. Isten szegényei azok, akik csak ő benne keresnek oltalmat, azok, akik nem számíthatnak senkinek a segítségére, hanem egyedül Isten az, akibe kapaszkodnak. És az Ószövetségben több ígérete van az Úrnak, hogy róluk különösen is gondoskodik, őket a szívén viseli. Vannak a közösségben úgynevezett társak, ők vagy a közösségi házon kívül élnek, de szoros kapcsolatot ápolnak a közösséggel, vagy élhetnek bent is a házban. Ők évente tesznek egy ígéretet, amelyben a közösség lelkisége szerint nagyon konkrétan megfogalmazzák azt, hogy ők ebből mit tudnak, illetve mit szeretnének abban az évben megélni, hogy hogyan váltják életre azt, ami a közösségnek a lelkisége. Ez egy nagyon nagy teret ad nekik, hogy valóban a saját helyzetükre és helyzetükben élhessék meg a közösség hivatását. Azután vannak olyan közösségi tagok, akik a fogadalomra éreznek elhívást, ők fogadalmat tesznek, először ideglenesen, majd véglegesen az evangéliumi életre, életállapotuk szerint. Tehát a házasok is tesznek fogadalmat, nyilván ők a szüzességre, az Isten országáért vállalt cölibátusra nem, de szegénységre, engedelmességre ők is tesznek. Azután ott vannak a barátok, ez egy informális közösséghez tartozás, ők nem köteleződnek el hivatalosan, viszont nagyon közel vannak a közösséghez, és magukénak érzik azt, szívesen vannak kapcsolatban. És ott vannak a befogadottak, akik egy időt velünk töltenek. Ők azok a szegények, vagy bármi nehézséggel küzdő személyek, akik azért jönnek, hogy segítsünk nekik talpra állni. Ők egy időt, hosszabb, rövidebb időt velünk töltenek, velünk járnak az úton, azután hát remélhetőleg sikerül nekik folytatni, egyedül, akár a közösség közelében maradva, akár visszatérve saját életükhöz, de immár megerősödve.
0: Nagyon tetszett, Veronika, ez a megfogalmazás, vagy ahogyan kiemelted, hogy Isten szegényei. Isten szegényei közé kik tartoznak? Vajon az Úr előtt ki az, aki szegény?
1: Hát azt gondolom, hogy valamilyen formában mindannyian szegények vagyunk az Úr előtt. Kérdés, hogy mennyire ismerjük ezt el. Ugyanakkor a szegényekre általában úgy tekintünk, mint akinek nagy hiány van az életében. A közösségnek az életkönyve az ezt írja szegényekkel kapcsolatban. Mi valósággal újjongunk örömünkben a Szentlélek kiáradásától, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik nekünk a Szent Lelket. Azzal, hogy együtt élünk velük, a szegények, a betegek, a megalázottak egyfajta kézrátételében, egyfajta áldásában részesülünk. Igen, imádkozzanak értünk kézrátétellel, hogy kapjunk egy keveset, megalázott és megfeszített Urunk lelkéből. A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten országának a kulcsa. Sőt, ők maguk a kulcs. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Ők birtokolják. Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot. Tőlük kell megkérdezni Isten országának a nyitját. Nézzétek az evangéliumi Lázárt, akiről Lukács evangéliumában olvasunk. Aki minden tekintetben szegény, nincs mit ennie, valószínűleg ruhája sincs sok, látni lehet sebeit. Nézzétek a sebekbe öltözött Lázárt, társai a kutyák, vagyis az undor, és a bánat démonai, melyek sebeit ingerlik, megfertőzik, és elmérgesítik, de társai az angyalok is. Egyenesen a paradicsomba megy, eljönnek érte az angyalok, és az atya ölébe viszik. A gazdag ember észre sem vette Lázárt. Közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. A gazdag elvesztette Isten országának a kulcsát, képtelenné vált megérteni Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadt volna, még akkor sem értette volna meg, vak volt. Nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt. Ha vette volna a fáradtságot, és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei atya gyöngétségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten országának a kulcsát. hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe. Ott van Mózes, és ott vannak a próféták, és ott van Lázár. És most itt van a megalázott, és az emberek nyomorúságába öltözött Jézus, aki magára vette minden betegségünket és szenvedésünket. Így eltorzult alakban és megvetett voltában kell felismernünk és szeretnünk ahhoz, hogy felismerhessük színe változottan, és hihessünk a föltámadásban.
0: Veronika részéről elhangzott ez a gondolat, hogy együtt élünk velük, együtt élünk a szegényekkel. Közösségetek mennyire nyitott arra, hogy együtt éljen a szegényekkel, illetve milyen kapcsolatban vagytok ti, mint közösség a szegényekkel, vagy akár az elmúlt évek során, milyen kapcsolatban voltatok velük?
2: Hát a fő elv nálunk a közösségben, hogy egy szegény egy szegényért. Mi magunk is a saját szegénységünkkel vagyunk ebben a közösségben, és hogy annyi befogadottunk lehet elméletben, ahányan vagyunk a közösségi tagok. Az elmúlt időben nekünk egy befogadottunk volt, Viktor bácsi.
0: Mit jelent az, hogy befogadott?
2: Befogadott az egy olyan szegény, akinek szüksége van szállásra, és ha nem is kéri kifejezetten, de legalábbis elfogadja, hogy egy imádságos környezetben, tehát hívő környezetben legyen, éljen.
0: Említetted, volt egy ilyen befogadottatok az elmúlt években?
2: Igen, Viktor bácsi, aki én nem is tudom hány évet, 30-at velünk élt, és hát ő meghatározó volt itt nekünk. Emlékszem, volt még egy fiatal lány is befogadott, aki a diplomamunkáját írta, és Viktor bácsi volt, aki a legjobban ráért közülünk, úgyhogy ketten írták meg. Viktor bácsi volt a román helyesírásért és kifejezésekért felelős korrektor. Úgyhogy, tehát, hogy ilyen megtisztelő szerepbe került az összes szegénységével. Tehát, hogy ez a jó, hogy be tudjuk adni a közösbe a saját szegénységünket, mert mindannyiunknak vannak hiányosságaink. Én például nem tudtam volna korrektor lenni ugyanennél a dolgozatnál, amit ő meg tudott csinálni.
0: És Viktor bácsi úgy került ide, hogy nem volt ahol laknia, vagy anyagilag nem tudott megélni egyedül?
2: Igen, úgy került ide, hogy elveszítette mindenét, és akkor már huzamosabb ideje az utcán élt. Rossz társaságba is keveredett, s hogy abból tudjon szabadulni, úgy került hozzánk.
0: Hogyan kerültetek kapcsolatba vele?
2: Hát egy másik szegény által, Júlia által, ő hozta el, bemutatta, hogy itt van ez a szegény, érte igazán tehetnénk valamit. És akkor úgy került hozzánk Viktor bácsi, és tényleg nem bántuk meg. Olyan érdekes volt, mert tehát neki ideje volt, és mi, ahogy dolgoztunk, a számlákat annak idején még személyesen kellett bevinni minden szolgáltatóhoz, és ott fizetni helybe, és akkor nem tudom, hogy első héten, de biztos, hogy első hónapban megkapta a számlának az árát, most már nem tudom melyik számlát, és elment, visszajött, és elszámolt a visszajáróval. Na hát ez volt a belépője, ő lett a fő számlafizetőnk akkor, illetve kenyeret meg tejet ő vásárolt, mert hogy rá lehetett bízni a pénzt, ez nem mindig egyértelmű.
0: Közben köszönhetem közöttünk László testvért is, aki közösség tagja, róla már hallottak a hallgatók. Szeretném, hogy bemutatkozzon hallgatóinknak, elmondja, hogy hogyan került ő a közösségbe, mit jelent számára a közösségi élet, és milyen kapcsolatban volt a szegényekkel.
3: 1997-ben léptem be a közösségbe, hosszú keresés után, hosszú éveken át kerestem olyan közösséget, ahol a hivatásomat megtalálhatom. És én nekem az nagyon fontos volt, hogy a szegényeket segítsük. Ott nagyon sok szegény segítettek abba a közösségbe, Martonvásárban, ahova én beléptem, és volt egy meghatározó élményem is, egy olyan szegény, akivel már jó néhány évvel korábban találkoztam, egy tezéi úton, és ott valahogy úgy igényelte a társaságomat, és én is örültem, hogy egy szegény is részt vesz azon az úton, és segíthetem őt lelkileg legalábbis. 1997-ben Martonvásáron ő is ott volt, és ez egy pünkösdi ünnep volt, ahol találkoztunk az életkenyerésekkel, és Sanyi, ez a fiatalember, nagyon megörült, hogy engem újra lát. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a életkenyerébe beléptem. Ilyen személyes kapcsolat. Egyébként meg hosszú éveken át kerestem a lehetőségét annak, hogy a szegényeket segíthessem. De anyagilag elég jól álltam, akkor jól kereső állásom volt, és segítettem a szegényeket anyagilag, de igényem volt arra, hogy személyesen is segítsem őket. És akkor, amikor ezen a pünkösdi ünnepen összejöttünk Sanyival, meg több más szegény is volt ott, meg a közösség akkori vezetője, a Margit nővér, és akkor ők valahogy mind örültek el én nekem, és akkor ezt tapasztaltam, hogy ott igény van az én jelenlétemre, és akkor biztos, hogy az Úr is odahív engem, hogy ott tudom szolgálni a szegényeket, mert azért az elég hosszú idő volt, amíg megtaláltam ezt a helyet, hogy hol tudom én legjobban szolgálni a szegényeket.
0: Köszönöm szépen László testvérnek, hogy megosztotta ezt velünk. Veronika, kérlek, folytasd történetünket a szegényekről, illetve a te személyes kapcsolatod a szegényekkel.
1: Én is egy olyan történettel kezdeném, ami közösségbelépésem kezdetén volt, szintén Martonvásár és szintén pünkösd. Évelején léptem én be a közösségbe 2006-ban, és pünköstkor László testvér elutazott Rómába zarándoklatra, és engem ott hagyott egyedül a házba, akkor éppen nem volt befogadott a házba. És hát én egy kicsit olyan szomorú voltam, hogy itt van pünkösd, az egyház születésnapja, ugye a közösség születése történik ott, és akkor én meg itt vagyok egyedül, és csöngettek. Összeszedtem a bátorságomat, kimentem, és egy nő volt ott, egy 40 év körüli nő, aki jött látogatóba. Én nem ismertem, nem is hallottam róla, de láthatólag ő jól ismerte a közösséget, volt egy nagyon nagy csomagja, hát én beengedtem, lesz ami lesz, legalább nem vagyok egyedül, biztos az Úr küldte, és nem mondom, hogy egyszerű volt, hát nem tudtam ugye róla sokat, de ahogy beszélt, úgy nagyon hamar kiderült számomra, hogy itt egy komoly pszichés beteggel állok szemben. De mondom az Úrnak, te itt vagy, te házadban vagyunk, te látod vendégül, és így éltem meg azt a hétvégét, hogy nem voltam egyedül a kápolnában, az asztalnál, hanem ott volt valaki, aki legalább annyira otthon volt, sőt, még inkább, mint én. Ugye ő sokkal jobban ismerte a közösséget, valószínű élt is benne korábban, de legalábbis rendszeres kapcsolatban volt vele. Tehát nem volt könnyű, nem mondom, hogy ez nem micsoda nagy jó érzés volt, viszont azt megtapasztaltam, hogy az Úr maga volt az, aki ott minket vendégül látott. Tehát ez, amit felolvastam az életkönyvből, hogy az Úrnak az áldását közvetítik nekünk a szegények. És még egy történet, egy rövidebb, szintén Martonvásárról, az pedig egy férfi volt, akit befogadtunk egy rövid időre. Családja kitette, mert alkoholista volt, és elintézték neki, meg ő is akart menni elvonóra, rehabilitációra, és addig még volt másfél-két hét, amit valahol el kellett tölteni, és akkor megkértek az ismerősei, hogy fogadjuk be mi. És hát másfél-két hét alkohol nélkül, ugye még az elvonó előtt, tehát azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt, tehát folyamatosan vele kellett lenni, foglalkoztatni, együtt dolgozni, hát nem nyilván a teljesítménye az elég alacsony volt neki, tehát kísérni ezen az úton, hogy eljusson egyáltalán odáig. Aztán elment a rehabilitációra, és onnan küldött nekünk egy képes lapot, amiben megköszönte és elmondta, vagy leírta nekünk, hogy nálunk megtapasztalta az Istent. Tehát, hogy kicsiben képzeljük el, és próbáljuk mi ezt megvalósítani, nem nagy intézményben, hanem ez, amit Mária Zsuzsanna nővér mondott, hogy egy szegényért. Tehát ott állni mellette, elkísérni, és végül is ő is, és mi is az Úr áldását kapjuk. Nem sokkal később ez a férfi elhunyt, de az van bennem, hogy előtte találkozott azzal, aki előtt ugye, mint bíró előtt meg kell állnia, tehát hogy nem egy ismeretlen elé állt oda élete után, élete végén, hanem egy szerető Isten elé, aki már hívta, aki már ismerte őt.
0: Ti hogyan látjátok, ti akik kapcsolatban voltatok, vagytok a szegényekkel, hogy a hallgatók számára milyen bátorítást tudnátok mondani, buzdítani, mit tegyünk a szegényekért? Vajon mit vár tőlünk Jézus? Hogyan kellene hozzájuk állnunk? Mit kellene tennünk? Vagy talán mit kellene változtatnunk a szegényekhez való hozzáállásunkon?
2: Sokszor elég csak meghallgatni. Tehát, hogy a legtöbbször az, hogy emberszámba venni a másikat, a szegényt is. Tisztában vannak ők a saját szegénységükkel.
3: Egy nagy-nagy nyitottság kell hozzá. Az embereknek általában az a irányvonaluk, hogy fölfelé gazdagodni, többet birtokolni, biztonságot teremteni. A szegény felé az út pedig ellenkező irányba vezet. Vállalom azt, hogy nem fölfelé megyek, hanem lefelé. Vállalom azt, hogy olyan emberek gondjával foglalkozom, akiket a jobbmódú emberek többsége megvet, és lehet, hogy engem is meg fognak vetni ezért. Tehát egy irányváltást jelent ez, és hát ilyenkor én Jézusra gondolok, hogy ő is a szegények felé közeledett, nem a hatalmasok és gazdagok és elismert emberek felé, és egy ilyen irányváltást kell csinálni az embernek, és hát ez folyamatosan, mert ugye a másik irányba is nagy erők húznak, hogy megmaradjon az emberben ez, hogy a másik irányba menni, ahova Jézus hív.
1: Isten népének tagjai ugyanúgy a szegények, mint bárki, és vagy együtt leszünk szenté, vagy nem leszünk szenté. Vagy együtt építjük velük Isten országát, vagy Isten országa nem épül fel.
0: Kérjük az Urat, hogy legyen velünk, hogy együtt építsük a szegényekkel együtt az ő országát, és adjon az Úr nekünk nyitott szívet, nekünk és minden kedves hallgatónak, hogy észrevegyük ott, ahol szükség van ránk, ott, ahol tehetünk valamit a szegényekért. Legyünk figyelemmel így a következő napokban, a környezetünkben, illetve arra, hogy kit küld hozzánk, kit küld hozzám az Isten. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy a hallgatókkal voltatok ebben az elmúlt fél órában, hogy megosztottátok velünk mindazt, amit megéltek, úgy a szegénység, illetve a közösség kapcsán. Búcsúznak a kedves hallgatóktól.
2: Mária Zsuzsanna nővér.
3: László testvér.
1: És Veronika.
0: Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik önöktől. Jézus az élet kenyere című műsort hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
4: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szertet, hisz minden szertedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szertetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetét bevetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szereted jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Ó Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

lehetetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, Te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a Te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a Te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk Téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben hirtük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. Hisz tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk, és oltalmaz minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust.

Örök atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha föláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: Alázatos szívű Jézus, könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Alatos szentségben, kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk, ad kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás a gyümölcs,

Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xantus Leát hallotta.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpestítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá a lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Azt

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony!

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az...

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul, a hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony!

0: Istenem, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vedd kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz anya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent 6. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fővédőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától, 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment, a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a Földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenek előtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanna Chui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki már felébredt és bekapcsolta a Mária Rádiót. Görgényi Tünde vagyok, és már is hívom önöket, hogy kulcsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk együtt. 2026. július 22-e van, Szent Mária Magdolna ünnepe. Nézzük meg, hogy mit tanulhatunk Mária Magdolnától. Kérdezzük meg a Jóistent, hogy mire akar tanítani ma ezen az ünnepen. Milyen lelkülettel kell mi is az Úr Jézust kövessük. Hívom önöket, Pál Jutka önkéntesünkkel együtt, hogy a mai reggeli imáinkat ezért ajánljuk fel. Tartsanak velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád

0: ő gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Láttam az urat. Feltámadt Jézussal való találkozás után Mária Magdolna ezekkel a szavakkal adott hírt a tanítványoknak arról, hogy a Mester él. Néhány órával korábban még könnyek között kereste a halott Jézust. A feltámadottal való beszélgetés azonban gyászát örömmé, félelmét bátorsággá változtatta. Abból az asszonyból, akit igazából a fájdalom vitt a sírhoz, az első húsvéti hírnök lett. Lehet, hogy ma még te is a fájdalmaddal, a szomorúságoddal sietsz hozzá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem lehetsz a reménység, a húsvéti öröm továbbadója. Hiszen az élő Krisztussal való személyes találkozás a te életedet is teljesen megváltoztathatja, átalakíthatja. A világot Isten hatalmáról és munkálkodásáról elsősorban nem az okosabbnál okosabb, a jobbnál jobb érvek győzik meg, hanem olyan emberek, akiknek az életéből látszik, hogy ők valóban találkoztak az Úrral. Miért ne lehetnél te egy közülük? Miért ne lehetne neked is a legfőbb vágyad az, hogy úgy élj, hogy szavaid és életed példája együtt hirdessék. Láttam az Urat. Hadd tudatosodjon általad a körülötted élőkben, hogy Jézus ma is él. Ma is képes új reményt adni minden hozzáforduló embernek. Engedd, hogy a Szentlélek megnyissa a szívedet Isten még mélyebb megismerésére. Hiszen egyedül ő képes elhárítani azokat az akadályokat, amelyek távol tartanak tőle. Amelyek nem engedik, hogy egészen közel menj hozzá, hogy keresd őt teljes szívedből. Kérd ma, hogy tisztítson meg téged. Kérd, hogy nyissa fel a lelki szemeidet, és segítsen felismerni Jézus jelenlétét a mindennapjaidban. Add át neki mindazt, ami elhomályosítja a látásodat, a félelmeidet, a csalódásaidat, a bűneidet és a kételjeidet. Ha engeded, hogy Krisztus megszólítson, mint egykor Mária Magdolnát, a te szívedet is betölti a húsvét örömem.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!

0: Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt a dicsőségben. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Hogyha mindig szaladsz, nem találkozol majd senkivel. És ami még rosszabb, nem találkozol majd önmagaddal sem. Mondta Michel Quist.

Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt. 2026. július 22-ét írunk, és szerdai napon köszöntöm hallgatóinkat a Csíksomi stúdióból. Igen, a Csíksomi stúdióból nem kedreggel van, a szerda reggeli ébresztő is a mai napon innén van. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, vidám ébredést kívánok kedves mindannyiuknak, nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Karácson Tibor atyától hallhatjuk, majd 7 órakor az Urangyala imára hívom hallgatóinkat, ezt követően majd hírek és programajánlóval jelentkezem. Haladnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunk is lesz itt az ébresztő műsorban. Folytatódik ébresztő műsorunk a nap témájával, majd a zenés köszöntő résszel, és egy nagyon szép gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat. Elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától pedig szentmisét közvetítünk Sárközullakról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától Krisztussal a mindennapokban címmel Karácson Tibor atya vár önöket. 10 óra 30 perctől Gyógyító jelenlét című műsorral György Alfréd Kamiliánus atya jelentkezik. 11 órától Leó pápa megnyilatkozásai címmel Karácson Tibor atya vár önöket. 12 órakor az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől majd a Déli magazin rovatunkkal jelentkezünk. Énekes Rigó kedves hangjával ébresztettem önöket. Nézzük meg, hogy a mai napon, a reggelen, hol hány fokot mérnek. Erdély szerte partjúban és a Bánságban, így az időjárásra picit fókuszálva. Fogarason 13 fok van Brassóban, Sepi-Szentgyörgyön és Baróton 12 fokot mérnek, 15 fok van Kézdivásárhelyen, 14 fok van Székelyudvarhelyen, 11 fokot mértek itt Csíkszeredában, 10 fok van Gyergyóalfaluban, 11 fok van Maroshévízen, 17 fok van Dicsőszentmártonban, 16 fokot mérnek Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Kolozsváron, 15 fok van Bánfi-Hunyadon, 14 fokot mérnek Dézsen és Besztercén, 12 fok van Aknasugatagon, 10 fokot mérnek Máramarosszigeten, 14 fok van Nagybányán, 15 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 16 fok van Zilahon, 18 fokot mértek Nagyváradon, 19 fok van Aradon, 21 fok van Temesváron, itt van a legmelegebb, 20 fok van Lugozson, 18 fokot mérnek Resicabányán, 14 fok van Petrozsémben, 15 fokot mértek Déván, 17 fok van Gyulafehérváron és Nagyszebenben, míg végezetül Szászsebesen és Balázsfalván 16 fok van ma reggel 6 órakor. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, jó ébredést kívánok kedves mindannyiuknak, a nap örömhíre következik.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogál, betekintett a sziklasírba, és ahogy Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejénél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus. Még nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangéliumban egy nagyon legemberibb jelenete jelenik meg előttünk, hogy Mária sír. Mária Magdolna, minden reménye összeomlott, Jézus, aki szeretett, meghalt, a sír üres, és ő ezt nem tudja örömhírként fogadni, csak egyetlen dologra gondol, hogy valaki elvitte az Urat, és sír. A könnyek nem a hitetlenség jelei, hanem a szereteté. Aki igazán szeret, az tud igazán sírni is. Isten nem veti meg a könnyeinket. Jézus sem azt mondja: ne sírj, mert nincs okod rá, hanem először megkérdezi: asszony, miért sírsz, kit keresel? Ez a kérdés ma nekünk is szól. Miért sírunk, mit keresünk? Békét, biztonságot, megértést, gyógyulást? Sokszor úgy keressük az életet, hogy közben a múlt sírja előtt állunk. Olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyek már elmúltak. Mária azért nem ismeri fel Jézust, mert könnyei elhomályosítják a látását. A feltámadt Krisztus ott áll mellette, de ő kertésznek nézi. Velünk is előfordul, Jézus jelen van életünkben, mégsem veszük észre. Ott van egy segítő emberben, egy vigasztaló szóban, egy imádság csendjében, a szentmisében, az eukarisztiában, mégis gyakran másra figyelünk. És a fordulat akkor következik be, amikor Jézus csak ennyit mond: Mária. Nem hosszú prédikációt tart, kimondja a nevét. Egyetlen szó elég, mert ebben a megszólításban benne van minden szeretet, minden ismeret és minden közelség. Milyen szép gondolat, hogy Isten név szerint ismer bennünket. Nem egy vagyunk a sok közül, nem egy adat, nem egy szám. Mindannyiunk neve ott él Isten szívében, amikor az imában megérezzük, hogy Isten személyesen hozzánk szól, akkor mi is úgy válaszolunk, mint Mária: mesterem. Ez a hit igazi pillanata, nem elmélet, nem bizonyítás, hanem személyes találkozás. Ám Jézus nem engedi, hogy Mária csak megtartsa ezt a meghitt pillanatot. Ne tartóztass engem, menj a testvéreimhez. Tehát a keresztény hit sohasem áll meg a személyes vigasztalásnál. Aki találkozott a feltámadottal, azt Jézus küldetéssel bízza meg. János evangéliumának ez a szakasza, kedves testvérek, arra tanít bennünket, hogy a feltámadás nem csupán egy múltbeli esemény. A feltámadott ma is megszólít bennünket, név szerint ismeri örömeinket, könnyeinket, félelmeinket és reményeinket. Ha engedjük, hogy kimondja a nevünket, akkor a gyász reményé, a könny örömmé, a félelem küldetésé alakul. Kérjük ma a kegyelmet, hogy felismerjük az élő Krisztust életünk hétköznapjaiban, és Mária Magdolnához hasonlóan mi is bátran mondhassuk a világnak: láttam az Urat. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Ébredjen a Mária Rádióval. Hírek a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 22-én az Erdélyi Mária Rádió Csíksom és stúdió mikrofonjánál Valgerét köszönt Önöket. A pontos idő 7 óra 5 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Sepsi Szent Györgyi Szent Benedek templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Koncert Alsósófalván. Dress Mihály budapesti születésű szakszofon művész életművében az amerikai free jazz ötvözi a magyar népzene hagyományaival. Ennek végeredménye egy kimondottan sajátos, minden körülmények között felismerhető zenei világ. A Hevedel zenekar a régi népzenész generációk által ránk hagyott zenei örökség hiteles továbbadója. A két világ találkozásából születendő különleges eseményre várják az érdeklődőket a 30. székelyföldi tánctábor részeként megszervezett koncertre, ma este 10 órától az Alsósófalvi Művelődési Házba. Szabadtéri kiállítás Sepsi Szent Györgyön. A Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából holnap délután 5 órától Sepsi Szent Györgyön az Erzsébet Park sétányán ünnepélyes keretek között nyílik meg a Roma Hősök című szabadtéri kiállítás. A rendezvény célja, hogy méltó módon emlékezzen a roma közösséget ért történelmi tragédiák áldozataira, ugyanakkor tisztelegjen azok előtt a roma személyiségek előtt, akik bátorságukkal, kitartásukkal és munkásságukkal hozzájárultak közösségük, valamint Európa történelmének és kultúrájának gazdagításához. A kiállítás augusztus 31-ig látogatható. A nagyszülők és idősek 6. világnapja Nagybányán. Vasárnap ünnepeljük a nagyszülők és idősek 6. világnapját, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2021-ben. Az idei világnap témája, én sosem feledkezem meg rólad. Erre a napra az apostoli penitenciára teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, tehát szentségi gyónás, szentáldozás, imádság a Szent Atya szándékára. Az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek szentmisén. Teljes búcsúban részesülhetnek a betegek, az őket ápolók és mindenki, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartáshoz. A Nagybányai Szentháromság templomban vasárnap a 11:30-kor bemutatott szentmise keretében külön áldásban részesítik a nagyszülőket és időseket. Kerékpáros kincskeresés. A Zöld Nap Egyesület augusztus 1-én szervezi meg a nagy népszerűségnek örvendő kerékpáros kincskeresés a Nemere útján elnevezésű rendezvényét. A program korhatártól függetlenül várják mindazokat jelentkezését, akik szeretnek kerékpározni, kedvelik a kihívásokat és szívesen fedezik fel térségünk természeti és kulturális értékeit. Jelentkezési határidő július 25-ig. A 0766 611 066-os telefonszámon vagy az office@zöldnap.info e-mail címen lehet. A helyek száma korlátozott, bővebben a zöldnap.info oldalon lehet informálódni. Zarándoklat Székelybőre. A Gyergyócsomafalvi plébánia augusztus 1-én zarándoklatot szervez a székelybői jezsuita lelki gyakorlatos házhoz Loyolai Szent Ignác napja alkalmából, ahol különféle programokon vesznek részt és egy közös ebéden a Marosvásárhely környéke vendégekkel együtt. A szentmise délután 6 órától kezdődik. Házigazda Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes. Iratkozni a 0725 660 421-es telefonszámú lehet. Terápiás program Szent Katolnán. 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak augusztus 17-28 között Szent Katolnán a Bónuszpásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, határideje augusztus 10-e. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon lehetséges.

Híreink végén a várható időjárásról. Ma sokfelé szeles, napos, gomoly felhőre időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délután a 18 és 28 fok közé melegszik a levegő. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason és Brassóban 13 fok van, 14 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön, 13 fok van Kézdivásárhelyen és Baróton, 14 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 11 fok van Csíkszeredában, 12 fokot mérnek Gyergyóalfaluban, 11 fok van Maroshévízen, 15 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, Marosvásárhelyen, Nagycsármáson, Kolozsváron és Bánfihunyadon, 14 fok van Besztercén és Dézsen, 12 fokot mérnek Aknasugatagon, 10 fok van Máramarosszigeten, 15 fokot mértek Nagybányán, 14 fok van Szatmárnémetiben, 16 fok van Zilahon, 18 fokot mérnek Nagyváradon, 17 fok van Aradon, 20 fokot mérnek Temesváron, 19 fok van Lugozson, 17 fokot mértek Resicabányán, 14 fok van Petrozsémben, 15 fokot mérnek Déván, 16 fok van Gyulafehérváron és Szászsebesen, míg végezetül Balázsfalván és Nagyszebenben egyaránt 15 fokot mértek ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: ébredjen a Mária Rádióval.
1: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
2: Szent Mária Magdolna, bűnbánó. Született Betániában, Júdeában, 10 körül. A latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriáival, Márta és Lázár húgáival, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. Az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt. És Betánia Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik. Mária Magdolna Krisztus után 10 körül született, és 60 körül halt meg Galliában, Marszília közelében. Hiteles alakját a róla kialakult népies kép eléggé eltorzította, de talán nem annyira, hogy meg ne kísérelhetnénk újra megrajzolni. Kettős neve igazában annyit jelent. Magdalai Mária. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a genezáreti tó nyugati partján. Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton kedves városában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e valamikor Mária városában, Magdalában. Az evangéliumok az ördögűzések és gyógyítások leírása során nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márk egyik megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. A Biblia nyelvében a 7 meghatározatlan, de mindenképp nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát, ez a rövid utalásnak a hírértéke, egészen megszállott volt. Teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a sátánt felelőssé tenni. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Máté 15:19. Mária Magdolna tehát egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten a szívünkben fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek köteléke alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába. Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária, melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége. Zsuzsanna és még sokan mások, akik a vagyonukból gondoskodtak róla. Mária Magdolna tehát egy volt azok közül az asszonyok közül, akiket a mester arra méltatott, hogy közelről hallgassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, amikor a tanítványok János kivételével elfutottak. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz, aki őket, nem törődve az akkori felfogással, amely a nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt alacsonyabb rendűnek tekintette, emberszámba vette és becsülte. Befogadta. Sőt, hűségük a halálán túl is töretlen maradt. Ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Ez minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy már az új szövetség keletkezése idején legenda szövődjék Mária Magdolna alakja köré. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária az ifjabb Jakab és József anyja, és Szalomé. Ezek már Galileában is vele tartottak, és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül még többen is jelen voltak, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe. A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett. Egész estig ott maradtak keresztje közelében. S jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről. Gyolcsba göngyölte, és sziklába vágy sírboltba helyezte. Mária Magdolna és Mária, József anyja, megfigyelték, hogy hova temette. Amikor a szombat elmúlt, a hét első napján, kora reggel kimentek a sírhoz, mégpedig azzal a céllal, hogy a drága holttestet bebalzsamozzák. Kedves halottuk miatti szomorúságok érthetővé teszi, hogy az üres sír megzavarta az asszonyokat. S bár az angyal bátorította őket, és a feltámadást adta nekik tudtul, félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Jézus elsőként Péternek, az egyház szikla alapjának jelent meg. De az ős egyházban az asszonyok kezeskedtek róla, hogy az Úr valóban feltámadt, mégpedig test szerint. S ez a hittel tanúsított esemény azóta is minden idő kritikáját kiállta. Szent János szerint Mária Magdolna külön is tanúja volt a feltámadásnak. A történet, amelynek köszönhetően Mária Magdolna alakja oly kedvessé vált a keresztények számára, ez. Mária ott állt a sír előtt, és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhában öltözött angyal ül. Az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, s nem tudom, hová tették. E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, de nem tudta róla, hogy ő az. Jézus megkérdezte. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki. Uram, ha te vitted el, mondd meg. Mondd meg, hová tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most néven szólította. Mária. Erre megfordult, s csak annyit mondott. Rabboni. Ami annyit jelent. Mester. Jézus ezt mondta neki. Engedj. Még nem mentem föl az atyámhoz. Inkább menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és ezt mondta nekem. János 20, 11, 18. János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy megvigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét. Az apostoloknak, akik még mindig nem akarták érteni az írásokat. Ezért kapta Magdolna az apostolok apostola nevet.

kedves hallgatóink, megyünk tovább ébresztő műsorunkban. Két személyre szeretnék megemlékezni a mai reggelen. Az első szentgericei Jakab Elek, aki Szentgericén született 1820. február 13-án és elhunyt Budapesten 1897. július 22-én. Történész, művelődés történész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja. Életművét levéltári kutatásai alapján végzette. Erdély újkori történetére és művelődés történetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé őt. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri unitárius algimnáziumban végezte, majd 1837-től 1840-ig a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult bölcseletet, jogot és teológiát. A kollégiumban részt vett az önképzőkör tevékenységében, és Kővári Lászlóval közösen kiadták az Ébredő, illetve a Remény című lapokat. Ez utóbbiban jelent meg első írása és versei is. Egy éven át a Marosvásárhelyi ítélőtáblánál dolgozott joggyakornokként, majd 1841-től 1840-ig

gálfalvi, piski, jádi és nagyszebeni ütközetekben, valamint a temesvári csatában is. Május 1-én a temesközi harcokban tanúsított magatartásáért megkapta a magyar katonai érdemrend 3. osztályát. Az augusztus 17-i dévai fegyverletételt követően az oroszok fogságába került, és 1849. augusztusa és 1850. áprilisa között a nagyszebeni várbörtönben raboskodott. Kiszabadulása után szentgericei birtokán gazdálkodik, és a hatósági végzés értelmében 1854-ig nem is hagyhatta el a települést. 1856-ban Kolozsvárra költözik és feleségül vette az erdélyi főkormányszéki levéltár igazgatója Mike Sándor leányát, Rózát. 1875-ben az Egyesített Magyar Országos Levéltár hallevéltárnokává nevezték ki, melynek 1893-tól haláláig levéltárnoka is volt. Kedves hallgatóink, szentgericei Jakab Elekre emlékeztem, aki 1820. február 13-án született és elhunyt Budapesten 1897. július 22-én, történész, művelődés történész, levéltáros, jogász. Egy következő személy, akire szeretnék még megemlékezni a mai reggelen, Kerpei Antal, aki Kürtösön született Arad vármegyében 1837. február 5-én, és elhunyt Selmecbányán 1907. július 22-én. Magyar kohómérnök, a Selmecbányászati Akadémia Vaskohászattani Tanszék első professzora és tanszék vezetője. Alapfokú és középiskolai tanulmányait Aradon végezte el. A középiskola elvégzése után 1856-ban a Dognácskai Krassó-Szörény vármegye kohóműnél kezdett el dolgozni, 1857-ben Bécsben az Osztrák-Magyar Állami Vasút Társaság titkára lett. A társaság ösztöndíja segítségével 1858 és 1862 között a Selmeci Bányászati Akadémián tanult és kapott bányamérnöki oklevelet. 1862-ben, mint mérnök, az aninai vasgyárban kezdett el dolgozni. A vasiparban tapasztalható válsághelyzet miatt az Állami Vasút Társaság Oravica melletti parafingyár kémiai laboratóriumának vezetésével bízták meg, ahol hasznos ismereteket szerzett későbbi tanári pályájához a vaskohászattani tudományok új alapokra való helyezésében. 1865-ben a Brassó melletti kincstári tulajdonú bányásztársaságnak Ruszkabányai vasgyárához üzemvezető főmérnöknek hívták meg. Első külföldi tanulmánya útja 1866-ban volt, amikor felkereste a Szászországot, a Rajna vidéket, a Württemberg nagyobb vasgyárait. 1869-ben Németország, Franciaország és Belgium nagy vasgyárait kereste fel. Tapasztalatairól részletesen beszámolt a bányászati és kohászati lapokban. 1873-ban a bécsi világkiállítást tanulmányozta, és a vasgyártásra vonatkozó észrevételeit, tapasztalatait németül jelentette meg. 1874-ben a Siemens vasgyártási eljárást Angliában tanulmányozta, mert kísérleteket kívánt végezni a gyalári Hunyad vármegye vaskővel és a zsírvölgyi kőszénnél. 1880-ban Németországban tanulmányozta a világhírű Krupp vasműveket. Kedves hallgatóink, Kerpei Antalra emlékeztem, aki Kürtösön született Arad vármegyében 1837. február 5-én és elhunyt Selmecbányán 1907. július 22-én, magyar kohómérnök, a Selmecbányászati Akadémia Vaskohászattani Tanszék első professzora és tanszék vezetője.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi téma című műsorban. A mai műsorunkban Császár Katalin Sepsi Szentgyörgyi zenetanárnő fogja bemutatni röviden Zempléni Kornél zongoraművész munkásságát. Megkérem a hallgatókat, hogy tartsanak velünk.
1: Zempléni Kornél Debrecenben született 1922. szeptember 4-én, kétszeres Liszt Ferenc díjas magyar zongoraművész, pedagógus, érdemes művész. Édesanyja hegedű tanár volt. A debreceni zeneiskolában Galánffy Lajosnál tanult, később Szabó Emilhez került, aki zeneelméletre és zeneszerzésre oktatta. A zeneakadémiát 1940-46 között végezte, Dohnányi Ernő és Beszörményi Nagy Béla növendéke volt. Zeneszerzés tanulmányait Siklós Albertnél, majd Kókai Rezsőnél folytatta. Az 1943-as Liszt versenyen második helyezett volt, 1943 őszén Dohnányi Ernő felvette mesteriskolájában. Az 1948-as Bartók versenyen kiemelkedő sikerrel szerepelt, s ezzel nem csak országos koncertkarrierje kezdődött el, hanem az akkor bejárható európai országokban is meghívásokat kapott. Az 1947-től 1964-ig a Nemzeti Zenede és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, 1964-től 1983-ig a Zeneakadémia zongoratanára volt. 1981-83 között tanszékvezető, 1983-tól 1989-ig egyetemi tanár. 1984-től 1986-ig az Oszakai Művészeti Egyetemen is tanított. Hangversenyezett világszerte, nevéhez számos hanglemezfelvétel fűződik, Bach, Mozart, Debussy, Kodály és Bartók kompozíciókat adott közre. Évtizedeken át Weiner Leó szellemében kifejtett művészi és tanári munkásságáért a Zeneakadémia professzor emeritusaként 2008-ban Weiner Leó emlékdíjjal tüntették ki. Liszt Ferenc díjjal tüntették ki még 1954-ben és 1963-ban, érdemes művész díjat 1976-ban kapott, valamint Bartók pásztori díjat 1997-ben. Liszt Ferenc díjjal tüntették ki még 1954-ben és 1963-ban, érdemes művész díjat 1976-ban kapott, valamint Bartók pásztornyi díjat 1997-ben. Érdemes művész díjat 1976-ban kapott, valamint Bartók pásztori díjat 1997-ben. 90. születésnapján Zsigmondy Zoltán zongoraművész tanár írt laudációt szeretett mesterének. A Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjének birtokosa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa 2013. július 22-én életének 91. esztendejében költözött el az élők sorából. Zeneakadémiai szólóestjéről ezt írta egyik kritikusa. Csak a kivételes, őszinte elragadtatás hangján számolhatunk be Zempléni Kornél zongorázásáról. S hadd szóljunk itt először valójában magáról a zongorázásról, arról a rendkívül szép és természetes, minden árnyalatban egészséges, gyönyörűen csengő hangzásról, amely a művész játékát jellemzi. Ez a csodaszép hangszín s a biztos, érezhetően megalapozott technikai bázis teszi lehetővé, hogy a kimagasló intelligenciájú és ízlésű, mélységesen muzikális, művész gazdag az évek múlásával egyre elmélyültebb lírája szabadon kibontakozhasson. Töretlen évű, nagyszerű koncertjén az elsőtől az utolsóig minden hang a helyén volt, ott és úgy, ahogy kellett, s valamennyit érzelmi tartalom őszinte és szugesztív poézis hatott át.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Császár Katalin Sepsi Szentgyörgyi zenetanárnő mutatta be Zempléni Kornél zongoraművész munkásságát röviden. Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai reggelen, és Isten áldását kérem életükre. Búcsúzik a hallgatóktól Arkas Szilvia önkéntes és Császár Katalin zenetanárnő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 42. percébe érkezünk bele. Hamarosan zenés köszöntő résszel folytatódik ébresztő műsorunk a Csíksomi stúdióból. Várom hívásaikat, üzeneteiket, amennyiben köszönteni szeretnék szeretteiket a mai reggelen. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. A mai napon a Magdolna nevet viselő hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse önöket! Nagyon sok önkéntesünk viseli ezt a nagyon szép nevet. Szeretném köszönteni Gegő Magdolna önkéntesünket itt a Csíksomi stúdióban. Recepciós szolgálatot lát el, de ilyen nagy szeretettel köszöntöm Ivácson Magdika nénit, szintén recepciós önkéntesünk. Nagy szeretettel köszöntöm Csíkszentdomokoson Magdolna önkéntesünket. Benő Magdolna önkéntesünket is köszöntöm, de nagyon sokan vannak, nem szeretnénk senkit sem kihagyni. Mindennyiukat a Jóisten éltesse sokáig, és nagyon szépen köszönjük a munkát, a szolgálatot, amit a Mária Rádióért tesznek. De van velünk telefonáló. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, mit tesszik az Úr Jézus?
1: Mindenki amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Csíksomjói stúdió munkaközösségét. Köszöntöm az én kicsi családomat, köszöntöm a Csíkszentdomokos Egyházközség minden egyes lakóját. Kívánva mindenkinek jó egészséget és a betegeknek gyógyulást. És a mai reggel én szeretném köszönteni Feszeg utcába sógorasszonyomat, kedves Magdolnát, valamint még két szomszédasszonyomat, Albát Magdolnát és kedves Magdolnát, Bánosba unokahúgomat, kedves Magdolnát, Szedlokán unokatestvéremet, Péter Magdolnát, Pálosztogába György Magdi nénit, a Rét utcába Császár Magdolnát, és a segvesztésünket, a harangozó néninket, kedves Magdolnát. Mindannyiuknak kívánok Istentől megáldott hosszú boldog életet, további jó egészséget, Isten bőséges áldását, és a Szűzanya, Spáduvai Szent Antal oltalmát kérem az életükre. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok maguknak is, és mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen, nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, a köszöntötjeit a Jóisten éltesse sokáig. Időközben érkezett két üzenetünk, sok szeretettel köszöntöm Barackoson Bartos Mária Magdolnát névnapja alkalmából. Isten áldja meg minden jóval, jó egészséggel, békével, szeretettel. A Szűzanya takarja be védőpalástjával, ezt kívánja Marika. Isten fizesse, szólt a jó kívánság. De van egy telefonáló, halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus.
1: Mindöröki ámen. Köszöntöm.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek. Én szeretném köszönni Mikó Maropalmán, az én fiamnek összes feleségét, László Magdolnát. Nagy szeretettel, adja meg a Jóisten, adjon egy szeretetteljes, boldog névnapot a kedves családjával együtt. Ezt kívánja Csíkszeredából László Margit sógornője. És László Márton családját is nagy-nagy szeretettel, Márton Gizi családjával szeretettel köszöntöm. László Margit ángyok, né. És Csíkszeredából szeretném köszönteni Székely Magdolnát, özvegy Székely Magdolnát. Áldja meg a Jóisten, adjon neki szeretetteljes, boldog napot, egészséget, békét, szereteted a kedves családjával, fiáékkal együtt. Ezt kívánja László Margit néni Csíkszeredából. Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, nagy szeretetet kívánok. Berta néninek szövéden nagy szeretettel küldöm. Minden családtagomnak, mindenkinek a nagyvilágon, és minden magdumát nagy szeretettel köszönöm. Békesség Istentől!
1: Békesség Istentől köszönjük szépen, kedves Margit néni, a mai telefonálást és beköszöntést. A Jóisten áldja meg, erőt, egészséget kívánok én is önnek. Köszönjük, hogy velünk együtt tart, velünk együtt ébred. És még egy üzenettel folytatom a zenés köszöntő részben. Lőrinc Magdolnának szól a jó kívánság Marosvásárhelyre. A Jóisten áldását és szeretetét kívánom élete minden napjára, sok szeretettel Marosfőről köszöntik. Csigdán falván Süket Magdolnát névnapja alkalmából szeretettel köszöntik barátnői.

0: nincsen telefonálunk és üzenetünk sem érkezett ebben a percben, így meghallgatunk egy nagyon szép éneket, majd a nagy gondolatát, amit választottunk a mai reggelre, azzal folytatódik műsorunk, és egy rövid tájékoztató műsorismertetővel fogom lezárni a mai ébresztő műsorunkat, de éppen van egy telefonálunk, hallgassuk okay. meg. Halló, halló!
1: Halló! Dicsekessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezen a szép borongós nyári reggelen szeretném köszönteni Jegyő Ticsóban az összes Mária Magdolna névre hallgató ismerőseimet. Különösen szeretném köszönteni Makó Mária Magdolnát. Boldog névnapot kívánok erőben, egészségben, minden földi jóban. Dicsekessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam és meghallgattam.
0: Mindörökké.
1: Szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen, további szép napot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy velünk együtt tartanak a mai reggelen, és amit említettem, egy szép énekkel folytatódik műsorunk.

kedves hallgatóink, a nap gondolatát Szent Viktorról nevezett Hugótól vesszük, amely így hangzik: boldog az a lélek, amelynek a bűnök szolgálnak, s az erények engedelmeskednek.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 53 perc, nem maradt más hátra az reggeli ébresztő műsorból, mint hogy röviden ismertessem, hogy mit is hallhatnak itt a délelőtt folyamán, és elköszönjek kedves mindannyiuktól egy rövid időre. Hamarosan igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Sárközúrlakról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a dicsőséges rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától Krisztussal a mindennapokban címmel Karácsony Tibor atya várja önöket. 10 óra 30 perctől Gyógyító jelenlét című műsorral György Alfréd Kamiliánus atya jelentkezik. 11 órától Karácsony Tibor atya jön a Leó pápa megnyilatkozásai című műsorral, 12 órakor pedig az Urangyalaimára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük, 12 óra 15 perctől veszi kezdetét Déli Magazin rovatunk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Minden kedves hallgatónak áldott szép napot kívánok, köszönjük szépen, hogy a mai reggelen is bennünket választottak, együtt ébredhettünk. Elköszönünk egy rövid időre kedves mindannyiuktól, a mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Lépes Lóránt atyának, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának gondolatait hallják.

0: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az érettségi közelettével nem tudtam eldönteni, hogy tanító leszek, orvos vagy zenész. Ezért fölkerestem az akkori plébánosunkat, és beszéltem neki a kérdéseimről, segítsen fölismerni helyemet az Isten tervében. Ő akkor azt tanácsolta, hogy sokat imádkozzak a Szentlélekhez. Én ezt a tanácsát megfogadtam, de ugyanakkor én magam is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan fogja a Szentlélek tudtomra adni, mivel elég reális embernek tartom magamat. Teltek a napok, teltek a hetek, úgy tűnt, hogy semmi sem történik. Egyik nap, és attól fogva napi szinten azt éreztem, hogy események, élethelyzetek, az emberek, feladatok, amelyekkel találkoztam, ez mind-mind arra mutatott, hogy Isten hív az ő szolgálatára. Én magamban úgy elmondtam, hogy ha ez fog történni, akkor ez azt jelenti, hogy papságra hív az Isten, és akkor az történt. Gondoltam, hát jó van, 50-50%, valamire meg kellett történni. Legközelebb újból ez még ismétlődött. Ha ez történik, akkor igen, ha ez, akkor nem. És újból az történt. És ez folyamatosan, talán 20-szor is megtörtént. Isten fölhasználta a helyzeteket, fölhasználta az embereket, ők voltak eszközök az Isten kezében, hogy fölismerjem, hol a helyem az ő tervében. A pap tanítói hivatalt ellátja, akár hittanórákon, vagy akár most itt a rádióban, hasonlóképpen, ha nem is testi, de lelki orvosnak lehet tekinteni a papot, mivel szerettem a zenét, az egyházi zenét is, meg az éneket is, valamilyen módon mégiscsak mind a három összekapcsolódott a papi hivatásban.
1: Lépes Lóránd atyának, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a Sárközüllaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hásfalvi Otto atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, Szent Mária Magdolna ünnepe van. A Szentmisét Isten segítségért Norbert, Szabolcs és a család szándékára ajánlom fel. A Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét, közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységében.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához, de most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Hallottuk Szent Pál apostolnak a szavait az első az olvasmányban, a korintusiakhoz írt levélben. Mennyire igaz ez Mária Magdolna esetében? Több egyházatja is azonosítja Mária Magdolnát a bűnbánatot tartó egykori rossz hírű nővel. Jól ismerjük Szent Lukács evangéliumából azt a jelenetet, amikor az Úr Jézus ott volt Simon farizeus házában, és egyszer csak berohant egy nő, leborult az Úr Jézus lábához, könnyeivel mosta a lábát, hajával pedig törölte azt. Amikor a vendéglátó mindezt látta, így gondolt magában: ha tudná, hogy miféle nő, biztos nem engedné, hogy ezt tegye. Jézus pedig azt mondja neki: Simon, bejöttem a házadba, nem adtál vizet a lábamra, ez pedig könnyeivel mossa azt. Csókot sem adtál, ő pedig egyfolytában csókolja azt. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel keni a lábamat. Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A mai evangéliumban pedig arról olvasunk, hogy Mária Magdolna sírva keresi az Úr Jézus testét. Talán nem meglepő, hogy az ember, ha kimegy a temetőbe, szerettei sírjához, könnyek csordulnak a szeméből. A könny a szeretetnek a jele. Azt írta valaki: a könny forrása nem a szem, onnan csak kicsordul. A könny igazi forrása a szív, mert a szív a szeretet és a fájdalom központja. Mária Magdolna sírt az Úr Jézus lábáinál, mert őszinte bánatot mutatott, bánta az ő bűneit. És sírt az üres sírnál, mert nem találta annak testét, aki megbocsátotta az ő bűneit. A régi megszűnt, valami új valósult meg, írja tehát az apostol. Igen, elhagyta a régi életét, új életet kezdett az Úr Jézus megbocsátó kegyelme után. Igaz az a mondás, hogy a szentnek múltja, a bűnösnek pedig jövője van. Ott találjuk hát Mária Magdolnát az Úr Jézust kísérő asszonyok között, mert miután bocsánatot nyert az ő bűnei, akkor követte az Úr Jézust, szabad lett. A bűn rabságba taszítja az embert, a bűnbánat és a bűnbocsánat szabaddá teszi. Ezért van az, hogy számunkra olyan nagy kincs a bűnbánat szentsége, vagyis a szentgyónás. Aki komolyan veszi a szentgyónást, az és nem csak egy megszokott cselekményt lát benne, amit néha el kell végezni, amikor nagy ünnepek jönnek, az érzi igazán ezt a felszabadulást. Mert már csak az is könnyít az ember lelkén, ha kimondja azt, ami nyomja az ő lelkét. És ott vannak a feloldozásnak a szavai, amit a pap elmond a bűnbocsánat szentségében: én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus is oly sokszor mondja el egy-egy gyógyításkor ezeket a szavakat: menj békével, bűneid bocsánatot nyertek, vagyis kifejezi azt, hogy ő a testet és a lelket egyaránt gyógyítja. A mai evangélium egyik szép jelenete, amikor az Úr Jézus nevén szólítja, és azt mondja: Mária. Mária Magdolna pedig ekkor ismeri fel Jézust. Mindez mutatja, hogy Istenünk előtt nem úgy általában szerepel az ember, vagy maga a megváltás nem csak egy általános cselekedet, hanem Isten minden egyes embert nevén szólítja. Izajás prófétánál olvassuk ezeket a szavakat: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem borítanak el, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Kifejezi ez, hogy a mi Istenünk minden egyes embert külön-külön kísér élete útján. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Egyik szép ifjúsági énekünk is ezeket a prófétai szavakat dolgozza fel. Ferenc pápa szerint Mária Magdolna az apostolok apostola. Mert míg az apostolok be voltak zárkózva az utolsó vacsora termébe, még mindig féltek, addig Mária Magdolna elment kora hajnalban az Úr Jézus sírjához. Majd Jézus a mai evangélium szerint megbízza, hogy vigye hírül apostolainak, ő feltámadt. És Mária Magdolna pedig sietve elment, és hírül vitte az apostoloknak: láttam az Urat. Majd elmondta a történteket. Kedves testvéreim, az imában, a szentmisében találkozunk mi is a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Nekünk is ilyen örömmel kell vinni testvéreinknek a feltámadt Krisztus üzenetét, hogy van megváltás, van szeretet és van örök élet. Aki Krisztusban van, új teremtmény. Töltsön el minket is az evangéliumnak az örömet.

0: Imádkozzunk. Kedves testvéreim, csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Add, Urunk, hogy egy házad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Menj meg a világ ifjúságát, az élvezetvágy és a könnyelmű élet igézetétől.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Keresztet lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Önts a mi szívünkbe is lángoló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel, és új életet kezdjünk a te szíved szándéka szerint.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Védd meg híveid életét a gonosz lelkek minden ártó befolyásától.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos és irgalmas Istenünk, te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentekre. Urunk Istenünk, fogad el áldozati adományainkat, amelyeket bemutatunk előtted, Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged mindenható atyánk, akinek irgalma nem kisebb hatalmánál, mindenkor dicsérni Krisztus a mi Urunk által. Ő megmutatva önmagát megjelent a kertben Mária Magdolnának, aki szerette őt életében, látta meghalni a kereszten, kereste őt a sírban, és elsőként imádta a halálból való feltámadása után. A te fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt az apostolok előtt, hogy az új élet jó híre eljusson a világ végéig. Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel téged dicsérünk és újjongva zengjünk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hitjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél,

0: Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozunk most bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztus tag dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk.
0: Béke veled, Istenem.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés, azzal az álhatatos szeretettel, amelyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Imádkozzunk esőért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz már, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, halálunk óráján. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásunk is
0: mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon. Esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat, és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi és lelki eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Szent misét közvetítettünk a sárközújlaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hársfalvi Otto atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Szabó Ignác nemerét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területen települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Rágtapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részen rendelkezik Sárközi János, az újlaki részen pedig újlaki domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Rágtapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviselték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett. Ezt követően Sárközújlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben Báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítése került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom új Mária oltárral gazdagodott, a II. Világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szentkereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szentkereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultra-rövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadom az önök imakéréseit, majd hívom, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt közösen a rózsafűzér imát az elhangzott kérésekre, szándékokra. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom, a mikrofonnál Pál Gerétet hallják. Általános imakéréseink között imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kantorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltat teljesítő testvérekért, a betegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, az tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóiért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk. És itt is van az első betelefonáló. Halló, Mária Rádió! Halló, halló, Mária Rádió! Üzenetekkel folytatom addig is, amíg lesz egy újabb hallgatónk. A rózsafűzért felajánlom László megtérését, a gonosz távozásáért, a családból Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom több fontos szándékért, Jézuson bízom benned, írta egy hallgató. Erőt, egészséget, lelki békét, békességet, segítő kegyelmet kérem, és Isten akaratában való megnyugvásért imádkozom, ugyanakkor elhunyt szeretteimért, élőkért, a Szentlélek kiáradásáért és több fontos szándékért, világ békéért tart velünk egy mindennapos hallgató, édesanyja. Beteg férjem megtérését ajánlom fel a rózsafűzért, írja egy hallgató. A rózsafűzért kérem saját magam részére, életünkre, minden napjára, halottaink békés örök nyugodalmáért és fontos szándékokért köszönöm. A rózsafűzért felajánlom a szűzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmekért, a családomért, daganatos betegekért, halottaim lelkük üdvükért és egy fontos szándékért. A rózsafűzért felajánlom enhűt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, Isten fizesse, köszönöm szépen. Halló, halló, Mária Rádió!
1: Dicsertessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a papbácsiknak és a háború megszűnéséért, a Mária Rádió nagy családjáért is, magamnait is, a férjemét, az egész halottaimért. Nem sorom a sokba, imádkozzunk együtt.
0: Erre hívom önt is, köszönjük szépen a telefonhívását. Az elhozó imákat és szentmiséget felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért. Rossz emberek, rossz akaratú emberek, személyek távozzanak az életemből, ezért imádkozom, Isten fizesse, köszönöm szépen. A felsorolt szándékok mellett az én szándékaimért is imádkozom önökkel, Isten fizesse, köszönöm szépen, szép napot kívánok. A mai rózsafűzért felajánlom édesanyám lelküdvét, a család többi elhunytjaiért, a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről egy hallgató. Imád kérek lányomért, minden történjén az Úr akarata szerint, ebben bízom és imádkozom önökkel, írta ezt Kati. Halló, Mária Rádió?
2: Dicsértessék az Úr és Kanna Szennává.
0: Mindörökké, amen.
2: Azt a szemmiséket, a rózsafűzéket felajánlom a feleségemé, mert neki is vannak a lábai, az enyémé, mert nekem is vannak a lábai, az unokáimé, a gyermekeimé, külföldi gyermekeimé, a szomszédjaimé. Farkas Gyula voltam Gyimesbükből. Dicsértessék az Úr és Kána Szent Nevát.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Gyula, hogy velünk együtt imádkozik. Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. A mai imákat felajánlom férjemért, nyugodjék békében, köszönöm szépen. A rózsafűzét hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, egy fontos szándékért, békért, önökért, egy édesanyja küldte az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért és mindennapi imámat a családomért, az én gyógyulásomért, szemem gyógyulásáért, testvéreimért, Enikőért, Évikéért és minden betegért. Jézusom, hallgass meg kérésemet, írta egy nagymama. Halló, halló, Mária Rádió.
3: Halló, igen.
0: Igen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét. testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívást. Felajánlom az imánkat a családomért, hálából a Szűzanyának és a Szent Fiának kapott kegyelmekért és több fontos szándékért. Köszönöm szépen. Imáimat felajánlom a családomért, betegekért, szomszédokért, unokákért, Attila gyógyulásáért, anyagi gondok megoldásáért, önökért, elhunyt rokonaimért, Péter Hajnal Szentegyházáról küldte az üzenetet. Haló, haló, Máre Rádió? Haló, Máre Rádió? Ezt a rózsafűzért felajánlom, sok ellenségem van, távozzanak, köszönöm szépen, Isten fizesse. Gyógyulásért kérnék imád, Jézusom, bízom benned, írj egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, fiam családjáért, elhuntjaimért, Jézusom, bízom benned, egy Mária légiós testvéremért is imádkozom, köszönöm szépen. Csingdánfalvá Szabó Magdus névnapja alkalmából köszöntöm Isten étese, sokáig nagyon boldog névnapot kívánnak szomszédasszonyai, és imádkoznak érte, köszöntik ezzel a rózsafűzér imával, adjon a Jóisten erőt, egészséget neki. Haló, Báni Rádió? Haló, haló, Máre Rádió?
1: Kértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én a rózsafűzért szeretném ajánlani a családomért, gyermekeimért, unokáimért. Szeretném ajánlani a fiamat, egészségét, beteg nagyon. Édesanyám egészségét, az egész halottunként. Isteni közöltöm bírok rá, Isten fiasztán meghallgattak, kellene a szép napot kívánok.
0: Szép napot kívánok én is önnek, kedves Klára, köszönjük szépen a telefonhívását. Telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555, ezen két telefonszámok egyikén most élőadásba jutott a kedves hallgató, elmondhatja imakérését, szándékát, jó hosszasan csengessenek, erre hívjuk a hallgatóinkat, és hogyha megszólal a zene, az alatt is tartsák a telefont, hiszen bármelyik pillanatban bekapcsolhatja önöket a számítógép, tehát kitartóan jó hosszasan csengetni, és a zenétől nem kell megijedni. Telefonszámunk, amelyeken az üzeneteket várom, a 0758-420-555, és itt is van egy hallgatónk. Haló, Máre Rádió? Mindenki, amen.
1: Halabulak a kigyelmetét, a boldogságot szüzanyának és a mennyelkának. Valóban kérem a szüzanyi oltalmat, hogy a közbenjárását a szintjánál. Gyermekem gyógyulásáért, az egészségét, az ő munkahelyét, az ő munkahelyáért, kollégáért, szünekeiért, valamint a családom egészségét, a családomban a betegek gyógyulásáért, tartjám nevérem, a jó magam gyógyulásáért, elmint szüden lelkezvér. Az évegyük kegyelmét, a gonosz távozásért, a családunkban sok-sok szeretetét, türelemmel, békéért. Isten fizesse mindenki segítségnáját, dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívást, álltson velünk ön is, és imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom szüleimért, és minden hozzám tartozó elhunytért, saját magamért, gyógyulásomért, írta ezt Rózália. Imád szeretnék kérni a holnapi orvosi vizsgálatomért, hogy a szüzanya legyen velünk, legyen velem. Köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned, ezért imádkozom. Halló, Máre Rádió?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: A mai rózsafűzéreket szentíték, Anasztál imádkozva felajánlom férjemét, Hideg Kuti Magdáét, néznapja alkalmával, kiből sugárzott a jóság és a szeretet. Férjét, Ulajét, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevében, akiket szeretünk, soha nem
0: mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívást, imádkozzunk együtt.

Halló, halló, Máré Rádió. Mindre kell men. Jóisten áldja meg, köszönjük szépen a telefonhívást, egy picit halkan hallhattuk a kedves hallgatót. Én megértettem az ima kérését, szándékát, tartsunk velünk és imádkozzunk együtt, erre hívom önt is, köszönjük, hogy telefonált. A rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségről egy hallgató. Halló, halló, Máré Rádió. Halló, Máré Rádió. A mai rózsafűzéreket, minden imámat felajánlom a kapott kegyelmekért, családomért, egészségét, gyermekeim fontos szándékaiért, unokákért, köszönöm szépen!

0: Rózsa Fűzét, egészségét, békességét, hálából a sok kegyelemért, férem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot kívánok, szeretettel, ír egy hallgató. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, hallgatom.
1: Én is ezt a rózsafüzérrel csatlakozok a felsorolt szándékokért, ami a Mária Rádióban elhangzik, és még ajánlom a békéért, a szeretetért, a háború megszűnéséért, a Mária Rádió megfennmaradásáért, papjainkért, és a fiatalsági alkalmas időjárásért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy Jóisten áldja meg önt is, és köszönjük, hogy telefonált is, hogy együtt imádkozhatunk.

0: Halló, halló, Máre Rádió.
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa Püdért fel szeretném ajánlni Kosa Magdolnának, hogy a Jóisten adjon neki öreg nyugodalmat, mivel a neve napja van, és minden halottainkért adjon a Jóisten csendes nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Imádkozzunk Kenyeres Magdika néni lelke üdvéért, hűséges hallgatója volt a Máre Rádiónak, és együtt imádkozott nap, mint nap velünk. Az ő lelke üdvéért is imádkozzuk a mai rózsafűzér imát. Lányom egészségét, gyógyulásért, jóorvosi eredményekért kérném a szűzanyag közbenjárását, írja egy édesanyja. Hálából a szűzanyának, gyermekeimért, unokáimért, testvéreki gyógyulásért, betegekért, elhunytjaink örök nyugalmáért, önökért, hallgatókért imádkozom, Isten fizesse. Kedves hallgatóink, itt most az ima kérdésekre szánt időnk lejárt. Hívom, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt az elhangzott kérésekre, szándékokra, illetve amik megfogalmazottak a mi szíveinkbe. Hozzuk ide a szűzanya az Úr Jézus elé, és hittel bizalommal imádkozzunk. Mai rózsafűzért a Csíksomi stúdióból, a Csíksomi ima csoporttal fogjuk közösen imádkozni. Elköszönök önöktől, a mikrofonnál Pál Genértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval is szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelét számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Dicsőséges olvasó első titka, aki halottaiból feltámadott. Jézus harmadnapon dicsőségesen feltámadt. Feltámadásával befejezte megváltásunk nagy művét, az Atya pedig igazolta őt. Mi meddig ülünk még a halál árnyékában? Mikor támadunk fel lelki halálunkból? Szabadíts ki véglegesen lelkünket a bűn fertőjéből, hogy szabadon szolgálhassunk Teremtőnknek. Minél mélyebb halálból kelünk fel, annál dicsőségesebb a feltámadásunk. Édes üdvözítőm, aki diadalmasan legyőzted a halált, adj kegyelmet, kérlek, hogy lelkem a bűnökből kibontakozva tisztán és örömmel szolgálhasson neked, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Jézus feltámadása után még 40 napig maradt a földön. Utána Szűzanyja és az apostolok szeme láttára fölment a mennybe. Hogy mekkora a mennyország gyönyörűsége, azt még a Szentírás kiváltképpen Pál apostol is csak némileg tudja érzékeltetni. Jézus mennybe menetelével számomra is megnyitotta a mennyet, úgy kell tehát élnem, hogy bejuthassak majd oda. Édes üdvözítőm, oldozd fel kérlek szívemet minden köteléktől, amely a világ hiúságaihoz láncolja, és add kegyelmedet, hogy szüntelenül téged keresselek, és benned megtaláljam minden boldogságomat. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: meg, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Ó, asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Ó, asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges olvasó, harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Jézus pünkös napján elküldte a Szent Lelket, a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik imádkozva várták. Hogy Istennek tetsző életet élhessünk, szükségünk van erőre és tisztaságra. Az, aki a félénk apostolokat bátor harcosokká, a gyenge szüzeket pedig vértanukká edzette, minket is megerősít küzdelmünkbe, csak kérnünk kell rá. Vigasztaló Szentlélek, törzs be szívemet és lelkemet szent kegyelmeddel, erősíts meg akaratomat, hogy mindenkor tisztán és bátran szolgálhassak mennyei atyámnak, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldöttem.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges olvasó negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Isten a boldogságos Szűz Máriát lelkével és testével együtt fölvette a mennybe. A sír szélén elhagy minket minden és mindenki, csak jó és rossz cselekedeteink követnek minket az örökké valóságba. Ha azonban Szűz Máriát követtük erényeinkben, és igyekeztünk hűségesen megtartani Isten parancsait, biztosan számíthatunk Jézus és Szent Anyja segítségére életünkben és halálunk óráján egyaránt. Boldogságos Szent Szűz, kérlek, est ki számomra kegyelmet, hogy életem minden napját Isten szeretetébe töltessem, és ekként ezután a halál is megváltom kegyelmében találhassom majd. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges olvasó, ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. A boldogságos szűzet isteni fia a mennyország királynőjévé koronázta. Ilyen korona vár ránk is a mennyország dicsőségében. Igyekeznünk kell tehát, hogy Istennek tetsző életünkkel meg is érdemeljük azt, hogy hozzásegítsen gyermeki módon, gyöngéden tisztelnünk kell szűz Máriát, mindenfelé terjesztve tiszteletét. Szűzanyám, add, hogy téged mindig szeresselek, buzgón tiszteljelek, és tiszteletet terjesztésén mindvégig munkálkodhassam. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatóságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csicsomjai segítő szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Krisztus vérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az oltári szentségben, a lelkek itala és megtisztulása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánok reménysége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyén szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legmértóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat, a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát, úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bunak bajnak!

0: anyja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek,

enged, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnös

0: Asztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bizom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban, azért hiszem és meghalok ezen hitembe, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük.

0: lemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világba, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Istenünk,
0: te áron püspököd, a

0: tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Krisztussal a mindennapokban. Tibor atya műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. A mai műsorunkban tovább megyünk a kérdésekkel. Mit jelent a közjó a szegényeknek? Itt hagytuk abba a két héttel ezelőtt. Mindszenti József bíboros esztergomi érsek mondotta, idézem, az egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadság jogok és a lelkek üdve ezt megköveteli. A szegények boldogulása az egyház szívügye. Ha nem az, akkor hűtlenné lesz hivatásához. A zsinat a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióban az egyes pontban szól a szegények kiemelt szerepéről. Ebből adódik az egyes ember és az egész egyház legfontosabb szociális kötelessége, hogy elsősorban a társadalom peremére szorultak szükségleteivel törődjön. Útmutatóink ebben a tekintetben a hegyi beszéd boldog mondásai, magának Jézusnak a szegénysége és szeretetteljes odafigyelése a szegényekre. Jézus határozott parancsa, hogy törődjünk a kirekesztettekkel. Máté evangéliumában a 25. fejezet 40. versében olvashatjuk, amit a legkisebb testvéreim közül egynek is tettetek, velem tettétek. Ennek ellenére óv az olyan elnézést ideológiai elképzeléstől, hogy a földön a szegénységet meg lehet szüntetni. Ez csak Krisztus végső eljövetelekor lesz lehetséges. Emmanuel nővér 99 évesen röviddel a halála előtt ezt válaszolta a riporternek, aki az életéről kérdezte, és te mit teszel a szegényekért? Clairoy Szent Bernát, egyházdoktor és reform apát a 11. században azt mondja, idézem, az egyház a falain a pompáját mutatja, a szegényeknek viszont a fokarságát. A köveit arannyal borítja, a gyermekeit pedig mezőtelenül hagyja. Sokan felteszik azt a kérdést, hogy mit jelent a szubszidiaritás elve. Minden társadalmi feladatot először az erre képes lehető legalacsonyabb szinten szerveződő csoportnak kell megoldania. A magasabb szintnek csak akkor szabad beavatkoznia, ha a kisebb egység nincs abban a helyzetben, hogy a problémát meg tudná oldani. Ha azonban a kisebb egységnek segítségre van szüksége, a hozzá legközelebbi felsőbb szintnek kell segítenie. Ezt a szabályozást foglalja össze a szubszidiaritás elve, a segítségnyújtás kötelessége. Például, ha egy család bajba kerül, az állam csak akkor avatkozhat be, ha a megoldás meghaladja a család vagy a szülők erejét. Ennek az elvnek célja az egyén, a csoportok és a civil szervezetek szabadságának erősítése és a túlságos központosítás megakadályozása. Erősíteni kell az egyéni kezdeményezéseket, mert a személyi méltóságnak lényeges része az, hogy az ember tud magán segíteni. A szubszidiaritás elvét először 11. Pius pápa fogalmazta meg 1931-ben a Quadragesimo Anno enciklikában. A magasabb szinteknek, például az államnak, nem szabad átvennie az alacsonyabb szintek, például a család kompetenciáit, ha azok maguk is meg tudják oldani a problémát. Ha az alacsonyabb szinteken nem tudnak megbirkózni egy problémával, a következő magasabb szintnek kell segítséget nyújtania. A következő kérdés, érvényes-e a politikában is a szubszidiaritás elve? A válasz igen, az egyház szerint. A szubszidiaritás elvének alkalmazása elkerülhetetlen. Ha például a nemzetállamok és az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete viszonyának kialakításáról van szó. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének csak akkor szabad beavatkozni valamilyen ügyben, ha a nemzetállam maga nem tudja megoldani azt. Ugyanez áll az európai államok kapcsolatára, az Európai Unióval, illetve az Európai Bizottsággal. Adódhatnak azonban olyan helyzetek, amikor a magasabb szintnek be kell avatkoznia. Például, ha az államot megtámadják, a nemzetközi jogot semmibe veszik, vagy az emberi jogokat megsértik. 12. Pius pápa 1957. október 5-én a következőket mondta. Az egyházi vezetők bízzák rá a világiakra azokat a feladatokat, amelyek épp olyan jól vagy még jobban meg tudnak oldani, mint a papok. A világiaknak lehetővé kell tenni, hogy szabadon és személyes felelősséget vállalva dolgozzanak a nekik kijelölt keretek között az egyház közös javára. Lincoln amerikai elnök a 19. században a következőket mondta. Azzal nem segítünk az embereknek, ha megcsináljuk helyettük azt, amit ők is meg tudnának tenni. Következő kérdés. Mit jelent a szubszidiaritás elve az egyes ember számára? Az együttélés kérdéseit nem lehet egyszerűen a fent lévőknek átengedni. A problémák megoldását először önállóan, saját környezetünkben kell keresni, és csak akkor szabad az első, magasabb szinttől segítséget kérni, ha a megoldás meghaladja erőinket. Legalább ilyen fontos egymás segítése. Segítséget kérünk és adunk. A keresztények arra kaptak küldetést, hogy aktívan vegyenek részt a társadalom életében, és senkit se zárjanak ki belőle. Konfúcius, kínai filozófus, Krisztus előtt a 6. században azt mondotta, idézem, amit mondasz, elfelejtem. Amit megmutatsz, arra emlékszem. Amit csináltatsz velem, azt megértem. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy a szeretet gyakorlása hogyan vezet el a legfőbb boldogsághoz. Maradjanak velünk!

A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Kínai filozófus Meng Chi Krisztus előtt a 4. században így fogalmaz, idézem, az önmagunkért vállalt felelősség a gyökere minden felelősségtudatnak. Feltevődik a kérdés, hogyan sikerülhet közösen felelősséget vállalni, és ugyanakkor a hamis függőséget elkerülni. Részvétellel. A polgárok részvétele a társadalom ügyeiben a demokrácia alappillére. Ezért fontos feladata a keresztényeknek is. A keresztények szolidárisan akarnak részt venni közösségük sorsában, jól tudják, hogy felelősek a világ alakulásáért, hogy a részvétel elve megvalósulhasson minden polgárnak, biztosítani kell hozzá a lehetőséget. Szintén egy másik kínai filozófus, Lü Buwei, a Krisztus előtti 2. században, 3. században ezt fogalmazza meg. A kicsinyek biztonsága a nagyok biztonságán alapszik. A nagyok biztonsága viszont a kicsinyekén. Kicsinyek és nagyok, előkelőek és alacsonyrendűek egymásra vannak utalva. Egymásra vannak utalva, hogy mindnyájan örömben élhessenek. Milyen legyen a részvétel? A helyes részvételnek fontos feltétele az értékorientált nevelés és a tájékoztatás. A részvétel legyen megfelelő mértékű, nem szabad vele visszaélni, és egyéni érdekek érvényesítésére használni. Hasonlóképpen nem állhat csupán a választó jog gyakorlásából. A társadalmi tanítás itt különösen a totalitariátus rendszereket ítéli el, mert azok a polgárok részvételét veszélyesnek tartják. A keresztény embernek a választójogon kívül is van társadalmi kötelezettsége, mindegy, hogy az egyházközségen belül, vagy egy politikai pártnak, esetleg egy sportegyesületnek kötelezi-e el magát. Sok társadalmi kérdésben éppen a világiaknak kell részt venniük szaktudásukkal, és így együttműködniük a közügyek intézésében, olvashatjuk a Gaudium et Spes 43. pontjában. Keresztényként azonban nem csak magunknak kell szerepet vállalnunk a társadalmi életben, hanem szolidárisan mások részvételét is lehetővé kell tennünk. Az igazságos részvétel alapja mindenkinek tényleges részvétele, és ez tulajdonképpen a szociális igazságosság döntő tényezője. Egyes emberek kizárása emberi méltóságok megtagadását jelenti, és a bűn a személy tiszteletének parancsolata ellen. Egy dél-afrikai mondás, ha sok kis ember sok kis helyen sok kis dolgot megcsinál, akkor megváltoztathatják a világ arcát. Roosevelt a következőket mondja, tulajdonképpen a felesége Eleanor Roosevelt amerikai aktivista és amerikai first lady, idézem, ha abba hagyod a rád váró feladatot, elkezdesz meghalni. 16. Benedek pápa, a szolidaritás elsősorban azt jelenti, hogy mindenki felelősséget vállal mindenkiért. És feltevődik a kérdés, mit jelent a szolidaritás elve? A szolidaritás elve az emberi személy társadalmi szerepét fejezi ki. Senki sem élhet magában. Mindenki rá van utalva másokra. Nem csupán azért, hogy kellő segítséget kapjon, hanem azért is, hogy legyen kihez szólnia, és a beszélgetésekben mások gondolatait, érveit, bajait, kívánságait hallva növekedjen, és személyisége is fejlődjön. Martin Luther King, amerikai lelkész és a polgárjogi aktivista következőket mondja. Megtanultunk úgy repülni, mint a madarak, úgy úszni, mint a halak, de azt az egyszerű művészetet nem tanultuk meg,
hogyan kell testvérként élnünk a Földön. Meddig terjed a szolidaritás? Globalizált világunkban nagy öröm, hogy a határok elvesztik jelentőségüket, a világ összezsugorodott, és lehetségesé vált a valós idejű kommunikáció. A globalizációnak azonban nagy veszélyei is vannak, ami a politikában vagy a gazdagságban a világ egyik részében történik. Az közvetlenül kihat az egészen másutt élőkre is. Bár érvényes a szubszidiaritás elve, mégis meg kell tanulnunk etikai szempontból globálisan gondolkodni. Ha tartós eredményre törekszünk, ami a Föld nevű bolygón lakó minden embernek hasznára válik, akkor sok kérdést csak globális szinten lehet megoldani. Gondoljunk például a klímaváltozásra, a járványokra vagy a migrációra. A Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében olvashatjuk: hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Ferenc pápa 2013. júliusában a Lampedusa szigetén tett látogatásakor a következőket mondotta: a jólét kultúrája, amelyben csak magunkra gondolunk, érzéketlenné tesz mások jaj kiáltására. Szappan boborékban élünk, amely bármilyen szép, de üres, jelentéktelen és elmúló illúziót nyújt, amely a fele barátunk iráti közönyhöz vezet, sőt, világméretű közönyhöz. Ebből a globalizált világból a globalizált közönybe zuhantunk. Hozzászoktunk embertársaink szenvedéséhez, nem érint, nem érdekel bennünket, nem ránk tartozik. Hogyan lesz a szolidaritás kézzelfoghatóvá? A szolidaritás szociális elv, és egyúttal erkölcsi erény is. Mint a társadalom rendező elve, arra szolgál, hogy legyőzze a bűnös struktúrákat, mondja II. János Pál pápa, és hogy megteremtse a szeretet, ezzel együtt a szolidaritás civilizációját. Erkölcsi erényként a szolidaritás határozott, konkrét fellépést kíván mások, főképpen a nehéz helyzetben lévők érdekében. A homályos, határozatlan együttérzés nem segít, cselekedni kell. Korintusiakhoz írt 1. levél 12. fejezet 26. versében így olvashatjuk: ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban arról a témáról fogunk beszélni, mennyire szeretnék szegény egyházat a szegényekért, Ferenc pápa mondata. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre. Mindannyiunk számára. Márton Áron püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon a példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás, hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa,

megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirenei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik, atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei, mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirenei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útján be vegyen részt, beszennyezze a saját becsületét egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten, nagyon távoli, fényévnyire van tőlünk az Isten, idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegenek, de külső szemlélőként két idegen találkozása a kereszthordozásban. A szenvedő Istenember, és a viszolygó, visszautasító ember, aki fél az ismeretlentől, fél az idegentől, fél a megszégyenítéstől, de ugyanakkor egy külső, megszálló állami, katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne. Tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban

0: sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét, ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog már, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. És Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett, és nem sikerült neki. Talán megszúrta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi, emberi, fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai, női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton. Az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirenei Simon a keresztúton. keresztholdozásban, ahogy leveszi válláról a terhet, a bűnök terhét. És Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet, segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni kényszerből. Az csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad, vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz, például jó sebészek, de valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk, nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök? Jézus nem száll le a keresztről, ott marad. Majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Cirány Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Cirány Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként, találkozva a másik ember szenvedésével, át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek, a következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság, átöröklődik az Isten tapasztalat, bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Cirány Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is történik. Az őskeresztény, első keresztény közösségnek a tagjaivá válnak a fiúk, a gyermekek. Istennel való találkozás, bensőséges tapasztalata átöröklődik atyáról fiúra. Átöröklődik. Nem csak a rossz öröklődik át, könnyen észre szoktuk venni egymás rossz tulajdonságait, és akkor tudjuk, hogy hát persze, kitől örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében. És ami először kényszerből született, félelemből fakadt, egyszer csak átalakul. Átalakul és átalakít az Isten. Nem csak engem, a segítő Simont, az édesapát, a konkrét segítő szeretetnek az emberét, mert hogy nem elég csak lelkiekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen. A lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. Nem baj az, ha legelül, akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben, a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim és követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együtt érez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretett cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk. Jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket, és a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, krisztusivá válnak, átöröklődik a krisztusi szeretet csodája lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő, segített. Gyógyító, gyógyított. Simonná, segítőtársá, utitársá válni, nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből, az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell. A segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el, ha kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten, akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Leó pápáról szóló elmélkedésünkben. Ott hagytuk abba az elmúlt szerdán, hogy az ő számára is igen fontossá vált az a gondolat, hogy felkarolni a szegényeket, a társadalom kirekesztettjeit. Míg a felszabadítási teológia felhívása a szegények támogatására és az igazságtalan társadalmi struktúrákról való elszakadásra sok latin-amerikai katolikus számára különös üzenetet hordozott átpolitizálása, különösen a marxista ideológiával szimpatizáló körében, és ez vezetett ahhoz, hogy II. János Pál pápasága idején felléptek az irányzattal szemben. Az 1990-es években az akkori hittani kongregáció, amelyet a későbbi 16. Benedek pápa vezetett, aggodalmát fejezte ki a felszabadítási teológia egyes áramlatai miatt, amelyek szinte marxista eszmékre és elemzésekre támaszkodtak. Ugyanakkor dicsérte a felszabadítási teológia társadalmi igazságosság és a szegények iránti buzgalmát. A latin-amerikai katolikusok számára üdítően hatott, hogy Ferenc megválasztása után már egészen más hangnemben beszélt a felszabadítás teológiájáról. Prevost egy évtizedet töltött a Trujillói Ágostonrendi Szeminárium élén, kánonjogot tanított az Egyházmegyei Szemináriumban. Tanulmányi prefektusként szolgált, bíróként tevékenykedett a regionális egyházi bíróságon, és plébániai szolgálatban dolgozott a város szélén. Sikeres missziós tevékenységet is folytatott, többen csatlakoztak a rendhez, megszervezte a venezuelai menekültek támogatását Peruban a venezuelaiak elleni diszkrimináció ellenére. Antoni Pizzo Ágoston rendi atya még a konklávé kezdete előtt egy telefonos interjúban a következőket mondta: Peruba küldték, az ország felső északnyugati részébe. Itt a rend középnyugati tartományának, a jó tanács anyja tartománynak a missziói voltak. Ezeket Kulluhukánász misszióknak nevezték, és a II. Vatikáni zsinat után kezdtük létrehozni őket. Prevost a későbbi püspökkel, illetve a püspökkel dolgozott együtt, aki a prelatúrát vezette. Ma már ezen missziók mindegyik vezetője perui születésű Ágoston rendi szerzetes, tehát nem külföldi misszionárius. 14. Leó pápát, akárcsak Ferencet, az 1962-65-ös II. Vatikáni zsinat fogadtatása formálta Latin-Amerikában, jegyezte meg találóan az egyházi ügyekkel foglalkozó honlap, és a püspökök felkarolták azt a szinódusi stílust, amelyet Ferenc az egyetemes egyházba hozott. Az 1955-ben megalakult latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsa zsinat utáni ülései olyan fokú kollegiális együttműködést és döntéshozatalt fejlesztettek ki, amely egyedülálló volt a világon. Ferenc ezt a kollegiálisabb stílust hozta el az egyetemes egyházba 2023-ban és 24-ben tartott szinódusokkal. A latin-amerikai püspökök fókusza is teljesen egyértelmű volt. Párbeszédet kezdeményeztek, és a szegények felkarolását tartották fő feladatuknak. Nyilvánvaló, hogy perui tartózkodása során irányult a későbbi 14. Leó pápa figyelme is ezekre az értékekre. A széles körben elterjedt kínzó szegénységgel szemben az evangélium igazságos társadalomra vonatkozó következményei többé-kevésbé koherens teológiává finomították. Elhagytak néhány baloldalibbnak minősített elméletet, amelyeket egykor a felszabadítási teológia címszó alá csoportosítottak. Amikor Prevost püspök lett, a felszabadítási teológiai körüli harcok
már kevésbé dominálták a világegyházat, de továbbra is időszerű volt a kérdés, hogyan tud az egyház segíteni a szegényeknek. Prevost latin-amerikai tartózkodása idején szembesült a párbeszéd fontosságával, amelynek alapját a szinodalitás, a zsinatiság, a részvételiség képezi. Nyilvánvalóan ennek is fontos szerepe volt pápává választásában. 14. Leót az emberi jogok iránt elkötelezett egyházfőnek is nevezhetjük. Az Alberto Fujimori perui diktátor által fémjelzett vészterhes korszakban Prevost bírálta az akkori elnök antidemokratikus intézkedéseit, és különös hangsúllyal állította pellengérre a perui hadseregnek a túlkapásait. Kiállt az áldozatok mellett. Elítélte az úgynevezett Grupo Colimát, amit Lima különítménynek is neveztek. Egy perui katonai antikommunista halálosztagról van szó, amely 1991. októberétől 92. novemberéig terrorizálta a társadalmat Fujimori elnök adminisztrációja alatt. A csoport számos emberi, jogi visszaélést követett el 8 hónapon át. Milicistái ez idő alatt 34 embert öltek meg több mészárlás során. Mivel valójában a Grupo Colina hírszerző egység volt, nem is rendelkezett hivatalos elnevezéssel. Ezt a nevet a csoport egyik tagja adta José Colina gyalogsági kapitány tiszteletére, akit egy katonai járőr lőtt le 1984-ben, amikor beszivárgott a fényes ösvény marxista terrorcsoportba. Hogy jobban megértsük, politikailag milyen vészterhes időszak volt ez Peru történelmében, kis, hogy vissza kell mennünk az időben. 1980-ban a perui maoista Abimán Guzmán gerilla háborút indított a fényes ösvény nevű csoportjával. A szélső baloldali fegyveres csoport ezzel a támadással akarta megdönteni a kormány hatalmát. A fényes ösvény úgy vélte, a proletár diktatúrával, a kulturális forradalom, majd a világforradalom kirobbantásával jöhet létre a tökéletes kommunizmus. Tagjai a szovjet típusú kommunizmust sem kedvelték. Azt állították, hogy az akkori szocialista országok, revizionisták, és valójában a fényes ösvény képezi a kommunista világmozgalom élcsapatát. Az erőszakra erőszak volt mindig a válasz, és ennek nyomán jött létre a Lima különítmény, amely a fényes ösvényhez hasonló brutalitásáról volt szintén ismert. A Prevost tehát közvetlen közelről élhette át a milicistáknak a brutalitását, amit következetesen elítélt, és bátran állt az áldozatok oldalára. Többször felhívta a figyelmet a politikai korrupcióra is. 2017-ben bírálta Pedro Pablo Kuczynski elnök döntését, hogy kegyelmet ad Fujimorinak, és felszólította a volt elnököt, személyesen kérjen bocsánatot az elkövetett nagy igazságtalanságokért. Prevostot különösen dühítette, hogy Fujimori nem ismerte el az öldöklésben játszott szerepét, sosem tanúsított őszinte megbánást. Alberto Fujimori volt elnök általánosságban kért bocsánatot, és szintén általánosságban ismerte el bűnösségét, de néhányan sértve érezték magukat. Talán hatékonyabb lenne az ő részéről személyesen bocsánatot kérni néhány nagy igazságtalanságért, azokért az ügyekért, amelyek miatt elítélték, mondta Prevost. Peruban töltött évei alatt személyesen is megtapasztalhatta a diktatórikus állam működését, politikai erőszakot, a súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket. Sokszor lóháton közlekedett, misszionáriusi elkötelezettséget vállalt a Lambayek völgyeiben, elszigeteltségben élő közösségek iránt. Az itteni utak azonban gépkocsik számára járhatatlanok voltak. Már évtizedekkel később helytelenítette azt is, ahogyan Dina Boluarte elnök, aki 2022. december 7-én Pedro Castillo volt elnök csalódott puccsa után lépett hivatalba,
terrorizálta a kinevezését elutasító tüntetőket. Az Amnesty International szerint a hadsereg és a rendőrség 49 polgárt ölt meg, akik 2022. decemberre és 2023. márciusa között tiltakoztak az államfővel szemben. Prevost le akart mondani az érsekség irányításáról, végül azonban Ferenc pápa engedélyével még egy ideig maradt. Sok szomorúságot és fájdalmat érzek. Még azt is mondtam a Szent Atyának, nincs itt az ideje, hogy elhagyjuk az országot. Továbbra is kísérni akarom az embereket. A legtöbben a megbékélést és a békét keresik. A lakosságnak vannak olyan rétegei, amelyek úgy érzik, elfelejtik, figyelmen kívül hagyják őket. És jogos követeléseik vannak, magyarázta Prevost. A politikai igazságtalanságok mellett a perui szegénység határozta meg Prevost gondolkodását. Lelkipásztori munkát végzett az Andoki, Apurímac régió és az amazoniai Iquitos régió közösségeiben, ahol a lakosság körében igen magas a szegények aránya. De ugyanez elmondható egy másik fontos perui fellegvárról, a Chiclayo tartományról is, amely 20 városi és vidéki körzetet foglal magába. Egyes régióiban a lakosság mintegy negyede él mély szegénységben. A régióban sok venezuelai bevándorló lelt menedékre. Ferenc pápa 2014. november 3-án nevezte ki Prevostot a perui Chiclayo apostoli kormányzójává és Szufár címzetes püspökévé. Hivatalát november 7-én vette át James Patrick Green apostoli nuncius jelenlétében. December 12-én szentelték püspökké Szűz Mária székesegyházban. Püspöki jelmondata: ő benne, az egyben egyek. Az idézet Szent Ágostontól származik. Jelmondatát komolyan is vette, és ennek szellemében élt. Ez kölcsönözte számára a bátorságot ahhoz, hogy szembeszálljon a hatalmasokkal. Egyúttal azt a meggyőződését mutatja, hogy a Krisztusban való egységnek az emberi méltóság és a társadalmi igazságosság védelmében kell megnyilvánulnia. 2015. november 26-tól Ferenc Chiclayo egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki. 2018. márciusában a perui püspöki konferencia második elnök helyettesévé választották a tisztséget. 23-ig töltötte be. A Szentszék és Peru állam közötti 1980-ban megkötött és a katolikus egyház számára számos előjogot biztosító konkordátum értelmében Prevost honosított perui állampolgár lett, mielőtt püspökké szentelték volna, így szerezte meg a latin-amerikai ország állampolgárságát, emiatt is tekinthetik saját egyházfőjüknek a perúiak. Perúban ma sem ideális a helyzet. Burjánzó erőszak, mély korrupciós problémák okozta válságon megy keresztül, és alig több mint 8 év alatt már 6 elnöke volt. Chiclayo az ország 5. legfontosabb városa, a lakosság és a gazdasági súly szerint. Értékes prehispán romokkal rendelkezik, évről évre sok belföldi turista látogat el ide. Ugyanakkor a régió kulturális központ is. 87-ben itt fedezték fel az úgynevezett Sipán urának, a Kolumbusz előtti Moche kultúra vezető harcosának a sírját. E kultúra hatalmi központja Chiclayo volt. A régióban azonban nem folyik bányászat, ezért nem is rendelkezik komoly gazdasági bázissal. Egyszerű nép vagyunk, csak úgy, mint a püspökünk mondta már, a pápa választás után egy helybéli. Prevostot hamar befogadták a helyiek, bár jámbor személyiségnek ismerték, hamar tekintélyt szerzett magának. Sokan jártak a szentmiseire, kedvelték szentbeszédeit. Szevallos gyengédnek nevezte Prevostnak a homiliáit. Peru vallásos országnak számít. A 2017-es népszámlálás szerint a katolikusok a lakosság 76%-át tették ki.
2020-ban több mint 3000 pap és több mint 9000 apáca szolgált az 1670 plébánián. Az egyház 136 kórházat, ezen kívül otthonokat működtet az idősek és betegek számára. A perújak két szenttel, Limai Szent Róza és Porri Szent Márton, valamint két boldoggal, Ana de los Angeles és Antonia Luzmila Rivas López, ezekkel büszkélkedhetnek a perui nemzet. A katolicizmus azonban itt is növekvő problémákkal szembesül. Ha nem is olyan mértékben, mint máshol, a hívők száma évről évre csökken. A népszámlálások szerint 1940-ben a perui lakosság 98,5%-a vallotta katolikusnak magát. 81-ben 94,6, 2007-ben 81, és ez esett vissza 76%-ra. És ezt a problémát Prevost is látta, és ezért hirdette, hogy vissza kell térni a gyökerekre, missziós egyházra van szükség, különben megállíthatatlanná válik az elszivárgás folyamata. Prevost úgy élt, ahogy a helyiek, nem akart kiemelkedni közülük, nem egy gazdag, a hívektől folyamatosan eltávolodó egyház képviselőjeként akart fellépni. Sokan emlékeznek rá Peruban, ahogy a hívekkel együtt fogyasztotta el a reggeliét, és itta a kedvenc narancslevét. A frissen facsart narancslé állítólag különösen finom a világnak ezen a fertáján. Kedvenc vasárnapi menüje a csirkemell vagy a sertés sült volt. A hét folyamán azonban szerényen étkezett és szerényen is élt. Persze, neki is a kedvencei közé tartozott Peru büszkesége és híres specialitása, ami egy egyszerű és percek alatt elkészíthető étel volt, mondják a helyiek, ezt úgy nevezik, hogy keviche, vagy keviche, már nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni. És mikor megkérdezték tőle, hogy mi fog hiányozni, sok minden, mondta el Perúból való távozásakor. Hát van egy jellegzetes, régió jellegzetes pörkölt, ezt emelte ki. Munkatársa Margarita Flores nővér pedig csirkehúsos rizst és csirkehúsból készült sűrű krémet tett az asztalára. Prevost kedvencei közé persze jellegzetes olasz ételek is tartoztak. A klasszikus római ételektől a nápai pizzáig mindent előszeretettel fogyasztott. Mindeközben rendjében is egyre nagyobb befolyása tett szert és araszolt felfelé a ranglétrán. 1998-ban megválasztották a chicagói székhelyű Szent Ágoston tartomány rendjének tartomány főnökévé, a pozíciót 99-től töltötte be. 2000-ben engedélyt adott James Ray-nek, de Ágoston rendi papnak arra, hogy felügyelet mellett a chicagói St. Johnstone kolostorban lakjon. Ugye Ray-t felfüggesztették a papi szolgálatból, mert hiteles vádak szerint bűncselekményeket követett el. Prevostot később azért is érték bírálatok, mert a kolostor közel volt egy gimnáziumhoz. 2002-ben más lakásba költöztették, miután az amerikai püspökök szigorúbb szabályokat vezettek be. 2001-ben Prevostot az Ágoston rend általános perjelévé választották. Mindössze 46 éves volt ekkor. Szokatlanul fiatalnak számított, tekintve, hogy egy világszerte elismert és fontos kongregációt kellett vezetnie. Viszonylag ifjúkor ellenére rendtársai nagyon kedvelték párbeszédre, konszenzusra törekvő vezetési stílusát. Így két egymást követő hat éves ciklust tölthetett be 2013-ig. 2007-ben, mikor újra választották, már 16. Benedek vezette az egyházat, akinek államtitkára Tarcisio Bertone táviratában arra buzdította az Ágoston rendieket, hogy karizmájukkal összhangban tartsanak ki az evangéliumról való termékeny tanúságtételükben. Arra is ösztökélte őket, újítsák meg Krisztus iránti odaadásukat, hogy válaszoljanak a mai világ kihívásaira. 13 és 14 között Prevost a chicagói Szent Ágoston kolostor képzési igazgatójaként, valamint a Jó Tanács Anyja tartomány első tanács tagjaként és tartományi helynökeként szolgált.
2019. július 13-án prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává. Egy rövid szünet után folytatjuk, maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát 2019. július 13-án Prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává, 2020. április 15-én pedig Callao városának apostoli adminisztrátora lett. Ferenc Alikana mekkor már eldöntötte, hogy a Vatikánba csábítja. Ferenc pápa pozitív visszajelzéseket kapott róla Peruból és az Ágoston rendből is. Ferencnek pedig szüksége volt megbízható emberekre a Szentszéknél, ahol egyes bíborosok nem is leplezték az argentin pápával szembeni mélységes ellenszenvüket. A Vatikánba invitálás egy újabb lépésének tekinthető, hogy 2020. november 21-én Prevost csatlakozott a püspöki kongregációhoz. Közben azonban Peruban is mind több feladatkört kapott. A perui püspöki konferencián belül az állandó tanács tagja volt. 2019-ben az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökévé választották. Mindemellett a Caritas Peru munkájában is részt vett. Püspökként létrehozta az Integrált Ökológia Egyházmegyei Bizottságát, és egy nőt nevezett ki annak az élére. 2021. március 1-én magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Mivel sokan látták, hogy Prevost befolyása nőttön nő a katolikus egyházon belül, ezért többen azt találgatták, vajon Chicagóban vagy Peruban kap-e új megbízatást. Ferenc pápa közel állt Prevosthoz, hasonló teológiai elképzeléseik voltak, és a felszabadítási teológiához is hasonlóképpen viszonyultak. Mindketten fontos lelkipásztori és missziós feladatnak tartották a szegények, a peremen élők felzárkóztatását, elítélték a korrupciót és a politikusoknak a gátlástalanságát. Régóta, a 2000-es évek eleje óta ismerték egymást. Először még Buenos Airesben találkoztak, amikor Ferenc

Ferenc már évek óta figyelemmel kísérte Prevost pályafutását. Különös elégedettséggel olvasta azokat a jelentéseket, amelyek szerint barátja közel maradt a nyájához Csiklájóban. Ugyan majdnem két év telt el a magánkihallgatás óta, de Prevost rendkívül fontos megbízatást kapott a kúriában. Ferenc pápa 2023. január 30-án kinevezte a püspöki dikasztérium prefektusává Csikláju nyugalmazott püspöke címmel. Előzőleg kikért Alejandro Morán Anton atya, az Ágoston rend általános elnöke véleményét is. Ha Prevostot nevezem ki a püspökök hivatala vezetőinek, mit gondol, hogyan fog teljesíteni, kérdezte tőle. Az atya megnyugtató választ adott, mint mondta, Prevost nagyon jól teljesít majd. Annyira azonban ő nem lelkesedett a kinevezésért, ő a szegények környezetében érzi jól magát, számára a missziós munka jelent igazi kihívást. Az új feladatkör azonban gyökeres szakítást jelentett az addigi életével. Vegyes érzelmeim vannak, ismerte el a leendő pápa a 2023-as rendezvényen, amelyet közvetlenül azelőtt tartottak, hogy elhagyta Perut. Szívem szerint inkább Dél-Amerikában, Csiklájóban maradnék, és a pápa is tudja ezt. Mindezek ellenére hálás vagyok a Szentatyának a bizalom e nagy megnyilvánulásáért, nyilatkozta, mielőtt Rómába költözött. Búcsút véve egyházmegyéitől, 2023-ban a Vatikán News lapjain keresztül a következőket üzente: perui misszionáriusként talán adtam valamit, de nagyon sokat kaptam. Ez egy nagyon más küldetés, mint korábban, de egyben új lehetőség is, hogy életemnek egy újfajta dimenzióját éljem meg. Ez azt is jelenti, hogy vállalom az új kihívásokat. Igent mondtam mindig arra, amikor felkértek egy új szolgálatra. Ezzel a lelkülettel fejeztem be perui missziómat. 8,5 év püspök és majdnem 20 év misszionárius tevékenység után, hogy aztán egy újat kezdjek Rómában. Később már a befolyásos dikasztérium élén sem érezte azt, hogy küldetése jelentős fordulatot vett volna. Még mindig misszionáriusnak tekintem magam. Az én hivatásom, mint minden keresztényé az, hogy misszionárius legyek, hogy hirdessem az evangéliumot bárhol a világban. Rómában Ferenc sokat beszélgetett barátjával, szombatonként találkoztak egymással, Prevost prefektusi minőségében. Ferenc nagyon elégedett volt vele, és csodálatát fejezte ki munka morálja iránt. Prevost felkészültsége említi tisztelettel Morán Anton atya elképesztő volt. Az új prefektus 23. János egykori szálló igéjét idézve friss levegőt engedett a dikasztérium életébe. Elődje a kanadai és a Vatikán konzervatívjai közé sorolt Mark Wellett más vezetési stílust képviselt. A püspöki dikasztérium legfőbb feladata az, hogy kiválassza a legalkalmasabbnak tartott szemét az egyes egyházmegyék élére. A dikasztérium 5 éves időközönként ütemezi a püspökök látogatásait Rómába, amikor találkoznak a pápával és a kúria különböző hivatalaival, dikasztériumaival, és a püspöki dikasztérium irányítja az új egyházmegyék létrehozásának folyamatát is. Ez az egyik legbefolyásosabb vatikáni minisztérium, mivel világiasan fogalmazva erősen befolyásolja az egyház humán erőforrás politikáját. A dikasztérium Rómában élő tagjai minden második csütörtökön találkoznak egymással, és a fórumon tanácskoznak az egyes püspök jelöltekről. A dikasztérium előtt, tehát a találkozó előtt a dikasztérium tagjai dokumentumot kapnak a kiszemeltekről, de az ülésen az egyik tag előadóként lép fel, áttekinti az egyes jelöltekről továbbított információkat, és saját ajánlást is tesz. Ezt követően minden egyes tag hozzászól és értékel. A dikasztérium ajánlásait beleítve a kétség

kérdéseket vagy kisebbségi véleményeket elküldik a pápának. Az egyházfő az esetek túl nyomó többségében jóvá hagyja a dikasztérium döntését, de határozható úgy is, hogy visszaküldi a jelentést és arra kéri a tagokat, további megbeszéléseket folytassanak az egyes jelöltekről. A prefektus ezután minden szombaton találkozik a pápával, és bemutatja a dikasztérium ajánlásait. Néhány nappal később a pápa tájékoztatja a dikasztériumot a végső döntéséről. Ha ez megtörténik, a hivatal értesíti a nunciust, aki pedig felveszi a kapcsolatot a jelölttel, és megkérdezi, hogy elfogadja-e a kinevezést. Így zajlik a püspöki kinevezések folyamata. Beszámolók szerint Prevost a püspöki dikasztérium élén is a párbeszéd embere volt. Kikérte minden érintett véleményét, figyelmesen meghallgatta az előadókat, és ennek alapján a többiek jóváhagyásával hozta meg a döntését. Sosem egy előre lefutott kinevezésről volt szó prefektusi kinevezése után. Átláthatóbbá is tette a püspöki kinevezéseket. Mindamellett nagy munkabírásának is komoly szerepe lehetett abban, hogy végül őt ültették a pápai trónra. Fontosnak tartotta, hogy olyan személyeket nevezzenek ki a nyáj vezetésére, akiket helyi szinten már ismernek, lelkipásztori szolgálatok miatt. Ha egy jelöltet senki sem ismer a népe közül, akkor nehéz, nem lehetetlen, de nehéz valóban egy közösség, egy helyi gyülekezet pásztorává válnia. Ezért fontos, hogy a folyamat egy kicsit nyitottabb legyen a közösség különböző tagjainak meghallgatására. Ez nem jelenti azt, hogy a helyi egyháznak kell megválasztania a lelki pásztorát, mintha a püspöki elhívás demokratikus szavazás szinte politikai folyamat eredménye lenne. Sokkal szélesebb látókörre van szükség, és ebben sokat segítenek az apostoli nunciatúrák. Úgy gondolom, hogy apránként jobban meg kell nyílnunk, egy kicsit jobban meg kell hallgatnunk a híveket, a laikusokat. Ám ha kellett, Prevost határozottan fellépett egy adott püspökkel szemben. Így történt 2023 őszén, amikor azt javasolta, hogy távolítsák el a püspöki tisztségéből. A főpap ügye komoly viharokat idézett elő a Vatikánba, illetve az Egyesült Államokban, de mondhatjuk azt is, hogy a világegyházban. Voltak éppen az ügy az amerikai püspökök közötti évek óta tartó megosztottságra mutatott rá. Az Egyesült Államok püspökeinek egy része Ferenc követője volt ugyan, de a konzervatívok rendre élesen bírálták a pápa irányvonalát. Maga Prevost kimaradt ezekből a csatározásokból, hiszen Peruban teljesített szolgálatot, de nyilván ő is szoros figyelemmel követte az ideológiai harcot, amelynek egy illusztris személyisége volt maga az a püspök, akit kiközösítettek. A Ferenccel szemben kritikus amerikai főpapok legfőképpen a püspöki szinódus folyamatát bírálták, amelynek révén Ferenc pápa egyre jobban be akarta vonni a laikusokat is az egyház vérkeringésébe. Prevost ebben a vizsgálatban fontos szerepet játszott, nem csak amerikai származása miatt, hanem mert a püspöki dikasztérium felügyeli a püspökök kormányzásával kapcsolatos fegyelmi vizsgálatokat és eljárásokat. Prevost még érsekként 2023 áprilisának végén Magyarországon is járt a Ferenc pápa kíséretében. 2025. február 6-án Ferenc pápa Prevostot bíboros püspökké léptette elő, és az albánói külvárosi egyházmegye címzetes püspökévé nevezte ki. Az amerikai főpap komoly aktivitást fejtett ki a latin-amerikai és karibi püspöki tanácsban, és részt vett a tanács ülésein a Puerto Rico-i 2023 májusában. Leo első beszéde után a hittani dikasztérium székhelyére, a Szent Hivatalba tért vissza, ahol pápává választásáig élt. Köszönetet mondotta a jelenlévőknek,
akik lelkesen készítettek közös fotókat az új egyházfővel. Egy Mikela nevű kislány félénken odament a pápához, hogy áldását és aláírását kérje egy szentírásra. 14. Leó szívesen vállalta a kettős felkérést, majd egy csepp humorral hozzáfűzte, még gyakorolnom kell az aláírásomat, a régire már nincs szükség. Aztán, hogy biztosan ne tévedjen, megkérte a kislányt, hogy betűzze a saját nevét, végül pedig az aláírás mellé írva a dátumot tréfásan megkérdezte, milyen nap is van ma? Május 8-a? És a pápa ezután megáldotta a híveket. Nem sokkal pápává választása után izgatottan hívta fel telefonon testvérét, a Chicagóban élő John Prevostot, hogy beszámoljon a nagy hírről. A fivére azonban addigra már igazi tévésztárrá vált, a médiumok őt kérdezték Robertről. Akkor fedezte csak fel az új pápától érkezett sok nem fogadott hívást, amikor befejezte a hírügynökségnek adott nyilatkozatát is. Nagyon elfoglalt volt azokban a percekben. 14. Leó pedig értetlenül bosszankodott amiatt, hogy a testvére nem vette fel a telefont. Miután a bíborosok is visszatértek a Szent Márta házba, ünnepélyes hangulat uralkodott körükben, de sokan hirtelenjében nem tudták, hogyan közeledjenek az új pápához. És amikor az új pápa bejött a vacsorára csütörtök este a megválasztása után, senki sem mert az asztalához menni. Hát ez így van, az ember megváltozik, fehérben ott állt szegény, és akkor mi hárman, én egy szalézi és egy ferences szerzetessel karültve, azt mondtuk, nem lehet így egyedül hagyni valakit. És kérdeztük tőle, odaülhetünk-e, mire azonnal válaszolta, hogy gyertek, gyertek. Úgyhogy én már vacsoráztam az új pápával, mesélte német László belgrádi érsek az RTL híradójának. És a vajdasági származású főpapot 2024-ben nevezte ki bíborossá Ferenc pápa. 14. Leó első üzenetének témái között szerepelt Jézus, mint a világ számára szükséges világosság, a párbeszéd és a nyitottság fontossága, a missziós egyházzá válás, az evangéliumhoz való hűség, a szinodalitásban való együttjárás, fellépés az egységes egyházért, továbbá munkálkodás a békéért és az igazságoságért, a szenvedők felkarolása és az imádság a szűzanyához. Kétszer említette, hogy nem kell félnünk, és hangsúlyozta Isten segítségét abban, hogy hídakat építsünk, hogy mindnyájan egy nép legyünk, mindig békében. A bíborosokhoz intézett első pápai beszédében Leó kijelentette, teljességgel elkötelezett a II. Vatikáni zsinat által kijelölt egyházi út mellett. Dicsérte Ferenc pápát amiatt, hogy ő is ezen az úton haladt, ahogy ezt a programját az evangélium öröme apostoli buzdításában is megfogalmazta. Leó 6 pontot emelt ki Ferenc szempontjai közül. Krisztus elsőbségét az ige hirdetésben, az egész keresztény közösség megtérését célzó missziót, kollegialitást és szinodalitást, a figyelmet, vagyis a képességet, a hit, különösen a népi jámborság érzékelésére, a szerető gondoskodást a legkisebbekről és az elutasítottakról, és párbeszédet a kortárs világgal. A bíborosok előtt május 9-én elhangzott beszédében hangoztatta, ti hívtatok arra, hogy hordozzam ezt a keresztet, és részesüljek ebben a küldetésben. Én pedig tudom, hogy mindannyiotokra számíthatok, hogy velem együtt jártok, hogy egyházként, Jézus barátainak közösségeként, hívőkként továbbra is hirdessük az örömhírt, hirdessük az evangéliumot. Első homiliájában az ige hirdetés nehézségeiről is szót ejtett. Idézem, a keresztény hitet ma is sok helyütt abszurd dolognak tartják, gyenge és kevésbé értelmes embereknek való dolgoknak. Sokszor előnyben részesítik a technológiákat, a sikert, a hatalmat, az élvezetet. Ilyen közegben, ahol a hívőket kigúnyolják, elutasítják, megvetik, vagy legfeljebb elviselik,
nem könnyű tanúságot tenni és hirdetni az evangéliumot. És mégis éppen ezért ezek azok a helyek, ahol sürgősen szükség van a misszióra, mert a hit hiánya gyakran olyan drámákat hoz magával, mint az élet értelmének elvesztése, az irgalmasság elfelejtése, a személy méltóságának megsértése, a család válsága és meg annyi más seb, amelyektől a társadalmunk szenved, és nem is keveset. Ma is léteznek olyan helyek, ahol Jézust, bár emberként tisztelik, egyfajta karizmatikus vezetővé vagy felsőbbrendű emberré fokozzák le, és ez nem csak a hívők körében jelentkezik, hanem a megkereszteltek körében is előfordul, akik így valójában tényleges ateizmusban élnek. Ez a ránk bízott világ, amelyben, ahogy Ferenc pápa oly sokszor tanította, arra kaptunk meghívást, hogy tegyünk tanúságot a megváltó Krisztusba vetett örömteli hitünkről. Ezért számukra is elengedhetetlen, hogy megismételjük, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A homilia üzenetét tovább erősítették a pápai jelképek. Május 10-én tették közzé 14. Leó pápai címerét és jelmondatát, valamint a címer egy átlósan két mezőre osztott pajzsot ábrázol, a felső részben kék alapon egy fehér lilium látható, az alsóban pedig egy világos alapon az Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyv, amelyen egy nyíllal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott: szívemet megsebezted az igéddel. Lényegi vonásaiban tehát 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét, valamint a jelmondatát. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Rövidebben fogalmazva, ő benne, az egyben egyek. A két alapon fehér lilium, a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. De ez nem csak a Mária iránti tisztelet jele, hanem egyúttal jelzés arra a központi szerepre, melyet Szűz Mária Jézus anyja az egyházban, melynek szintén anyja, innen az elnevezés Mater Ecclesiae, és ez betült. Szűz Mária az odafigyelés, az alázat és az Istennek való teljes odaadás példaképe. A Vatikáni Rádiónak 2023. júliusában adott interjújában maga prevoszt érsek fejtette ki: amint a püspöki elmondatomból is kitűnik, az egység és a közösség része a Szent Ágoston rend karizmájának, valamint az én saját cselekvés és gondolkodásmódomnak is. Nagyon fontosnak tartom a közösség előmozdítását az egyházban, és jól tudjuk, hogy a közösség, a részvétel és a misszió a szinódus három kulcs szava. Tehát nekem ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú. Szent Ágoston sokat beszél az egyház egységéről és az egység megélésének a szükségességéről. Így aztán érthető, hogy május 10-én délután 14. Leó pápa magánlátogatásra érkezett Genazzanóba, a jó tanács anyja Mária kegyhelyre, amely különösen kedves az ott 1200 óta jelenlévő Ágoston rendiek számára. Ráadásul a hely 13. Leó emlékét is hordozza. A pápa összes cselekedete jelentőséggel bír vagy bírhat, főként az első napokban. Így a nemzetközi sajtó nem mulasztotta el beszámolni arról, hogy a pápa egy Volkswagen multivánnal érkezett az első ülésen ülve, a téren és az ablakokban több száz fős éjjenző tömeg fogadta. A környező utcák hamar zsúfolásig teltek érkezésének hírére. Leó üdvözölte az egybegyűlteket, majd a templomba belépve a szerzeteseket köszöntötte. Megállt imádkozni először az oltár, majd a szűzanyagkép előtt, ahol egy csokor fehér rózsát tett le.
A kegyhelynek egy kelyhet és egy áldoztató tálcát, patinát vitt ajándékba. A jelenlévőkkel együtt elmondta II. János Pál pápa imáját Máriához, a jó tanácsadjához. Május 10-én este 14. Leó pápa hazafelé tartva a Genazzanói kegyhelyről betért a Santa Maria Maggiore-i bazilikába, hogy letérdeljen elődje sírja előtt. Fehér rózsát tett a márványlapra, majd néhány percen át egyedül csendben imádkozott. Másnap, május 11-én délben, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról, az áldások erkélyéről imádkozta, sőt énekelte el a Regina Coeli imádságot a téren összegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében többek között imád kért a hivatásokért, felemelte szavát a háborúk ellen, és köszöntötte az édesanyákat. Szintén vasárnap a Szent Péter Bazilika altemplomába látogatott, hogy Szent Péter sírja közelében lévő oltárnál misézzen. A jó pásztorra gondolok, különösen ezen a vasárnapon, mely oly jelentős a húsvét időben. Miközben az egyház által rám bízott új küldetés kezdetét ünnepeljük, nincs jobb példakép, mint maga Jézus Krisztus, akinek életünket adjuk, és akire támaszkodunk. Jézus Krisztus, akit követünk. Ő a jó pásztor, ő ad nekünk életet, ő az út, az igazság és az élet. Ezért örömmel ünnepeljük ezt a napot, és hálásan köszönjük, hogy itt vagytok. Ma anyák napja van, folytatta tovább a beszédében. Azt hiszem, nem egy édesanyja van itt. Boldog anyák napját kívánok. Isten szeretetének egyik legcsodálatosabb kifejeződése az anyákból áradó szeretet, különösen gyermekeik és unokáik iránt, hangzott el beszédében. Kedves Mári Rádió hallgatók, következő műsorunkban kifejtjük, hogy hamar világossá tette, hogy ő tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Innen folytatjuk majd. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tünde kolléganőm nevében is meghívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzuk közösen az úrangyala imádságát, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját a mai gyönyörű szép ünnepnapon, amelyet a szokott módon felajánlunk a Mária Rádióért, munkatársakért, önkéntesekért, hallgatóinkért, adakozóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélön.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
1: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben.
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számunkérés Istene, számunkérés Istene, jelenj meg ragyogva.
0: Kelj fel ki a földet, megítéled, fizess meg a gőgösöknek.
1: A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újonghatnak még a gonoszok?
0: Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők.
1: Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet.
0: Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak.
1: Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene.
0: Értsétek meg végre, ti balgák a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre.
1: Aki fület teremtett, az ne hallana? És aki formálta szemünket, az ne látna?
0: Aki népeket fenyít, az ne büntetne? Ő, aki bölcsességre oktatja az embert?
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Nekem az Úr erős váram és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz.
1: Hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, amíg a gonosznak megássák a sírt.
0: Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét.
1: Mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű.
0: A gonoszoktól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellém.
1: Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom.
0: Ha azt mondtam, már inog a lábam, szeretetet fenntartott, Uram.
1: Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
0: Vajon a gonoszság ítélő székével vagy szövetségben, mely a törvény látszatával gyötrelmet teremt?
1: Ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik.
0: De nekem az Úr erős váram, menedékem sziklája az Isten.
1: Aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket. Elpusztítja őket az Úr, ami Istenünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám.
1: Én is futok, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet.
0: Megtaláltam, akit szeret a lelkem.
1: Belekapaszkodtam, és nem engedem el.
0: Könyörögjünk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy kapcsolódtak a mai imaóránkba. Maradjanak továbbra is velünk, kezdődik a Déli Magazin.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Déli Magazin kezdődik el ma kivételes alkalommal a nagyváradi stúdióból, akik önökkel tartanak.
1: Tibor atyám.
0: És Vidikán Lokodi Tünde. Ma is hírekkel és programajánlókkal kezdünk, majd megnézzük, hogyan alakul az időjárás, azt követően pedig a nap örömhírét fogjuk meghallgatni, Tibor atya néhány hozzáfűzött gondolatával. És ahogy megszokhatták, hát a nyár folyamán többször különböző táborokról adtunk beszámolót, vagy látogattunk el így virtuálisan. Nem lesz ez másképpen ma sem. A CSIT kerül megrendezésre hamarosan, és szeretnénk egy picit bővebben hallani a kulisszatitkokról, arról, hogy mivel várják a fiatalokat idén, és hát miért ne kedvet csináljunk a fiataloknak, hogy jelentkezzenek idén is erre a programra. Érdemes lesz tehát velünk tartani, és még ha nincsenek is annyian fiatalok velünk, azért a nagyszülők nagyon figyeljenek, hogy minden pontos információt tudjanak nekik majd átadni. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!

0: 2026. július 22-e van, a pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Segesvári Középkori Fesztivál.
1: Július 24 és 26-a között kerül sor a Segesvári Középkori Fesztiválra a Segesvári Várban. A Segesvári Önkormányzat által 31. alkalommal szervezett eseményen utcai animációk, harci bemutatók, középkori zene és tánc, interaktív műhelyek lesznek felnőttek és gyerekek számára. A harci bemutatókra első ízben az anyaországból is jelen lesznek, mégpedig a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület képviseletében. A megnyitó pénteken este 7:30 lesz a várban. Részletek a primaria.szigisvara.ro honlapon. Emlékkiállítás Kovásznán.
0: Bruce Irma emlékére nyílik kiállítás ma délután 6 órakor a Kovásznai Kádár László képtárban, a festőművész születésének 115. halálának 50. évfordulóján. A kiállítást Peltán Bruce Roland művészettörténész, a tárlat kurátora méltatja. A tárlat nem csak Bruce Irma festői munkásságát mutatja be, hanem személyes emlékeken és családi visszaemlékezéseken keresztül enged betekintést életébe és egykori világába. A kiállítás különleges nézőpontból idézi meg a múltat, intim hangvételű történetek, a művésznő Kovásznai szülőháza, családjának története és fragmentumok rajzolják ki egy alkotó mindennapjait és személyiségét. Öngondoskodó és kiégést megelőző csoport fiatal felnőtteknek.
1: Az Áradat Egyesület július 29-én délután 5 órai kezdettel 3 alkalmas öngondoskodó és kiégést megelőző csoportot indít fiatal felnőttek számára Csíksomjon, az Egyesület székhelyén. Most vagy túl az érettségin, vagy a vizsgai időszakon is kimerültél benne? Ne talán pályakezdőként eltemet a munka? Vagy a család és a karrier egyensúlyát keresed? A 3 alkalmas csoporton megtapasztalhatod, hogy nem vagy egyedül, hogy szabad fáradtnak és kimerültnek lenned, és hogy van kiút. Itt elfogadást kapsz, és eszközöket ahhoz, hogy hogyan küzd meg a stresszel, a kiégéssel, hogyan húzd meg a határaidat, és hogyan gondoskodj magadról, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottabb és boldogabb legyél, írják a szervezők. A műhely munkát Péter Boróka, mentál higiénés, szakember, szociális munkás, dizájner, valamint Süketné Vadas Hanga, szociális munkás vezeti, részvételi díj 50 lej, érdeklődni a Boróka Simon kerekeskukac@gmail.com e-mail címen keresztül lehet. Koncert Nagy Károlyban.
0: Július 30-án este 7 órától a Károlyi Kastélyban a dicsőítő koncertet a felvidéki Krux magyar keresztény zenekar. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: hangverseny Csíkszeredában.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csíkszeredai Városnapok rendezvény sorozatát idén is a Csíki Kamara Zenekar nyitja július 30-án este 8 órától a Szent Ágoston templomban. Ebben az évben a Magyarországi Sárközi Kollektív Zenekar fog együtt muzsikálni a Csíki Együttessel hangversenyünkön. A hangversenyükön klasszikus zenei feldolgozások és önálló kompozíciók szólalnak majd meg hamisítatlan Sárközi Kollektív stílusban. A Sárközi Kollektív kivételes tehetségű zenészekből álló együttes, amely a műfaji határokon átívelő egyedi zenei élményt nyújt. Előadásaikat a klasszikus zenei alapokra épülő, ugyanakkor a cigányzene, a jazz és a népzene elemeivel átszőtt megfogalmazás jellemzi. A Junior Prima és Liszt Ferenc díjas hegedűművész Sárközi Lajos vezetésével a csoport kivételes művészi igénnyel ötvözi ezeket a stílusokat, friss és magával ragadó hangzást teremtve. A hangversenyre a belépés ingyenes. Kiállítás megnyitó az Összetartozás templomában.
0: Július 31-én este 8 órától ünnepélyesen is átadják a Bőzöd újfalusi Összetartozás templomában kialakított állandó szabadtéri kiállítást. Az új kiállítás célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz az egykori település múltját, mindennapjait és hangulatát. Az információs táblák, a digitális tartalmak, a QR kódokon keresztül elérhető leírások, térképek, archív fényképek és hanganyagok, valamint a fény és hangjátékok segítségével a látogatók nem csak megismerhetik, hanem át is élhetik Bőzöd újfalu történetét. Az ünnepség meghitt hangulatáról a Graciózó vonós négyes gondoskodik. Tíz éves a Csík-Csicsói Élet a lélekben imacsoport.
1: Augusztus 8-án ünnepli a 10 éves évfordulóját a Csík-Csicsói Élet a lélekben imacsoport. Az esemény délután 00:30 kezdődik, mely másnap hajnali 6-ig tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás, keresztút, dicsőítés, rózsafűzér és hálaadó szentmise.
0: Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás.
1: Ma sokfelé szeles napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 18 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: És lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 22 fokot mértek, Baróton 14 fok volt, elég nagy a különbség, Besztercén 18 fok volt, Brassóban 14, Csíkszeredában 13, Désen 17 fok van, Déván szintén 17, Dicsőszentmártonban 15, Fogarason szintén 15 fokot mutatnak a hőmérők, Gyergyóalfaluban 13 fok van, Gyulafehérváron 19, Kézdivásárhelyen 14, Kolozsváron 17, Máramaros-szigeten 20, Maroshévízen 14, Marosvásárhelyen 17, Nagybányán 20 fokot mértek, Nagysármáson 15 fok van. Nagyszebenben ugyancsak 15 fok van, Nagyváradon 22, itt már jön a meleg egy picit, Resicabányán 17, Sepsiszentgyörgyön 14, Szatmárnémetiben 23, Székelyudvarhelyen 15, Temesváron 21, Tordán ma délben 18 fokot mértek, végezetül pedig Zilahról 19 fokot jeleztek.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogál, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejénél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabboni, vagyis mester. Ne tartóztas, felelte Jézus. Még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangéliumban egy nagyon legemberibb jelenete jelenik meg előttünk, hogy Mária sír. Mária Magdolna, minden reménye összeomlott, Jézus, aki szeretett, meghalt, a sír üres, és ő ezt nem tudja örömhírként fogadni, csak egyetlen dologra gondol, hogy valaki elvitte az Urat, és sír. A könnyek nem a hitetlenség jelei, hanem a szereteté. Aki igazán szeret, az tud igazán sírni is. Isten nem veti meg a könnyeinket. Jézus sem azt mondja: Ne sírj, mert nincs okod rá, hanem először megkérdezi: Asszony, miért sírsz, kit keresel? Ez a kérdés ma nekünk is szól. Miért sírunk, mit keresünk? Békét, biztonságot, megértést, gyógyulást? Sokszor úgy keressük az életet, hogy közben a múlt sírjai előtt állunk. Olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyek már elmúltak.

mondja a nevét. Egyetlen szó elég, mert ebben a megszólításban benne van minden szeretet, minden ismeret és minden közelség. Milyen szép gondolat, hogy Isten név szerint ismer bennünket. Nem egy vagyunk a sok közül, nem egy adat, nem egy szám. Mindannyiunk neve ott él Isten szívében, amikor az imában megérezzük, hogy Isten személyesen hozzánk szól, akkor mi is úgy válaszolunk, mint Mária. Mesterem, ez a hit igazi pillanata, nem elmélet, nem bizonyítás, hanem személyes találkozás. Ám Jézus nem engedi, hogy Mária csak megtartsa ezt a meghitt pillanatot. Ne tartóztass engem, menj a testvéreimhez. Tehát a keresztény hit sohasem áll meg a személyes vigasztalásnál. Aki találkozott a feltámadottal, azt Jézus küldetéssel bízza meg. János evangéliumának ez a szakasza, kedves testvérek, arra tanít bennünket, hogy a feltámadás nem csupán egy múltbeli esemény. A feltámadott ma is megszólít bennünket, név szerint ismeri örömeinket, könnyeinket, félelmeinket és reményeinket. Ha engedjük, hogy kimondja a nevünket, akkor a gyász reményé, a könny örömmé, a félelem küldetésé alakul. Kérjük ma a kegyelmet, hogy felismerjük az élő Krisztust életünk hétköznapjaiban, és Mária Magdolnához hasonlóan mi is bátran mondhassuk a világnak: láttam az Urat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a Déli Magazin, és ahogy említettem már a műsor elején, szeretnénk egy picit a CSIT-ről érdeklődni. Ha már nyár van, hát gondolom, hogy senkinek sem kell bemutatni a CSIT-et. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén az egyik főszervezőt, Fazakas Orsolyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és köszönjük a meghívást!
0: Kedves Orsolya, örülök, hogy itt vagy velünk. Az első kérdésem az lenne, hogy hanyadik alkalommal kerül megrendezésre a CSIT, és mi lesz az idei év mottója?
1: Hát az idei CSIT az egy nagy mérföldkő a CSIT történelmének a CSIT történelmében. Az 50. CSIT-et ünnepeljük, ami egy különleges, úgymond születésnap számunkra, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt megérhettük, hogy megállunk megünnepelni, és kérjük az erőt a folytatáshoz. Az idei CSIT-nek a mottója a keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és kiemelném, hogy ehhez egy téma is kapcsolódik, az iránytű témája, motivuma, hogy merre mutat az iránytű. Ezt szeretnénk körbejárni az idei CSIT-en.
0: Hát azért ez nem semmi, ez az 50 év. Megkérdezhetem, hogy ebből az 50 évből te hányan voltál jelen, és mióta vagy szervező?
1: Hát igen, ez az 50, ez elképesztő ez a szám, hogy megérhettük. Én 2013 óta vagyok a CSIT-nek úgymond a részese. 2013-ban 5 évet úgymond csak résztvevőként voltam jelen, viszont egy meghatározó programpont volt a nyaramban a CSIT, tehát minden évben lejárt a CSIT, és mindig számoltam a napokat, hogy mikor jön a következő évben a CSIT. Nekem mindig nagy hatása volt az életemben, de sokáig nem mertem tovább lépni és önkéntesként részt venni a CSIT-en. Viszont az egyik évben kaptam egy felhívást, egy felkérést, hogy önkéntesként is most már vegyek részt a CSIT-en, és építsem úgymond Isten földi országát a többi fiatallal együtt. És azóta sokszor voltam önkéntes, a kávézóba is, viszont az elmúlt 4 évben vagyok úgymond szervezői tag. Voltam 2 évben egészségügyi, és voltam 1 évben mentor, és akkor az idei évben ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek főszervezőnek, Győrs Pál Attila a főszervező társammal együtt.
0: Mit jelent ez számodra, hogy itt vagy, és miért vállalod ezt a hát nem kis felelősséggel járó munkát, azt hiszem?
1: Ahogy az előbb is említettem, mikor résztvevő voltam, a CSIT számomra nagyon sokat adott, az én fiatalkoromat meghatározta, egy irányt mutatott, és kapaszkodókat az életben, és elértem egy ponthoz, amikor azt éreztem, hogy azt, amit kaptam, azt szeretném visszaadni a fiataloknak, hogy amit kaptam a Jóistentől, a CSIT által, én szeretném, ha a fiatalok is megtapasztalhatnák ezt. És valahogy a Jóisten belém ültette ezt a vágyat, hogy a fiatalokkal való foglalkozás, a fiatalok szeretete, és mint egy szülő az aggódás értük, hogy jó irányba induljanak, és ne tévedjenek el a mai világ hazugságaiban. És erre kaptam folyamatosan Jóistentől megerősítést azzal, hogy visszahívtak a szervezőcsapatba, és most a főszervezői csapatba. Úgyhogy így tudnám összefoglalni, hogy miért.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket megosztottad velünk. Jelen pillanatban hogyan zajlanak az előkészületek?
1: Hát most már nagyon közel vagyunk a CSIT kezdéséhez, úgyhogy már az utolsó mérföldköveket rúgjuk. Az utolsó simítások vannak, az utolsó telefonbeszélgetések, de persze most gyűlnek fel leginkább a megoldandó kihívások és az egyeztetések. Ketten vagyunk, ahogy mondtam, a főszervezőtársammal, Győrs Pál Attilával, a főszervezők és a FIF-iroda. Viszont van 10 fantasztikus tímtagunk, és 39 szervezőnk, és rengeteg önkéntesünk. Tehát azt tudom mondani, hogy ennek a sok embernek a munkája, az áldozata és az odaszánt ideje amivel mi szervezzük a csitet. Nagyon-nagyon vagány programokat tervezünk, és mivel ez az 50. csit viszont idén a keresztségéve is van, valamint Márton Áron emlékév, ezért egy nagyon különleges csit lesz, mert mindezekre szeretnénk megemlékezni, hálát adni, és ezeknek az eseményeknek próbálunk méltó teret adni a csiten belül, különböző programok, beszélgetések által, és ez úgy kicsit nagy kihívás volt számunkra, hogy ennyi mindent így belezsúfoljunk ebbe a csitbe, viszont én úgy érzem, hogy ez sikerült, most már ahogy így látom a teljes képet, úgyhogy aki eljön a csitre, az nagyon vagány programokra számíthat, egy kis nosztalgiára, egy kis megemlékezésre, beszélgetésekre, új programokra. Úgyhogy jó lesz nagyon.
0: Esetleg a programokról, ha valamit mondanál, vagy ha nem szeretnél mindent elárulni, akkor legalább az előadókról, vagy esetleg akik jelen lesznek, ilyen dicsőítő csoport, tehát egy kis ízelítőt úgymond mondani a fiataloknak.
1: Nem szeretnék mindent lelőni, hogy legyen ott is izgalom, viszont hát igen, lesznek ez az iránytű tematikában lesznek tanítások 3 nap, hogy azt járjuk körbe, hogy hogyan működik az iránytű, mit érítheti el az iránytű, és a 3. nap a ráhagyatkozás és a cselekvésről lesz szó. És ehhez hívtunk meg 3 különböző tanítót, akik szerettük volna, hogy minden korosztálya úgymond saját hangján hallja ezeket a tanításokat, és a saját korosztályával együtt tudja megélni, és neki szánt üzeneteket hallani. Ezért erre nagyon figyeltünk. A tanítások után pedig a tanítók nevét direkt nem árulom el, de régi csittes résztvevők, szervezők vannak visszahívva, ennyit elárulok. És a tanítások után lesznek kis csoportos beszélgetések. Aki már jár csitre, azt tudja, hogy ez egy állandó programunk, de úgy érezzük, hogy ez mindig segít abban, hogy a fiatalok találkozzanak fiatalokkal, és közösen mélyítsék el a tanításokat. Lesznek műhelyfoglalkozások, nagyon sokszínű lesz idén, nagyon sokszínűek lesznek idén a műhelyek, mivel, ahogy mondtam, próbáljuk ezeket az emlékéveknek is belevonni az emlékéveket is, lesz szabadulószobánk, lesz Márton Áron kiállítás, lesz sportvetélkedők, úgyhogy a fiúkat is várjuk szeretettel, mert ők is megkapják maguknak a befoglaltságot, önismereti műhelyek, pályaválasztás, lesznek különböző esti programjaink is, ilyen CSIT 50 panelbeszélgetésünk is lesz, ahol szintén nem árulom el, kiket hívtunk meg, de régi csittes főszervezők, szervezők, vagy akár résztvevők, és itt lesz egy kis nosztalgiavonatunk, megemlékezésünk. Ezen kívül lesz koncert is, egy nagyon különleges felvidéki keresztény magyar zenekart hívtunk el, a Krug zenekart, úgyhogy szórakozásra is lesz lehetőség, és persze a legnagyobb programpontunk az a szentségimádás, amit a legjobban várunk az egész héten, és lesz azon kívül még kávézó is nyitva, úgyhogy nagyon sokszínű lesz az idei itt, azt tudom mondani. Mindenki megkapja. Minden 14-30 év közötti fiatalt várunk, és igyekeztünk, hogy megtaláljunk mindenki számára a szórakozást.
0: Nagyszerű, akkor néhány olyan információt szeretnék kérdezni, ilyen gyakorlatit, hogy lehet-e még jelentkezni, ha igen, hol, milyen körülmények között, milyen anyagi vonzata van, tehát ilyenekre lennék kíváncsi.
1: Igen, még lehet jelentkezni, sőt, várjuk a résztvevők jelentkezését. Az önkéntes regisztráció már lezárult, viszont a résztvevőket nagy-nagy szeretettel várjuk. A tábor ugye augusztus 11 és 15-e között lesz, 14-30 év közötti fiatalokat várunk szeretettel. jelentkezni a jelentkező.fif.ma weboldalon lehet, viszont ha a Facebookon vagy Instagramon rákeresnek a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra, a CSIT-nek az oldalára, akkor ott minden információt megtalálnak. Ha bemennek majd a weboldalra, ott megvan a szállások leírása is, mi mennyibe kerül. Azt tudom elmondani, hogy a szállásunk is nagyon változatos, sátorral is lehet jönni, saját matraccal is, van ágyas szállásunk, és a hotelbe is lehet jelentkezni, tehát mindenki választhat a saját kényelmének, meg keretének belül. Én őszintén elmondom, részvevőként mindig sátorral mentem, mert nagyon élveztem nézni a csillagokat éjszaka, úgyhogy ez egy külön kaland volt nekem. De most nem promózni akartam a sátoros helyet, de bármelyik helyre szívesen várunk mindenkit. És külön kiemelném, hogy aki augusztus 1-ig jelentkezik, van nagyon vagány pólónk, és ingyen kapnak egy ilyen pólót azok a résztvevők, akik augusztus 1-ig jelentkeznek a jelentkező.fif.ma weboldalon. Utána is még lehet jelentkezni, viszont a szálláshelyeink azok korlátozottak, úgyhogy aki például a CSIT kezdete napján, mert még aznap is lehet jelentkezni, akar bejelentkezni, akkor már csak sátorral fog tudni jelentkezni, vagy amilyen szálláshelyünk még esetleg marad, ha marad. De mondom, nagyon gyorsan fogynak a helyek a szállásokra, úgyhogy megéri időben jelentkezni, minél hamarabb, és ahogy mondtam, még pólót is lehet kapni. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel várunk minden résztvevőt.
0: Köszönjük ezeket az információkat. Hát azt már elmondtad egy párszor, hogy neked ez nagyon sokat jelentett, és meghatározó volt az életedben. Mégis most, ha te személyesen így a rádió hullámhosszain keresztül meghívhatnád a fiatalokat, akkor mit mondanál nekik, mivel bátorítanád, vagy hívnád meg őket az idei CSIT-re?
1: Azt tudom mondani, hogy az idei CSIT-en mi nagyon keressük a helyes irányt. Ahogy mondtam, az iránytű motivum a témánk, és nagyon könnyű felülni a világnak a hazugságaira. Minden évben jelentenek meg új trendek, új ideálok, amire nagyon könnyű felülni és belezavarodni ebbe, hogy mi is a helyes irány. Nem azt mondom, mi a helyes irányt megmondjuk, hogy mi az, hanem abba próbálunk segíteni a fiataloknak idén, hogy megtalálják a Jóistennel a közös irányukat, beállítani az iránytűjüket, hogy a Jóisten országa fele vezessen. Ilyen programokat kínálunk nekik. A Covid óta nagyon, azt vettem észre, nagyon bezárkózottak lettek a fiatalok, nehezen mozdulnak ki, vagy a felszíni élvezeteket keresik. Nagyon sok lehetőségük van a mai fiataloknak bulizni, kikapcsolódni a fesztiválokon, viszont hogyha valami maradandót keresnek, ha egy olyan helyet keresnek, ahol megváltozhat az életük, és ez nem egy klisés mondat, mert nagyon sok tanúságtétel volt erre, hogy CSIT után valakinek megváltozott az élete, egy új irányba indult, köztük az enyém is, akkor szeretettel várjuk a CSIT-re. Várunk minden hitüket kereső, vagy mélyíteni vágyó fiatalt, akik szeretnének hasonló keresztény értékrendű fiatalokkal találkozni, közösséget építeni, és magány programokon részt venni, és ekközben pedig a Jóistennel építeni a kapcsolatukat. Ezért bátorítunk mindenkit a résztvevésre, és bátorítunk minden kedves hallgatót, hogyha ismer bármilyen 14-30 közötti fiatalt, vagy a hallgató tartozik ebbe a korosztályba, akkor szóljon az ismerősének, hívjon el barátokat, és várjuk nagy-nagy szeretettel, mert ez a csapat szívvel, lélekkel küzd, hogy az idei CSIT megvalósuljon, és nagyon vagány legyen.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztottad velünk. Azt kívánjuk, hogy sok-sok élményben és áldásban legyen részetek. Jó munkát és kitartást még addig, mert ugye, ahogy említetted, abból még van. És hát Jóisten áldása kísérjen benneteket is, hogy ügyesek legyetek, és tartsátok a frontot, és persze a fiatalokat is, hogy valóban sok szép találkozás jöjjön létre, úgy egymással, mint a Jóistennel.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük szépen, további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Fazakas Orsolyával, a CSIT főszervezőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, lassan véget ér a Déli Magazin, és folytatjuk műsorunkat a Szeretett Láng rózsafűzérrel, majd ima lesz a békéért, 13 óra 30 perctől pedig a zenés köszöntővel várjuk Önöket.
1: 14 órától Oltján Szabó Hunor, Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések 7. részével jelentkezik, majd olvasuk együtt a Szentírást és a Medjugorje üzenetek után. Fogadjuk 14 óra 40 perctől az Önök ima kéréseit, és 3 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafűzérét.
0: 15 óra 20 perctől tárgyaljuk meg, stúdió beszélgetés, majd az igézőt hallhatják ismétlésben, ezt követi majd a nap katekézise Tibor atyával.
1: Majd 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallják ismétlésben, ezt követi újra az ima szándék fogadás, és a hallgatókkal imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért.
0: És utána Jézus vére litániát. Majd 18 órától szentmisét közvetítünk Kadicsfalváról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik.
1: Azt követi majd 19 órától az Úrangyala, majd Rejkli Erika várja Önöket 19 óra 5 perctől az ima tarsói műsorával, amelynek a témája a nagyszülők és idősek.
0: Ennek végén pedig majd egy újabb műsor ismertetőt hallhatnak. Megköszönjük, hogy velünk tartottak, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak Önöktől.
1: Tibor atya.
0: És Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait.

0: Krisztus, a mi urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és a zenés köszöntő című műsorunk kezdődik el, amelyben várom a kedves hallgatóknak a hívását. Ismét alkalom nyílik arra, hogy köszöntsük azokat, akik a mai napon ünnepelnek. Ők pedig, ha ránézünk a naptárra, akkor már is látjuk, hogy nem mások, mint a Magdolnák, hiszen a mai napon Szent Mária Magdolnára emlékezünk. Jóisten áldását kívánjuk minden Magdolna nevű kedves hallgatónkra, önkéntesünkre, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, és persze nem feledkezünk meg azokról sem, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, őket is lehet köszönteni a mai napon, a következő telefonszámokat tárcsázva 0259 420 555, valamint 0359 420 555. SMS-t is lehet küldeni a 0758 420 555-ös számra, aki pedig interneten keresztül próbálná meg, vagy ez a lehetőség áll közelebb hozzá, az megteheti a honlapunkon keresztül a zenés köszöntő fülre kattintva, honlapunk címe pedig www.mariaradio.ro. És hogy milyen zenéket hallgatunk meg a mai napon, az Eucharist együttestől a Soha nem hagylak el című dalt, Csiszér Lászlótól az Áldjátok az Urat, valamint a Glory dicsőítő zenekartól az Üdvözlégy Mária című éneket készítettem elő. Bízom benne, hogy örömmel fogjuk meghallgatni ezeket, és örvendeni fognak a nap ünnepeltjei is, akiket majd köszöntenek

Mivel nincs még senki a vonalban, ezért én megragadom az alkalmat, és nagy szeretettel köszöntöm kedves önkéntesünket, Magdus, Szabó Magdolnát, akinek nagyon boldog névnapot kívánok, a Jóisten bőséges áldását kívánom az ő életére, családjára, és biztos vagyok benne, hogy vannak még Magdolna nevű önkénteseink, hiszen ez egy elég gyakori név, őket is nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és hálás vagyok mindazért, amit a Mária Rádióért tesznek, Jóisten fizesse meg az ő szolgálatukat.

És mivel egyelőre még nem érkezett semmilyen üzenet, sem pedig telefonálót nem hallottam, hogy lenne, illetve nincsen e-mail sem, amit nem olvast, amit felolvashatnék, mondjam így. Ezért azt javaslom, hogy hallgassuk meg az első dalt. Ez pedig nem más, mint a Glory dicsőítő zenekar előadásában az Üdvözlég Mária. Fogadják nagyon sok szeretettel mindazok, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Isten éltesse őket szeretetben.

A Glory dicsőítő zenekar előadásában hallhattuk az Üdvözlégy Mária című dalt, és érkezett is egy üzenet. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen, névnapja alkalmából. Isten éltesse, tartsa meg jó egészségben és jó kedvben. A Nagy Istenem című dallal szeretném köszönteni, köszönöm szépen. Önöknek áldott jókedvű napot kívánok, szeretettel Zita. Kedves Zita, köszönöm, hogy velünk van a mai napon. Boldog névnapot kívánok kedves édesanyjának. Ez a dal most éppen nincsen kéznél, de remélem, hogy örvendeni fog a kedves anyuka azoknak a daloknak is, amik elő vannak készítve. Jó egészséget kívánunk neki, és Isten tartsa meg szeretetben. Újabb üzenet, szeretném köszönteni Szász Magdolna barátnőmet dicső Szent Mártonban névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig egészségben, szeretetben, békességben, sok szeretettel a Mihály család. Szeretném köszönteni Orbán Magdikát, tiszta szívből kívánok boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretettel, Regina.

Szabadok a vonalak, úgyhogy várom a kedves hallgatóknak a hívását 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös.

0: Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo?
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagyon rosszul hallom, de akarom köszönteni drága egyetlen lányomat, Jutka Magdolnát, adjon a Jóisten egészséget családjának, szeretetet, szerencsét, és még akkor egyúttal köszöntsem a fiamat is, adjon a Jóisten sok egészséget családjuknak, és édesanyámnak örök nyugodalmat, ő Magdolna volt, onnan tettük a nevét a lányuknak. Adjon a Jóisten sok egészséget az élőknek és a holtaknak, örök nyugodalmat. Egy mindennapos hallgató vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönöm szépen a hívását, Isten éltesse a kedves lányát.

mivel nincs senki a vonalban, és felolvastam az üzeneteket is, azt javaslom, hogy hallgassunk meg ismét egy dalt, ez pedig Csiszér Lászlótól az Áldjátok az Urat című dal, fogadják sok szeretettel.

0: Csiszér László koncertfelvételét hallhattuk, remélem, hogy sikerült mindenkit egy picit felvidítani, egy kicsit mindenkibe felpesdült az élet, és ezt az örömet majd megosztja mással is, hiszen vannak ma ünnepeltek, akiket örvendenénk, hogyha tudnánk köszönteni. Reméljük, van valaki a vonalban. Haló, tessék, Mária Rádió.
1: Haló.
0: Igen.
1: Kicsit tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én összes hátra levő dollól szeretném köszönteni az összes stúdióba a Magdona nevezetű nőköt, és a többi nevezetieket, és a Jóisten éltesse mindegyiket sokszámos esztendőbe, érjék meg nevik napját, erőbe, egészségbe. Továbbá köszöntöm Kánya Magdust, a Jóisten éltesse őt, és adjon a Jóisten erőt, egészséget, hosszú boldog életét. Isten éltesse Magdust. Isten fizesse, hogy bejutottam, s meghallgattok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és hát köszönjük, hogy gondolt a stúdió önkénteseire is, munkatársaira is. Jóisten tartsa meg őket.

0: Talán ha valaki még gyorsan most ír egy üzenetet, vagy telefonál, akkor van még esély arra, hogy élő adásba kerüljön, hiszen már nem sok időnk maradt hátra, és azután pedig következik majd az utolsó dal. Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
1: Kicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Én ma Moálon Gőszásdorról szeretném köszönteni a leányomot, Csíkszentmartonból, György Mária Magdolnát, Némnap Jolkolmából. Jóisten értesse a sokáig erőbe egészséggel, kedves családjával együtt a szüzanya tokorjába, védőpalástjával. Ezt kívánja édesanyja, köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Kicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Isten tartsa meg a kedves leányát és önt is.

0: Haló, Mária Rádió. Haló?
1: Haló, Jézus és Mária, nevöntjétessék.
0: Mindörökké ennen köszöntjük a papbácsit.
1: Na, köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt ez alkalommal. Hát a Magdolna nevi hallgatókat köszönteném, és ez a néhány kérés hozzá. Az Úr elé borultál, bűntől fájdalmasan, már tudtad és érezted, hogy neki irgalmas szíve van. Segíts, amivel minket drága, bűnbánó Magdolna, szerető, hűséges Krisztusnak útjára. Úr jó nekünk mindig, Úrral együtt lenni, jóságát, irgalmát mindenkor érezni. Követted az úton, megváltó szent útján, kitartva erőmmel, mint hűséges tanítvány. Az Úr most is velünk, igazi örömünk, új jó nekünk mindig, az Úrral lenni, jóságát, irgalmát mindenkor érezni. Az Úr lábánál ülve, igéjét hallgattad, legjobb részt választva, találva majd nyugalmat. Boldog az ige, egyéb nyugtalanít, mert az Úr naponta oktatást tanít. Új jó nekünk mindig az Úrral lenni, jóságát, irgalmát mindenkor érezni. Kereszt alatt állva fájdalomban, megtört a lelkedet, megváltunk halála, sírva és zokogva, miként a szűzanya, a drága jó anyát szívből vigasztalva. Új jó nekünk mindig az Úrral lenni, jóságát, irgalmát mindenkor érezni. Üres sír látványa, indított sírása, de az Úr szólított, miért sírsz, Mária? Édes Úr, a Rabboni szólított örömmel, és megbízott téged drága üzenettel, és a tanítványok elteltek örömmel. Új jó nekünk mindig az Úrral lenni, jóságát, irgalmát mindenkor érezni. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiunkkal.
0: Köszönjük mi is a papbácsinak, hogy velünk van a mai napon. Jó egészséget kívánunk, s a Jóisten áldását. És a műsoridőnk az lassan le is jár. Még egy picit hallgatunk az Eukariszt dalából, Soha nem hagylak el. Ezzel a gondolattal búcsúzom a kedves hallgatóktól. Jóisten sem hagy el bennünket soha. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Vidikán Lokodi Tündét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mára Rádió hallgatóit. A Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk hetedik részéhez, melyben, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor a brazíliai jelenéseket ismertettem Önökkel, most afrikai vizekre evezünk Nigériába, ez pedig az Aukpebeli Mária jelenés lesz. Illetve a megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak velem! A jelenés tehát így hangzik, 1992. októberében a boldogságos Szűz Mária megjelent egy 12 éves kislánynak, Christiana Agbónak, a Nigériában található kis Aukpe faluban. Az idő múlásával a jelenések egyre gyakoribbá váltak, különösen 1994 és 1995 között. Az első üzenetben, melyet Christiana a szűzanyától kapott, így hangzik: a mennyből jövök, én vagyok a bűnösök menedéke, azért jövök a mennyből, hogy lelkeket nyerjek meg Krisztusnak, és gyermekeimnek menedéket adjak szeplőtelen szívemben. Azt akarom, hogy imádkozz a tisztító tűzben lévő lelkekért, a világért, és vigasztald Jézust. Elfogadod? Krisztiana habozás nélkül így válaszolt: igen. Az első jelenés reggel történt, miközben Krisztiana a földeken dolgozott. Délelőtt körülbelül 10 órakor, amikor egy kis pihenőt tartott, felemelte tekintetét, és hirtelen egy vakító fényvillanást látott. Testvérei azonban azt mondták, hogy ők semmit sem láttak. Később Krisztiana gyógynövényeket gyűjtött, amikor a legnagyobb meglepetésére meglátott az égen egy gyönyörű asszonyt. A boldogságos Szűz Mária volt az, aki rátekintett és mosolygott rá, anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Krisztiana félelmében elfutott. Ugyanazon év októberében került sor a második jelenésre, délután 3 órakor, amikor a szobájában tartózkodott, éneklő angyalok jelentek meg előtte. Mielőtt eltűntek volna, egyikük ezt mondta neki: én a béke angyala vagyok. Röviddel azután megjelent a boldogságos Szűz Mária, amikor Krisztiana meglátta őt, összeesett és 3 órán át eszméletlen maradt. Hozzátartozói azt hitték, hogy meghalt, mert teste teljesen mozdulatlanná és merevvé vált. Amikor azonban magához tért, így beszélt a szűzanyáról: leírhatatlanul gyönyörű volt. A mi asszonyunk a felhőkön állt, ragyogó ruhát viselt, fejét égszínkék fátyol borította, amely a vállain át egészen a hátára omlott. Sugárzó mosollyal és ragyogó szépséggel tekintett rám, kezeit a mellén összekulcsolta, és rózsafűzért tartott bennük. Azt mondta nekem: én vagyok minden kegyelem közvetítője. A nyilvános jelenések nagy tömegeket vonzottak Aukpéba. Sokan különösen azok miatt a napjelenségek miatt érkeztek, amelyek rendszeresen megfigyelhetőek voltak a jelenések idején. 1995. március 1-én a szűzanya ezt mondta: azok a gyermekeim, akik gyakran és odaadással imádkozzák a rózsafűzért, sok kegyelmet kapnak, és a sátán nem lesz képes közel férkőzni hozzájuk. Gyermekeim, amikor nagy kísértések és nehézségek támadnak benneteket, vegyétek kézbe rózsafűzéreteket, és jöjjetek hozzám, akkor problémáitok megoldódnak. Valahányszor elimádkozzátok az Üdvözlégy Mária imádságot, sok kegyelmet fogtok kapni tőlem. Azok, akik a rózsafűzért imádkozzák, nem szenvednek kárt. Egy másik üzenetben ezt mondta: ajánljátok fel minden apró szenvedéseteket Jézus vigasztalására. Azért jövök a mennyből, hogy megtisztítsam gyermekeimet, és a bűnbánat által megtisztulás következzen be. 1993. július 21-én a szűzanya ezt mondta Krisztiánának: buzgón imádkozzatok a világért. A világot megrontotta a bűn. Krisztiána azt állítja, hogy a legfontosabb proféciák azok, amelyek arról szólnak, hogy Isten büntetést készül küldeni a világra. Az üzenetekben több alkalommal is utalás történik a 3 napig tartó sötétségre, és úgy tűnik, hogy ez az esemény akkor következik be, amikor Isten elküldi büntetését a földre. Miután a látnok látomásában részesült Líziói Szent Terézről, úgy döntött, hogy karmelita szerzetesnő lesz.
A boldogságos Szűz Mária örömmel fogadta a kislány döntését, hogy a kis Mária Krisztiána nevet veszi fel, amelyet kifejezetten a kis Jézusról nevezett, Szent Teréz tiszteletére választott. Az utolsó jelenésre 2004-ben került sor, és azóta Aukpe Mária kegyhelyé vált. Számos csoda közül emlékezetes az 1994. augusztus 4-i esemény, amikor Krisztiána egy angyaltól részesült szent áldozásban. Sámuel Ehatikpú atya két fényképész jelenlétéről gondoskodott a csodálatos szent áldozás alkalmára. Az egyik Emmanuel Idokó atya volt a püspök képviselője, a másik pedig hivatásos fényképész. Krisztiána így írta le a történteket: láttam, amint az angyal hozta a szentostját. Sokkal nagyobb volt annál, amit általában használni szoktunk. Ahogy a szentostya közeledett felém, egyre kisebbnek látszott, és amikor készen álltam arra, hogy magamhoz vegyem, már a megszokott méretű volt. Ahogyan a szűzanya kérte, laposan tartottam a nyelvemet, hogy a fényképészek könnyebben előkészíthessék a felvételt. A boldogságos Szűz Mária ezt is kérte: ahol a legméltóságosabb oltári szentség jelen van, ott teljes csendet kell tartanotok. Egy másik ajándék, amelyet Krisztiána a Szentlélek ereje által kapott, az volt, hogy képes lett angolul beszélni, így kapcsolatot tudott teremteni a zarándokokkal. Számos rendkívüli napjelenség is történt, a legjelentősebb 1999. november 21-én következett be, amikor közel 100 000 ember volt jelen. Aukpe másik csodája a gyógyító víz jelenléte. A szűzanya akkor jelent meg Krisztiánának, amikor a rózsafűzért imádkozta, és megbeszélte vele, hogy másnap reggel 6 órakor találkoznak egy forrásnál. Ott a szűzanya ezt mondta neki: ezt többé ne egyszerű forrásvíznek nevezzék, hanem a szent forrás vizének, és ez a betegek számára lesz. Egyes betegségeket meggyógyít, de nem mindegyiket. Drága gyermekeim, fiam Jézus azért küldött ma ide engem, hogy segítsek a betegeken, és megtisztítsalak benneteket. Sokan meg fognak térni ennél a szent forrásnál. Azok az áldozatok, amelyeket mindnyájan meghoztok, mielőtt a vízből vennétek, nagy bűnbánatot hoznak. Az erre a helyre vezető út ne legyen könnyű, hanem kövekből készüljön, hogy az ember bűnbánatot tartson, mielőtt elér a szent forráshoz, és mielőtt a vízből inna, csókolja meg a feszületet. Napjainkban az Aukpei szent forráshoz úgy lehet eljutni, hogy a zarándokok mintegy 150 jarnyi, körülbelül 137 méter hosszú utat térden haladva tesznek meg, kezükben feszülettel, hasonlóan ahhoz, ahogyan Fatimában is történik. Az egyik üzenetében a szűzanya ezt mondta: a világ minden örömteli pillanatában az emberek megfeledkeznek a mennyországról, és ez súlyos hiba. Mindig a mennyországra kell gondolnotok, és fel kell tennetek magatoknak a kérdést, vajon a mennybe jutok-e vagy sem. Ez legyen állandó gondolatotok, bűnbánatotok és imádságaitok által lelkeket nyertek meg Istennek. Majd ezt is mondta: ami a leginkább elszomorít, az az, hogy amikor gyermekeim a bűnösök megtéréséért imádkoznak, csak kevesen csatlakoznak hozzájuk. Amikor azonban csodák történnek, mindig hosszú sorok alakulnak ki. Továbbá ezt mondta: azok az emberek, akik súlyos bűnöket követtek el, és nem tartották meg az egyház törvényeit, de később megbánták bűneiket és őszintén sajnálták azokat, mindig részesülni fognak Isten irgalmában. A számos Aukpéban történt csoda közül említik a fiatal Sámuel Apef meggyógyulását is, aki születésétől fogva néma volt. A hagyomány szerint Aukpe homokja és vize által azonnal megszólalt. Francis Onim Havu, aki 14 éves korától beteg, bénult, vak és néma volt, szintén meggyógyult Aukpe vizének hatására. A rózsafűzér imádkozásával kapcsolatban a boldogságos Szűz Mária ezt mondta: miután elimádkoztátok a rózsafűzért, üljetek le és egy ideig csendben elmélkedjetek. Amikor a rózsafűzért imádkozzátok, két kézzel tartsátok a szemeteket, tekinteteteket pedig rájuk szegezzétek. Ez segít majd az összeszedettségben. Úgy imádkozzátok a rózsafűzért olyan összeszedettséggel, mintha valaki azt mondaná nektek, hogy egy perc múlva meg fogtok halni, és erre készülnétek. Ha csak tudnátok, milyen nagy jelentősége van a rózsafűzérnek. A rózsafűzér imádkozása által jobban megértitek az életet, a szenvedést,
valamint azt, hogy Krisztus dicsőséges feltámadása milyen üdvösséget hozott a világnak. A rózsafüzér imádkozása közben elnyert kegyelmek erőt adnak ahhoz, hogy álhatatosan hordozzátok a kereszteteket. Az ördög megpróbál majd rávenni benneteket arra, hogy elhagyjátok kereszteteket. Aki fiamat akarja követni, annak vele együtt kell hordozni a saját keresztjét, osztoznia kell szenvedéseiben, vele együtt kell feltámadnia és részesednie kell az ő dicsőségében. Ne hagyjátok el kereszteteket, tegyétek azt, ami Istennek tetszik, hogy eljuthassatok a mennyei országba. Ha szép életet éltetek a földön, a mennybe fogtok jutni, és megkapjátok a dicsőség koronáját. Aki gyermekeim közül gyakran és figyelmesen imádkozza a rózsafűzért, sok kegyelemben részesül. Gondoskodni fogok arról, hogy a sátán ne tudjon közel kerülni hozzá. Gyermekeim, amikor nagy kísértések és súlyos nehézségek érnek benneteket, vegyétek kézbe a rózsafűzért és jöjjetek hozzám. Problémáitok meg fognak oldódni. Egy másik üzenetében a szezanya ismét hangsúlyozta, hogy ne ragaszkodjunk a világ dolgaihoz. Amikor a híreket hallgatjátok, mindig több bennük a rossz, mint a jó. Ugyanez igaz az emberek beszélgetéseire is, a rossz szavak könnyebben hagyják el az ember ajkát, mint a jók. Aki engem akar követni, annak el kell szakadnia e világ dolgaitól. A boldogságos Szűz Mária a nagybőjti bűnbánatra is buzdított. Figyeljetek, drága gyermekeim! Beléptek a nagybőjt időszakába, ez az az idő, amikor Krisztus szenvedéseiről kell elmélkednetek. Még buzgóbban kell imádkoznatok, sok áldozatot kell felajánlanatok, és bűnbánatot kell tartanotok. Gyermekeim, böjtötök legyen kenyéren és vízen. Imádságaitok és bűnbánatotok által lelkeket nyertek Jézusnak. Gyermekeim, ne feledkezzetek meg a keresztútról. Azt szeretném, hogy minden alkalommal vegyetek részt a keresztúti áltatosságon, különösen a nagybőjt idején. Gyermekeim, mindenek előtt Jézust szeressétek, imádkozzatok, hozzatok áldozatokat, és tartsatok bűnbánatot. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, hallgassák nagy szeretettel!

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. Ebben a részben a szűzanya rengeteg üzenetet és tennivalót hagyott nekünk. Ismét mind az eddigi részekben kihangsúlyozza a rózsafűzér imádságának fontosságát, illetve felemelő és felszabadító erejét, olyan, mintha egy láthatatlan pajzs lenne a gonosz lelkek ellen. Arra is buzdít bennünket, hogy ne meneküljünk a nehézségek és a megpróbáltatások elől, amellett, hogy ezekben a helyzetekben Istenre hagyatkozunk, az ő segítségét kérjük. Szeretnünk kell keresztünket, és alázattal, kitartással hordoznunk kell ezen terheket, mert Istennek célja van mindennel. Ezeket a szenvedéseket nem hiába engedi meg az életünkben. Fegyelmezni, tanítani akar vele, ezen szenvedésekkel talán jobban fogjuk becsülni, amit elérünk, vagy szellemileg és lelkileg hatalmasat fejlődünk ezek által. Legyen példa számunkra ebben a 130 éve született tiszteletre méltó Márton Áron is, akinek jelmondata non recuso laborem, avagy nem futok el a munka elől, tökéletesen jelzi, milyen példát kell követnünk, illetve sokszor mondogatta, el kell viselni. És valóban igaz, Istenben bízva tűrnünk és szenvednünk kell, mert a tűrőké és szenvedőké a mennyek országa. De vegyünk pár példát a Bibliából is, amik alátámasztják ezeket a gondolatokat. Először Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 10. versben, majd pedig Lukács evangéliumának 9. fejezetének 23. versében olvashatjuk mindezt. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. A következő részlet, amikor az egész néphez szólt, ezt mondta. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti azt. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti azt. Mert mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi, akár az egész világot is, de maga elpusztul, vagy súlyos kárt szenved. Aki ugyanis szégyel engem és tanításomat, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor majd eljön a maga és az atya, meg a szent angyalok dicsőségében. Igazán mondom nektek, hogy azok közül, akik itt állnak, némelyek nem halnak meg, míg meg nem látják az Isten országát. Világos számunkra a tanítás. Jézus először a prófétákkal példázódik, hogy őket is üldözték, elég csak Jeremiásra vagy akár Illésre gondolni, majd pedig azt mondja, aki elveszíti életét ő érte, megmenti azt. Arra akar buzdítani bennünket, hogy hozzunk áldozatokat, valamint a szenvedést pedig az egyházért ajánljuk fel, úgy, ahogyan azt Szent Kárló Akutis is tette, élete utolsó heteiben, napjaiban. Végül pedig Szent Pál szavaival zárom az elmérkedést, de ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus lelke, azok nem az övéi. Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek élet a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha a lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket ugyanis Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Kedves hallgatóink, most ismét egy gyönyörű éneket fogunk meghallgatni.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára előkészített műsor végére. Az elmúlt percekben a nigériai Aukpei Mária jelenést ismertettem önökkel, illetve fűztem hozzá saját gondolataimat zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel. Várom akkor is önöket. Most azonban búcsúzom a kedves hallgatóktól, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsorunkat hallották. A műsor szerkesztője és vezetője Oltján Szabó Hunor.
1: Mária Rádió és

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk egy újabb fejezettel, Nehemiás könyvében a negyedik fejezet, a 23. versétől, pontosabban a 7. verstől a 23. verséig, ez pedig így szól. Felsorakozta kezét a mélyen fekvő részeken, a fal mögötti nyílt téren, felállítottam a népet a nemzetségek rendjében, kardostól, lándzsástól és íjastól. Láttam, hogy félnek. Éppen ezért fölemelkedtem, és szózatot intéztem az előkelőkhöz és az előjárókhoz és a néphez. Ne féljetek tőlük, gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért és házatokért. Amikor ellenségeink megtudták, hogy értesültünk a dologról, és Isten meghiúsította tervüket, visszavonultak. Mi pedig visszatértünk a falhoz, mindenki a maga munkájához. Ettől a naptól kezdve azonban az embereknek csak a fele dolgozott az építkezésen, a többiek lándzsával, pajzsal, íjjal, mellvértel felszerelve ott álltak Júda egész háza mögött, amely a falat építette. A teherhordók szintén fel voltak fegyverezve, egyik kezükkel munkájukat végezték, másik kezükkel a fegyvert szorították. Az építők közül is, amik dolgozott, mindegyik derekára csatolt a kardját, az meg, aki a kürtöt fújta, mellettem állt. Így szóltam az előkelőkhöz, az előjárókhoz és a néphez. Az építkezés nagy és kiterjedt, mi pedig szétszórtak vagyunk a falon egymástól távol. Gyűjjetek körénk arra a helyre, ahonnan a kürt szót halljátok, és Istenünk harcol majd értünk. Így dolgoztunk az építkezésen hajnal hasadtától a csillagok feljöttéig. Akkor tájt még ezt is mondtam a népnek, mindenki maradjon éjszakára szolgájával Jeruzsálemben, töltsük az éjszakát őrködéssel, a nappalt pedig munkával. Én magam, testvéreim, embereim, meg a kíséretemben levő őrök, még a ruhánkat sem vetettük le. Mindenki kéznél tartotta a fegyverét. Kedves Mária Rádió hallgatók, Ezdrás könyvéből tudjuk, hogy amikor a kőfalat építették, akkor már az oltár és a templom készen állott. Legelőször az oltárt építették fel, már akkor is féltek az ellenségtől, az sem tetszett az ellenségnek, a templom építés pedig még kevésbé tetszett. Ezdrás könyvében azt olvasjuk, hogy meg is támadták a templom építést, és írtak a királynak ebben az ügyben. Rávették a királyt, hogy adjon parancsot ki, hogy hagyják abba, de aztán Isten úgy fordította, hogy egy másik király mégis engedélyt adott, és befejezték a templomot. Azonban a kőfalépítés dühítette a legjobban az ellenséget, és ezt sehogy nem akarták, hogy felépüljön. És ennek a történetnek a saját egyéni életünkre vonatkozó szellemi mondani valóját mondanám el, hogy ez mit is jelent. Hogy miért kell kőfal? Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet újjászületni. Láttuk azt, hogy Isten azt a régi magból való életünket, amit Ádámtól örököltünk, ami képtelen minden jóra, csak rosszat tud cselekedni. Azt Krisztus a kereszt halálával kivágta, mint rossz fát, hogy ne teremjen rossz gyümölcsöt.

gyümölcsöt, mert a rossz fa csak rossz gyümölcsöt tud teremni. Krisztus feltámadásával ültetett egy jó fát belénk. Krisztus életét, romolhatatlan magból való életet. Ez így mind igaz, csak a hívő embert akkor éri meglepetés, amikor, mint hívő ember, elkezdi élni az ő földi életét. Akkor rájön arra, hogy hát mégis, mintha nem volna kivágva a rossz fa, előjönnek a rossz gondolataim, a régi természetemből sok minden, és mintha nem hozna gyümölcsöt, az az új fa a krisztusi életben nem. És most ennél a képnél maradva, itt a Jeruzsálem építésénél van oltárunk, a Golgota oltára, ahol Krisztus meghalt, ahol kivágta a régi fát. Van templomunk, ahol ő a főpap. Minden, ha él, esedezik érettünk. Van olyan templomunk, amiről azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma. Tehát a Szentlélek itt van bennünk, és mégis azt tapasztaljuk, hogy valami kettőség van a hívő emberben. Mintha nem halt volna meg a régi, mintha nem eléggé élne, nem gyümölcsözne az új. És ez a kép szépen megvilágítja a problémát. Miért is kellett kőfalat építeni az oltár és a templom köré? Miért kellett városkőfalat építeni? Azért, mert ez a városkőfal jelképezi azt, hogy el van különítve Istennek a népe ettől a világtól. Míg le volt rombolva, bárki járhatott ki és be, de már el van különítve, tehát védelmet és elkülönítést is jelentett. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismételten nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál továbbra is Vidikán Lokodi Tündét hallják. Elérkezett annak az ideje, hogy az ima szándékaikat fogadjam. Elmondhatják kéréseiket, tárcsázva a következő telefonszámok egyikét 0259 420 555, valamint 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555, honlapunk címe pedig változatlan www.mariaradio.ro. A mai napon felajánljuk imáinkat hálából mindenért, megköszönve a Jóistennek mindazokat a kegyelmeket, amelyekkel megajándékozott bennünket. Elébe hozzuk azokat, akik még vizsgáznak, azokat, akik nyaralni készülnek. Elébe hozzuk a vágyunkat a békére, de ugyanakkor elébe hozzuk a szétesett családokat, azokat, akik magányosak, akik betegséggel küzdenek, akik megpróbáltatások közepette vannak, és mindazokat, akikért nincsen, aki imádkozzon. Haló, tessék, itt a Mária Rádió. Haló, tessék.
1: Dikét asszik a bírók.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a bizalmaság az, hogy én szeretném majd hallani. Oh. Betegekét, gyógyulást kívánok neki. Oh. Gyermekeim is, az unokáimnak sikeres vizsgájáig, a tisztított üzmán szenvedő lelkekét, a hozzám tartozó halottaknak, hogy Úristen nagyon öret nyugodalmat az öreg világosság mindezkedjéknek. Higgyétessék az Úr Jézus Krisztus, Isten vigyázz!
0: Mindörökké, amen, köszönöm, hogy hívott, imádkozzunk ezen szándékokért. Érkeztek üzenetek, az összes imát felajánlom súlyos betegek gyógyulásáért, önökért és a világ békéjéért, Jézusom, bízom benned. Örök hála és dicsőség, imát szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Lányomért, Orsolyáért, aki a negyedik kisbabáját kell szülje a napokban, Jézus szíve, bízunk benned, egy aggódó édesanya, szüzanya, oltalmazza Orsolyát. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. Imádkozom a Jóistenhez egészségért, a családomért, gyermekeimért és halottaimért. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért, köszönöm az imákat. Lányom egészségért, gyógyulásáért, jó orvosi eredményeiért kérem az imát. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter szovátáról. Drága Istenem, gyógyítsd meg a fiam szemét, érkezett egy névtelen üzenet. Minden imád, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok Kápolnás faluba Gergely Emese lelke üdvéért, a Jóisten nyugtasson. Az anyaföldben nyugodjál békében, az örök világosság fényeskedjék neked, egy jó barátnőd, Isten fizesse. Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
1: Tisztelt az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Ága műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmetét, családom minden egyes tagjáért. Szeretet, békesség, egészség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, lelki testvéreimért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, hitünk erősödéséért, és csatlakozom a felsorolt ima szándékokhoz, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott, szép napot, jó egészséget kívánok, sok-sok szeretettel, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és hát az ön szándékait is a többi mellé tesszük, és így visszük majd egy csokorba a Jóisten elé. Újabb üzenetek, a rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtérésért és a gonosz távozásáért a családból, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom a családomért, testvéremért, Leventért, aki az alkohol rabságában ért. A jó Isten és Jézus szíve legyen menedéke, kéri tehát az imát a testvéréért, Gyöngyi, ha jól láttam. Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom drága keresztszüleimért, Bálint Sándorért és ápoló keresztanyámért, Kopacz Mária keresztanyumért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nekik az örök világosság, fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, keresztlányuk imádkozik értük, Bánfalváról, Vitos Marika Csíkbánfalváról. Ezt a rózsafűzért felajánlom Gál Kálmán gyógyulásáért, szól a következő üzenet. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről érkezett az üzenet. Haló, tessék, Mária Rádió!
2: Tessék, Mária! Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Az irgalmasabb rózsafűzért Enekkel imádkozom, felajánlom Kenyeres Magdika lelke üdvét. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat! Köszönöm, Magdikám, jóságodat és a látogatásodat a családoddal együtt, a szép szavaidat, a kedvességedet, mindent köszönök, amit tőled kaptam. Adjon a Jóisten neked örök nyugodalmat, a jóságodat soha-soha nem fogom elfeledni. Hálásan köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus, egy áldott délután kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, mindörökké amen, mi is önnek áldott délutánt kívánunk, és hát természetesen mi is imádkozunk Magdika néni lelke üdvéért. Egy fénysugár volt ő is a mi életünkben, köszönjük őt a Jóistennek, adjon neki az Úr örök nyugodalmat. Újabb üzenetek érkeztek, fiam hite megerősödésért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért, egészségért kérem a szüzanya segítő kegyelmét, írja egy édesanya. Testi-lelki gyógyulásomért ajánlom fel a rózsafűzért, szól a következő üzenet. Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom férjem megtérésért és a gonosz távozásáért, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom beteg ismerőseimért, a Mária Rádió dolgozóért, és a mai napért, hogy felkelhettünk, és a sok jóért, amit kaptunk a Jóistentől a mindennapokban, úgy legyen. Köszönjük szépen ezt a szép szándékot. Az összes imát felajánlom súlyos betegek gyógyulásáért, önökért, a világ békéért, hálából az irigyekért, tisztánlátásokért. Kérem az imád. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Köszönöm, írja egy kedves hallgató. A rózsafűzért felajánlom hálából, édesanyámért, a lába gyógyulásáért és az én lábam gyógyulásáért, cukorbeteg vagyok, minden beteg gyógyulásáért. Haló, tessék, itt a Mária Rádió. Haló, haló. Haló, tessék, Mária Rádió élőadásban van. Haló, Mária Rádió. Ha kikapcsolná a rádiókészüléket, lehet, hogy hallanánk is egymást. Haló?
3: Halló.
0: Tessék mondani.
3: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus. Imád kérnék egy Mónika nevű fiatalasszony, beteg fiatalasszonyra, aki egy pár, jó pár napja esküdtek meg, és egy karambol áldozataként a kórházba, kómába fekszik. Hiszem, hogy a közös ima segíteni fog az ő betegségének az elviselésébe, vagy hogy a kómából helyre jöjjön. Jézusom, bízom benned. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát fontos, hogy ilyen helyzetekben összefogjunk, és nagy-nagy hittel imádkozzunk, és kérjük a Jóistennek a különleges beavatkozását. Vigyük őt, különösképpen őt, a többi beteggel együtt a Jóisten elé, és az ő irgalmába helyezzük őt, kérjük az ő gyógyulását. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból egy mindennapi hallgató. Köszönjük, hogy velünk van a messzi távolban is. Az imád szeretném felajánlani családomért, gyermekeimért, egészségükért, szüleinkért, testvéreinkért, a hálából a kapott kegyelmekért, Mária Rádió nagy családjáért és a világ békéjéért. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani párom egészségéért, lába, karja gyógyulásáért, jó magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szeretteimért és halottaim lelki üdvéért. A mai nap minden imáját felajánlom Bajka Anna gyógyulásáért, unokámért, egy munkahelyért, a világ békéjéért. Köszönöm, Gertrúd. A rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézuson bízom benned. Haló, tessék, itt a Mária Rádió. Haló? Haló, haló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani, mivel ma Magdolna napban szeretném köszönteni csomag közön Kintli Magdolnát, Botlinger Magdolnát, Mayer Magdolnát és minden Magdolna nevű ismerősömet. A Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, békességet családjuk körében, hogy sokáig tarthassák még nevenapjukat erőben, egészségben. Valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért és hallgatóiért, és a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak. Egy áldott év délután kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika, dicsértessék!
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük, Erika, és ezzel le is járt az ima szándékok fogadására szánt idő. Hozzuk ide mindazokat a szándékokat, amelyek a szívünkben megfogalmazódtak, és hittel kérjük az Úr Jézus irgalmát és az ő segítségét. Vidikán Lokodi Tündét hallották, maradjunk együtt, imádkozzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat és a kedves munkatársaimat is a nagyváradi stúdióban. Majoros Gabriellát hallják. A mostani tárgyaljuk meg című műsorunk témája a nagyszülők is az idősek lesznek, hiszen vasárnap az ő világnapjuk. Szent Atya 2021. januárjában jelentette be, hogy bevezeti ezt a világnapot, amelyet Szent Joákim és Szent Anna liturgikus emléknapjához közel, július 4. vasárnapján ünnepel az egyház. Arra hívlak én is benneteket, hogy gondolkodjunk, beszélgessünk erről a kötelékről. Hogyan emlékeztek ti vissza? Milyen volt gyerek, illetve fiatalabb korotokban a kapcsolatotok az idősekkel, nagyszüleitekkel?
2: Milyen volt a kapcsolatom a nagyszüleimmel, nem tudom, mert a nagytatáim 2 éves voltam, amikor meghaltak, és a nagymamám talán 6 éves volt, amikor elment, a másik meg édesapám testvérénél volt. De vannak foszlányok a nagymamámról, és arra emlékszem, hogy nagyon szerettem vele aludni, és mindig összeveszett az anyukám a nagymamámmal, hogy nem hagy engem egyedül, és mi lesz. Én azt hiszem, hogy a nagyszülők mindig egy olyan biztonságot nyújtanak, ők a biztos pont. És ahogy így figyelem a környezetembe, hogy milyenek is a nagyszülők, igazából azt látom, hogy jó nagyszülőnek lenni, hogy nagyon várom azt az időt, amikor én lehetek majd nagyszülő, hisz olyan élményeket tudnak a gyerekekkel megélni, amit például egy édesanya, édesapa biztos, hogy nem tud. És ezek az élmények, ezek a tapasztalások, ezek végigkísérnek bennünket és őket az egész életükön, úgyhogy igazából csak így kívülről ezt tudom mondani.
3: Hát nekem volt szerencsém, hogy mondjam így, megtapasztalni a nagyszülőknek a közelségét, mert gyerekkoromban sok időt töltöttem velük. Egyszer egy prédikációban hallottam, azt mondta a papbácsi, hogy a nagyszülők által tudja megtapasztalni a gyermek azt a feltétel nélküli szeretetet, azt a kényeztetést, hogy bármit is meg akarnak adni a gyerekeknek, és hát azt tudom mondani, hogy én is ezt tapasztaltam meg. Mikor gyerekek voltunk, akkor a nyári vakációt mindig a nagyszülőknél töltöttük, első naptól egészen az utolsóig. Az első napok mindig nehezen teltek, mert nehéz volt elszakadni a szülőktől, viszont 2,5, közel 3 hónap után, mikor jöttünk haza, akkor mai napig is emlékszem, hogy az autóban ültem, és hátrafele néztem, és potyogtak a könnyeim, hogy ott kell hagyni azt az egész mindenséget, ami ott volt, és ami végül is 3 hónapig az otthonom volt. De abszolút azt tapasztaltam én is, hogy a nagyszüleink lesték a gondolatainkat, hogy mit szeretnénk enni, mivel szeretnénk foglalatoskodni. Ilyen kisebb munkákba befogtak. Igazából gondtalan életünk volt akkor, hogy mondjam így. Persze voltak kisebb-nagyobb viták is, amikor nem akartunk ezt-azt megcsinálni, de nagyon sok szép élményben volt részünk. Ezek az anyukám részéről a nagyszülők, ők laktak itt a közelben. Apukám részéről nem volt olyan közeli kapcsolatom velük, mert a távolság miatt, de 2-3-szor egy évben mindig ellátogattunk hozzájuk is, és azok is nagyon elevenen élnek bennem, azok a találkozások, azok az ott létek. Apukám részéről a nagymamám, ő tanított meg először imádkozni, ő vitt el először templomba, ő kezdeményezte, hogy mikor leszünk már első áldozók, mikor leszünk bérmálkozók, tehát a lelki fejlődést azt valahogy ő imádkozta ki, hogy mondjam így. Én nagyon hálás vagyok, hogy mindezt megtapasztalhattam, és hát mondjuk nagyon még nem várom, hogy nagymama legyek. Lehet, hogy ez még egy picit úgy távol áll tőlem.
0: Egy jó pár év.
3: Nagyon várom. Ki tudja, majd meglátjuk. Lehet, majd egy pár év múlva másképp nyilatkozok.
4: Hát, ha nagyszülőkről van szó, akkor nekem is nagyon szép emlékeim vannak. Rengeteget voltunk mi is hegy alján anyukámnak a szüleinél, ugye a nagyszülőknél. Tatám, ő 4 éves voltam, amikor ugye hazaköltözött a Mennyországba, de emlékszem, hogy utolsó télen, talán 2 héttel a halál előtt nagyon nagy hó volt, és hát nem járt a busz, ugye a hegyaljai busz, és ott a Nagyvárdi megyei kórházig ment a 13-as annak idején, és ott fenn a dombon, emlékszem, a nyakába vitt haza hozzájuk, ami hát egy jó, abban a hóban egy jó 2 órás út volt annak idején, ott dombra fel, és aztán dombra le, és emlékszem, volt egy kis traktor, mert annak idején mai gyerekek nem tudják elképzelni, hogy 3 kis kamionod volt csak, és mindig persze játszottunk vele, és mindig letört a kamionnak a kis teteje, és emlékszem, mindig olyan szeretettel drótozta meg, akár naponta többször is, hogy ez még a helyén maradjon valami csodálatos módon. Emlékszem, még ma is érzem az illatát azoknak a pirítós kenyeres vacsoráknak a spóron, amikor ott mindig nem tudom honnan szedtem, nagymamám citromsót, annak idején a nagy dolog volt, hogy citromsó volt, citromos teát ijattunk, és akkor az a kis, most jelenti, egy piros kis láboskája volt mindig a spór szélén, abban mindig volt valahonnan egy csirkecomb, nem tudom honnan, és abban olyan jó iszonyan tudtuk azt a spóron megpirult kenyeret enni, és tehát olyan, akkor kiültünk a teraszra esténként, ugye látszott, ugye lent a körös, 3-4 kilométerre lentebb, és ott ugye messze villogtak a fények, és akkor volt egy kis szokorrádió, és ment benne, ugye nem tudom, akkor milyen rádió, valamilyen rádió ment benne, magyar nyelven valami kis zenék voltak, meg ugye hallgattatta a híreket, és akkor még most is emlékszem, hogy egyik nap nagyon rosszak voltunk, és akkor volt egy ilyen műsor, hogy csak fiataloknak, és mi is majdnem kaptunk egy verést csak fiataloknak, úgyhogy nagyon sok szép emlékünk van, és mi is próbáljuk most a kicsikkel ugyanezt, hogy tapasztalják meg, hála Istennek sajnos az én szüleim már ugye nem élnek, de Gabikának a szülei egészségesek, és nagyon-nagyon szeretik a kicsiket és minket is, és néhány évvel ezelőtt jött fel a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a nyaratot töltenék. És így összenéztünk, és aztán megbeszéltük, és ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen alig várják már, szinte már karácsonytól mondogatják, hogy milyen jó lesz majd Gyergyóban. És hát most jött el az idő az idén is, hogy hát szinte 2 hónapot ott vannak a gyerekek. Én azt kell mondjam a hallgatóknak, hogy nekünk nehezebb Gabikával, itt Szent Jánoson az üres házban, ők egy részben jó is, de sokkal nehezebb szerintem nekünk. Tapasztalják meg azt, amint ti is elmondtatok, hogy teljesen más a nagyszülői szeretet, sokkal érettebb, mint talán a szülőnek a szeretet, aki rohan, teszi, veszi, más szemszögből látják ugye az unokákat, mint mi, hála Istennek sokkal jobban el is tudják kényeztetni őket, és mi is azt látjuk, hogy teljesen másképpen telik ott a nyár, mint telne például itt. És sokkal jobban kinyitja a kis elméjüket, ugye az a, amit hogy te is elmondtad Tünde, hogy ugye ti is a Nagyvárad mellett egy kis faluba voltatok, annak idején nem volt ilyen ritka ez, hogy a nagyszülőknél legyenek egész nyáron, de teljesen más élményeik vannak, teljesen más barátaik lesznek, sokkal jobban kinyílik a világ számukra, hogy nem csak otthon a család körében vannak.
5: A Szentírásban van egy olyan felhívás az Isten részéről a zsidó népnek, tanácsolja, hogy az őszember előtt állj fel, és a vénember orcáját becsüld meg. És én ezt úgy meg tudtam tapasztalni az életemben, hiszen engem 3,5 éves korom óta nagymama nevelt. Aztán meséltem nektek, hogy hát ő rocker volt tulajdonképpen. Nem meséltem. Hát mindig, mikor vakációra hazamentem Gyulafehérvárról, akkor nekem az egyik kedvencem volt az Álomarcú lány című dal, és ő ezt nagyon imádta. És mindig, mikor mentem el otthonról, megkért, hogy kazettafon volt még akkor, hogy neki ezt tegyen fel, és rájöttem, hogy nagyon szereti, és akkor 2 kazettára felvettem, és ott be lehetett állítani, az egyik lejár, a másik bekapcsol, és ez a szám ment non-stop. A konyhában úgy énekelte ezt az éneket, hogy észre se vette, hogy otthon vagyunk, vagy nem. Na de hát nem ez a lényeg, ezért mondtam humor kedvéért, hogy rocker volt. És valóban voltak olyan tulajdonságai is, pozitíven fogalmazva, mint egy rockernek, ugye hát a rocker milyen nagy, kemény embernek látszik, tetovált, robusztus alak, olyan szigorúnak, meg mindenfélének látszanak a rockerek, de nem. Éppen olyanok, mint a motorosok, akiknek hatalmas nagy a szívük. Csak meg kell találni, hogy hogyan kell hozzuk szólni. És ezt mondhatom el én is a nagymamámról, hogy hatalmas szíve volt. Nem csak azért, mert felnevelt, hanem azért, mert hitre nevelt, vallásosan nevelt, a becsületre próbált nevelni, az igazság mellett mindig kitartani, ez volt az egyik legnagyobb életelve, és természetesen ő tanított meg táncolni a konyhába, és a régi egyházi énekekre. Ő volt az első hallgatóm, aki meghallgatta a prédikációmat, hisz gyerekkoromban miséztem neki az ágyon, és ő meg a konyhába ott főzött, és a konyha, tehát a kályha mellett volt egy ilyen kis pricsszerűség, nekem az volt a templomom, és arra felálltam, és neki miséztem, és ahogy csinálta rántást, meg ezt-azt, válaszolgatott nekem, és kellett prédikáljak neki, és meg két egyszer, hogy beszéljek a madarakról. Prédikáljak a madarakról neki. És olyan mérges voltam én akkor egy madárra, és egy olyan prédikációt nyomtam a madarakról, mindennek lehordtam a madarakat, és milyen szemtelen állatok, meg így, úgy, erre, arra. Végig hallgatta a nagymama, és akkor leültetett, és azt mondta, hogy hát kedves fiam, én most neked bebizonyítom az ellenkezőjét. És elmondta, hogy milyen szerepük van az állatoknak, a madaraknak a hétköznapi életünkben. Mert hogyha nem lennének, kimennék én az udvarra focizni, a szúnyogok, a cseszlék, ahogy mi mondjuk, össze-vissza csípkednének. Ezek a madarak meg ebből élnek, és ezáltal is óvják az én gyermeki életemet, hogy az ne fájjon, ne legyek sebb helyes, meg stb. Ez volt az első nagy életpélda, amit úgy elmondott. És akkor azóta szeretem a madarakat. Na de nem csak ez, hanem végig-végig imádságos élet, imádságos lelkülettel volt. Minden álma az volt, hogy hát ezt is mondtam, hogy meglássa, hogy az ő aranyos unokája pap legyen, de hát sajnos papás szentelésem előtt egy évvel meghalt. Viszont ő vette nekem a reverendát, és azóta is megvan, itt van lent a szekrényben. Tehát én csak szeretettel tudok rá gondolni. Én úgy gondolom, hogy sok minden olyan kényeztetést kaptam tőle, amit esetleg a szülőktől biztos, hogy nem kaptam volna meg. Hát édesapám sem volt szigorú, viszont azért meg volt úgy az apai tekintély, hogy előtte nem akármit lehetett csinálni, de a nagymama előtt mindent. És nagyon szerette a humort. Meséltem azt hiszem ezt is nektek, hogy egyik alkalommal én ben voltam a szobámban, ő meg a konyhában, és kiabál, Tibike, mert mindig is szólított. Mondom, nincs itthon, ha hol van, elment focizni, mind én válaszoltam neki, tudod. Az a mocsok gyermek sosincs itthon, amikor kellene vizet, vagy fátasokatni, vagy így úgy erre, és közben megálltam a

0: Az idősek szívét és bölcsességet merítsenek élettapasztalataikból. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy volt, vagy van akár jelenleg is az életetekben olyan idősebb személy, akinek az élete, szavai, tapasztalatai segítenek, vagy segítettek?
1: Hát nekem van a pótanyukám, a gyerekeim nagymamája, pótnagymamája, Babi mama, és mai napig el tudok csodálkozni, és ahogy az atyait mesélte az élményeit, valószínű ilyen élményekkel gazdagabbak az én gyermekeim is, mert ha a fiam hazajön Magyarországról, akkor az egyedüli vágya, hogy Babi mamához menjen, és mindig veszekednek hárman, hogy ki legyen csak Babi mamával. Neki nem volt egy könnyű élete, és 50 évesen nagyon fiatalon elvesztette a férjét. De ahogy ő mondja, ez kellett ahhoz, hogy a jó Isten magához vonzza, és ő a Neokatekumen nagyváradi közösségnek a tagja. És bizony olyan életbölcsességgel rendelkezik, és olyan tapasztalattal, hogy mai napig, hogyha vannak olyan dolgok, amikkel egy édesanyá tanácsára lenne szükségem, akkor hozzáfordulok, és megbeszéljük, kibeszéljük, kivesézzük. És hát lenyűgöző, amilyen 76 évesen, amennyi energiája, segíteni akarása, és élő hite van.
2: Ahhoz képest, hogy fiatal koromban talán nehezebben értettem meg az időseket, mert hát ugye a generációk közötti szakadék, ahogy mondani szokták, azért azt úgy én is megtapasztaltam, hogy másképp gondolkodunk, viszont ahogy telnek az évek, egyre inkább úgy tekintettem rájuk, hogy nekik sokkal nagyobb élettapasztalatuk van, és bölcsebbek is egyesek, a legtöbbjük, mondjuk így. Hát jelen pillanatban, aki a legközelebb áll hozzám az idősek közül, hát az az apukám, aki ő is már ebbe a kategóriába tartozik, és hát nagyon sok mindenre tanított gyerekkoromban, de mai napig is megosztja velem az élet tapasztalatait, de az az igazság, hogy mióta a rádiónál dolgozom, hát itt is nagyon sok idősel volt alkalmam találkozni, mert nagyon sokan jöttek ide önkénteskedni, akár bármiféle fajta feladatra, vagy imádkozni, vagy csak ide látogatnak. És igyekszem nyitott lenni mindegyikük felé, mert mindig valakitől valami aprócskát tanultam. Mindig volt, amikor meséltek, vagy valamiket így megosztottak, akkor hát az ő kincseiket tárták úgy elénk, és én úgy nagyon hálás is vagyok nekik, mert egyfajta ajándéknak lehet ezt tekinteni, hogy nem kellett valahova úgymond elmenjek külön találkozni ilyen személyekkel, hanem a munkám során alkalmam van tényleg ilyen emberekkel találkozni, úgyhogy egy jó ideje már úgy nyitott vagyok feléjük, és próbálom magamba szívni azt, amit hallok, ami szép, ami jó, ami előre tud vinni.
3: Nekem egy olyan ember jutott eszembe, aki sajnos már az égi zenekarban játszik, és úgy hívták, hogy Braunhof Ilona nővér, aki az Orsolya templomban volt egy aranyos hát, nénike, aki Orsolyta nővér volt. Ilike nővérnek szólítottuk mindenki, szólítottuk annak idején, és hát rengeteg fiatallal volt ott körülvéve annak idején, és hát tőle tanultuk meg azt, hogy a semmiből is lehet mindent adni. Emlékszem, Tünde, te is gondolom emlékszel arra, hogy ott mindig volt egy zsíros kenyér, hát fiatal kamasz fiúk voltunk, mindig éhesek voltunk, de amellett, hogy tényleg énekeltünk ott a Szentmisén, vasárnap rengetegen voltunk, de szombaton is, de hétköznap is mindig 5-6 fiatal begurult az Orsolya templomnak az ajtaján, és a misén volt mindig minisztráns, akkor lehetett aztán utána ott dumálni a kertbe,

0: És ő volt talán az egyik, aki, és ő volt az egyik, aki nekem rengeteget segített abban, hogy a Jóistent megtaláljam, és hát azóta itt ugye a rádióban is, a rádió környékén is, de akár Szent Jánoson is, vagy ugye Váradi hegyen, ahol én felnőttem, voltak olyan öregek, akitől rengeteget tudtál, és tudtam tanulni. Hát még egy egyszerű példát mondjak el nektek, és a hallgatóknak volt egy jó szomszéd bácsink, ő is sajnos meghalt már, a Hajdú Jóska bácsi velünk szembe lakott, nem volt különösképpen vallásos ember, de az a humor, ahogyan ő az életét fel tudta fogni, egy év alatt halt meg a feleség és a fia is. De olyan élet öröm volt benne, ugye mi jártunk nagyon sokat régen zenélni, és hát amikor tudta, hogy Nagyvárad környékén vagyunk, akkor mindig megvárt az öreg. A hajnalban, amikor jöttem haza, ugye fáradtan, ennyit hallottam csak az utca túloldalára, hogy Józsi bács, ott volt a kis két doboz sörrel, vagy éppen valami kis kajával, az öreg nem feküdt le, ott várt, míg látta, hogy fordul be az autó az utca végén, és akkor sokszor az asszony, hogy a kicsikkel felkelt, 8-9 óra körül, hol az uram? Kinézett az ablakon, hát mi Józsi bácsival végén beszélgettünk az utca túloldalán, hogy milyen nem tudom ezt szavakba foglalni, az idősekben van egy, tényleg ez az életbölcsesség, hogy már nem rohansz, már nem sietsz, már nem akarod a világot megváltani. A Tibor atya kedvenc dalom, most nem sietek. És hát ő nem volt egy, mondom, nem volt egy túl vallásos ember, de ugye eljárt hozzá a református tiszteletes, amikor ők szoktak ugye beszélgetni a dolgokról, és mindig nagy szeretettel fogadta, és mi is, mikor említettük, hogy templom vagyunk, mondta, hogy na, siessünk, menjünk. Tehát olyan jó ízűek tudnak lenni az öregek, amiből csak tanulni lehet. És ezt köszönjük meg nekik, hogy tanulhatunk tőlük.
1: Nekem is az életemben különböző életperiódusokon belül voltak ilyen példamutató idősek, öregek. Hát ugye a gyerekkoromban az kétségkívül, ami mai napig is, az a nagymama. Viszont volt a teológiai éveim alatt egy orvos ismerősöm, magyarországi szegedi Laci bácsi, aki végigkísérte a tanulmányaimat, és nagyon sok életbölcsességre is megtanított. Sajnos most ő sem él, Isten nyugtassa. És ugye különböző plébános, meg most is itt a rádiónál is mindig akadtak egy-egy olyan idős, akire az ember úgy felfigyel. Nem akarok most neveket mondani, de tényleg nagyon sok életbölcsességet lehet tőlük tanulni. És meg sem kell szólaljon, és már tudod, hogy ön mit akar neked tanulni. Tehát belelátsz az idősekbe, annyira visszatér az ártatlanság a szívükbe és a lelkükbe, mint gyerekkorban. Én nem potyára mondják, hogy a második gyerekkor az időskor. És ha megfigyeljük, hogy megszépülnek vissza, az arcuk szépsége mindenféle visszatér, mint a gyerekkorban, amilyenek voltak. És ezért írja a Szentírás is, hogy a vén ember orcáját becsüld meg. És nagyon, tehát nem lehet azt kifejezni, hogy tényleg az életbölcsesség, ami bennük van, az a jó kedv, az a jó hangulat, amikor már ott abban a fázisban vannak, hogy készülnek már ugye a túlvilágra, a Jóistennel való találkozásra, mégis megvan bennük ez a kellemes szellemi humor. Mindenhez hozzá tudnak jó hiszeműen szólni, semmi rossz indulat, a legtöbben, persze vannak kivételek is, de tényleg vannak olyan idős házaspár most is az életemben, hát sajnos most nagyon beteg, ápolják, akire szerintem mindig fel fogok nézni, nem fogom soha elfelejteni őket, és így egy römi parti vagy borozás közben is, amikor úgy elbeszélgettünk, nagyon-nagyon jó életbölcsességeket tanultam az emberektől, és természetesen kritikát is, amit jó indulatú, pozitív kritikaként mondtak, és úgy érzem, hogy azt be tudtam építeni az életembe, és hasznos volt. Hát vannak és kellenek ilyen emberek az életünkbe, tehát nem szabad őket kikerülni, tényleg meg kell becsülnünk őket.
2: Említette Tünde a fiatalok és az idősek közötti szakadékot, úgymond idézőjelbe. arra kérnélek benneteket, hogy bátorítsátok valamivel az fiatalokat és az idősek, az idős hallgatóinkat is egyaránt, hogy hogyan tudják leginkább megtalálni a közös hangot.
3: Én azt hiszem, hogy a fiatalok, pontosabban a gyerekek nem biztos, hogy ezt maguktól meg tudják tanulni, szükség van a szülőnek a közreműködésére. Ugye a szülő az, aki a két generáció között van, ők tudnak hidat építeni, és én azt hiszem, hogy erre bíztatnám a szülőket, hogy úgy az idősek felé, mint a gyermekek felé bizalommal legyenek, és bátorítsák egyiket is, másikat is, hát különösebben a gyerekeket, mert a gyerekeket, ha kisebb kortól erre tanítod, hogy töltsenek időt a nagyszülőkkel, vagy hogy néha felhívják telefonon, hogy vagy mama, hogy vagy tata, mit csinálsz. Tehát, hogy építsék ezt a kapcsolatot, akkor mire már ugye nagyobbak lesznek, fiatalok, nagyobb fiatalok, vagy fiatal felnőttek, addigra lehet, hogy lesz egy olyan alap, vagy meg lesz már az a kapcsolat, amit könnyebb ápolni, mintha nem lett volna semmi ugye gyerek korukban. A nagyszülők azok biztos, hogy nagy örömmel fogadják az unokákat. Bennük meg legyen türelem, mert ugye a gyerekek lehet, hogy másképp látnak dolgokat, lehet, hogy még ugye sok mindenben éretlenek, szeleburdik, viszont ha türelemmel fordulnak feléjük, és nagy-nagy szeretettel, és nem kritikával, mert ugye főleg mikor már nőnek egy picit a gyerekek, akkor már elég nehezen viselik a kritikát, hogyha ezt is szépen tudják nekik elmondani, akkor nagyobb az esély arra, hogy jó kapcsolat legyen közöttük. De mint bármilyen kapcsolat, ezt is ápolni kell, gondozni kell, építeni, mélyíteni kell, úgyhogy jó munkát ehhez mindenkinek.
4: Talán azt kellene megkeressék a fiatalok is, és az idősebbek is, hogy mi a segítség. Mi a másik korosztálynak a segítség, mert hiába gondolják el az idősek, hogy mondjuk az a segítség, hogy elmenjenek és kitakarítsanak és jól ellássák tanáccsal a fiatalokat. Nem biztos, hogy az. A kommunikáció itt is nagyon fontos pont, mint a házasságban. És a gyerekek sem kell elmenjenek és kiszolgálják az időseket gondolván, hogy mindent megcsinálunk helyettük, mert ez segítség. Hanem a kommunikáció fontossága, hogy nekem mi a segítség, és egymást kiegészíteni, egymást úgy segíteni, hogy valóban segítséget nyújtsunk. Nem tudom, lehet elég kusza az, amit most itt mondani szerettem volna, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két generáció igazi segítséget kapjon, és olyan segítséget, amilyenre nekik van szükségük, és ez szerintem a nehéz feladat, hogy úgy segítsünk akár az időseknek, akár az idősek a fiataloknak, hogy az valóban segítség legyen, és hát kérdezzük meg egymás bátran, hogy mi az a segítség. Neked mi a segítség? Segítségedre lehetek-e?
0: Én úgy látom, hogy a mai talán nagyszülők ettől szenvednek a legjobban, nincsen rájuk szükség. Mit hallunk a legtöbb öreg embertől? Mi a legnehezebb? Az, hogy ő már nem érzi hasznosnak magát. És sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok szülő a gyermekét magának neveli. És ebben a magának nevelésben nincs benne a nagyszülő. És nincs benne senki más, csak az a család, amiből felnő. Az ajtótól, a kerttől, a televízióig és a telefonig. És itt bukik el ez a kapcsolat szerintem legtöbbször, ami ki sem alakul a nagyszülők között, mert nincs időre, nincs rá jó szándék, nincs rá lelassulás, vagy az idősek részéről felgyorsulás, tehát alkalom sincs arra, hogy ez a kapcsolat, mint ahogy ti is elmondtátok, és én is megtapasztaltam, hogy bizony az 1-2 hónap, amit a nagyszülőknél töltöttél, kialakult egy olyan kapcsolat, amire lehetett építeni. Ez a kapcsolat nagyon sok helyen hiányzik, hála Istennek még sok helyen megvan, de úgy érzem, hogy mi, a mi generációnk már nem ad olyan esélyt a nagyszülőknek legtöbbször, hogy ez a kapcsolat a mi gyerekeink és a mi szüleink között kialakulhasson. Hát két szó jutott eszembe, mi kell ahhoz, hogy ez a kapcsolat létrejön a mi gyerekeink és a nagyszülők között, hát a tisztelet és a szeretet. Hogyha tiszteled a nagyszülőket, akkor úgy fogod alakítani a családodat, hogy a te gyerekeidből jusson egy-egy szeret a nagyszülőknek is, és ugye a szeretet az meg azt nem is kell magyarázni. Hogyha szereted a szüleidet, akkor, és a gyerekeidet, akkor tudod, hogy nekik is az a jó, hogy ők közöttök egy. Persze vannak ilyen kidó esetek, amikor nem jó ezt a kapcsolatot erőltetni, de én azt látom, hogy a mi gyerekeink azáltal, hogy a nagyszülőkkel több időt töltenek, hogy nyáron ott vannak akár két hónapot is, sokkal többek lesznek. Nem csak a gyerekeink, hanem a nagyszülők is. Van egy olyan dal, hogy a régi ház körül feléled minden. Hát én is azt tapasztalom, hogy amikor befordul a kicsi autónk a gyilkostól sugárúton abba a kis házba, ahol Gabika gyerekeskedett, tehát kivirul minden. Szebben érik a szőlő, jobban nő a fű, mondjuk ennek Tata lehet nem nagyon örül, többet kell nyírni. Finomabb lesz a pityókás tokány, ami a nagy kedvence a gyerekeknek, és csak mama tudja olyanra főzni, és Tata tudja a legjobb zebrafagyit venni a sarki kicsi boltba. Tehát feléled minden, és én hiszem, hogy úgy, ahogy a nagyszülőktől rengeteg segítséget kapunk, én hiszem azt, hogy a legnagyobb segítség mégis nekik az, hogy ott vannak az unokák. Hogy mi szeretjük annyira őket, hogy rájuk merjük bízni, ott merjük hagyni őket, és tehát ebből a kapcsolatból én hiszem, hogy csak tanulni lehet, és jöjjünk rá mi is felnőttek, hogy a gyerekeink nem csak a miénk, bár a Jóisten ránk bízta elsősorban, de nem csak a miénk, és én bíztatok mindenkit, ha igaziból jót akar a gyerekeinek, akkor hát merre a nagyszülőkre bízni. És köszönjük nekik most is, hogy ott lehetnek, bár tegnap történt egy kis baleset, és egy lámpabúra bánta, amit ugye eltörtek a kökök, majd még számolunk ezért.
1: Hát én ehhez mit tudjak még hozzátűzni?
0: Betesszük azt a dalt mindjárt.
1: Hát ha valaki azt szeretné, hogy a gyerekét lássa, áfonya dzsemesen az orcáján, és a zsír csepegjen a kezén, és a heti menü látszódjon a pólóján, akkor küldje el a nagymamához. És akkor jót lehet ezen nevetni. És ez így természetes is. És többször mondtam nektek, hogy sajnos ma olyan nagymamák vannak, akik már divák. Akik még nem néznek ki nagymamának, de nem ezzel van a bajom, hanem a viselkedésük, hogy olyan. És hát hogy a fiatalok, mivel, hát ahogy Tünde mondotta is, engedjék a szülők a gyerekeket. Mert ma legtöbb szülő nem engedi a nagymamához a gyereket, kimondottan ezért, mert a nagymama elneveli aztán. És én ezt nem tartom helyes dolognak, de viszont nagyon sok családot ismerek ilyent, hogy nem megy a nagymamához, mert ő neked mindent megenged, és akkor a mi nevelésünk, meg a mi módszerünk az fucsba megy, és akkor könyvekből nevelik a gyerekeket, és akkor abból nem lesz egy normális gyermek. Aki nem tudja megtapasztalni az igazi feltétel nélküli szeretetet, mert az csak a nagymamától kapja úgy meg. Mert hiába van meg a anyukába, apukába ez a feltétel nélküli szeretet, de mindig ott vannak a törvények és a szabályok, ami helyes is kell. Viszont a nagymama az, aki fel tudja szabadítani. Aki felveszi a hátára, aki lovazik vele, aki szalad vele, akármilyen sánta, megtanítja táncolni, mindent, ahogy velem is történt. Tehát a gyermek igazából a nagyszülő mellett tud igazán önmaga lenni. Mert otthon meg kell felelni a szülőknek. Nem az, hogy nincs meg a szeretet légkör, de a nagymamánál külön ott mindent szabad. Na de hát ez sem lehet túlzásba, de hogy válaszoljunk a kérdésre, a fiatalok hogyan közelítsenek, hogyan segítsenek a nagyszülőkön, nem tudom, sok ágaboga van, sok példát lehetne mondani, sok tanácsot lehetne adni. Sokszor még az is segítség, hogyha nem segítünk. Ezt is, erre is rá kell érezni. Van, aki nagyon-nagyon szeret segíteni, közelebb kerülni, és ezzel roncsa el. Van, aki meg az ellenkezőjét. Minden helyzet más, minden család maga kell felismerje, hogy a saját környezetében hogy tud segíteni. Én azt tanácsolom, hogy ehhez kérjék mindig Isten segítségét, a Szentlélek működését az életünkben, hogy felismerjük, hogy tényleg igazán mire van szükségük, és amire szerintem a legnagyobb szükségük van, ahogy Attila is mondott, a tisztelet és a szeretet.
2: Köszönöm szépen nektek ezt az értékes beszélgetést. Ferenc pápa a következő szavakkal zárja az üzenetét. Kedves nagyszülők, kedves idős fivéreim és nővéreim, a Mária és Erzsébet közötti ölelés áldása áradjon és töltse el szíveteket békével. Kedves nagyszülők, kedves idős hallgatóink, mi is a munkatársaim nevébe azt kívánjuk, hogy ez az ölelés áldása áradjon el az életükbe. A Jóisten áldja meg önöket, a munkájukat, az eddigi életüket, és kérem ugyanakkor a Szentlélek megújító erejét is életükre. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottak. A nagyváradi stúdióból búcsúznak önöktől.
1: Tibor atya.
4: Kovács Katalin.
3: Vidikán Lokodi Tünde.
0: Majoros Attila.
2: És Majoros Gabriella. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Lépes Lóránt atyának, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának gondolatait hallják.

0: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az érettségi közelettével nem tudtam eldönteni, hogy tanító leszek, orvos vagy zenész. Ezért fölkerestem az akkori plébánosunkat, és beszéltem neki a kérdéseimről, segítsen fölismerni helyemet az Isten tervében. Ő akkor azt tanácsolta, hogy sokat imádkozzak a Szentlélekhez. Én ezt a tanácsát megfogadtam, de ugyanakkor én magam is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan fogja a Szentlélek tudtomra adni, mivel elég reális embernek tartom magamat. Teltek a napok, teltek a hetek, úgy tűnt, hogy semmi sem történik. Egyik nap, és attól fogva napi szinten azt éreztem, hogy események, élethelyzetek, az emberek, feladatok, amelyekkel találkoztam, ez mind-mind arra mutatott, hogy Isten hív az ő szolgálatára. Én magamban úgy elmondtam, hogy ha ez fog történni, akkor ez azt jelenti, hogy papságra hív az Isten, és akkor az történt. Gondoltam, hát jó van, 50-50%, valamire meg kellett történni. Legközelebb újból ez megismétlődött. Ha ez történik, akkor igen, ha ez, akkor nem. És újból az történt. És ez folyamatosan, talán 20-szor is megtörtént. Isten fölhasználta a helyzeteket, fölhasználta az embereket, ők voltak eszközök az Isten kezében, hogy fölismerjem, hol a helyem az ő tervében. A pap tanító hivatalt ellátja, akár hittanórákon, vagy akár most itt a rádióban, hasonlóképpen, ha nem is testi, de lelki orvosnak lehet tekinteni a papot, mivel szerettem a zenét, az egyházi zenét is, meg az éneket is, valamilyen módon mégiscsak mind a három összekapcsolódott a papi hivatásban.
1: Lépes Lóránd atyának, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk a jövendőléseknél. Hagytuk abban, jövendőléseknek nevezzük a biztos és világos előremondását oly jövendő dolgoknak, amelyeket semmiféle teremtmény nem tudhat előre, hanem csupán Isten. A jövendőlésnek világosnak és határozottnak kell lennie. Ezért a jövendőlések különböznek a pogány jósdák jóslásaitól. A jóslások ugyanis többnyire határozatlanok, vagyis kétértelműek voltak. Például Krózusnak a jósda ezt jósolta, ha Krózus a Halisz folyón átkel, akkor nagy birodalmat fog elpusztítani. Itt nem volt megmondva, hogy vajon saját birodalmát, vagy pedig más birodalmat fog elpusztítani. Nem jövendőlés, mikor az időjárást előre meghatározzák a természettudósok. A nap és holdfogyatkozást előre megmondják a csillagászok. A gyógyulást, vagy pedig a közeli halált előre bejelentik az orvosok. A háborút előre megmondják az államférfiak, stb. Ezek ugyanis olyan dolgokat mondanak meg előre, amelyekre meglévő okokból már lehet következtetni. Igaz jövendőlés azonban, ha valaki olyan jövendő dolgokat mond meg előre, amelyek csupán az ember szabad akaratától függnek. Ilyen dolgokat csupán az Isten tudhat előre. Ilyen jövendőlés volt például Péter bukásának előre megmondása, amikor is arról az apostolról volt szó, akitől éppen az ellenkezőt lehetett várni. A jövendőlés az oly dolgoknak előre megmondása is, amelyek Isten szabad tetszésétől függnek. Tehát például Jeruzsálem elpusztulásának előre megmondása, továbbá a világítélet előjeleinek megmondása. A jövendőléseket a minden tudás csodáinak is nevezhetnénk, ellentétben a minden hatóság csodáival. Méltán nevezhetjük azokat csodáknak, mert szintén egyedül Istentől származhatnak. Az ember szabad akaratától függő jövendőt ugyanis senki sem tudhatja Istenen kívül, aki a szívet vizsgálja és a veséket megpróbálja. Továbbá az Istenben elrejtett végzéseket sem ismeri más, mint Isten lelke. A jövendőlések a Szentlélek Isten közreműködése folytán jönnek létre. Szent Péter írja a II. Péteri levél első fejezet 21. versében: emberi akaratból sohasem származott jövendőlés, hanem a Szentlélektől ihletetvén szólottak Isten szent emberei. Tehát nincs igaza Eurepidésznek, amikor azt mondja, hogy aki jó tanácsot tud adni, az a legjobb jövendő mondó. Mert az ilyen legfeljebb okos ember, de semmi egyéb. Isten rendesen csak az ő küldöttjei által mondja meg előre a jövendőt. Az ember, aki Isten képmása, néha részesévé lesz az isteni minden tudásnak. Így Isten egyik másik embernek jelenti a jövendőt. Rendesen azonban Isten csak az ő küldötteivel közül jövő eseményeket, hogy ezáltal is tanúságot tegyen isteni küldetésük mellett. Istennek ilyen küldöttei voltak például Noé és a proféták. A proféták néha belső ösztönzést is kaptak a jövendőlésre. A szentek is megtudtak néha Istentől jövendő dolgokat, és azokat közölték is, hogy szavaiknak és intelmeiknek súlyt adjanak. Bűnös és hitetlen emberekkel Isten csak kivételesen közöl jövendő eseményeket, és ezáltal őket eszközül használja fel mások javára. Baltazár királynak előre tudomására hozta romlását a titkos kéz írása által, amely a falon volt látható. A moabiták királyának és pogány népének Isten Bálám szája által hirdette a megváltó eljövetelét. És ez a jövendőlés így kezdődik, hogy csillag támad Jákobból. A pogány rómaiaknál és görögöknél a szibüllák, a pogány jósnők voltak azok, akik a világ megmentőjét, a megváltót előre hirdették. Rendesen azonban Isten csak kiválasztott lelkeket használ fel jövendő események közlésére. Tehát általában a jövendőlések az isteni küldetés bizonságai. Isten a jövő eseményeket különböző módon közli profétáival. Így például belső felvilágosítás útján
látomások által vagy angyalok közvetítésével. A Szentlélek Istentől bensőleg megvilágosítatva jövendőlt az Ag Simeon a templomban arról, hogy a gyermek, Jézus, világosság lesz a pogányok megvilágosítására, és hogy Szűz Mária lelkét tör fogja átjárni. A Szentlélek Isten megvilágosítására jövendőlte meg a boldogságos Szűz a Magnifikátban, hogy őt boldognak fogja hirdetni minden nép. Látomás volt a falra író titkos kéz, amelyet Baltazár király látott. Látomásokban tudta meg ezekkel proféta jövendőt. Az ő látomásai különböző képekből álltak. Álomlátás alakjában is szólt Isten a profétákhoz. Az ilyen álomképek az éberség állapotának beállta előtt jelentkeznek, és mint valóság tűnnek fel a proféta előtt, amiért is mindig mélyen belevésődnek a lélekbe. Egyiptomi József álomképek alakjában kapta meg a bekövetkező eseményekre vonatkozó kinyilatkoztatásait. Gondoljunk például arra az álomképre, amelyben úgy látta, hogy nap, hold és 11 csillag őt földre borulva imádta. Gondoljunk továbbá a fáraó álmára, a 7 kövér és a 7 sovány tehénről, nem különben a 7 telt és a 7 üres kalászról, vagy a király sütőmesterének álmára, amelyeket József mind megfejtett. Angyalok közvetítésével is megtudják néha Isten küldöttei a jövendőt. Így hozta tudomására Gábriel arkangyal a babiloni fogságban Dániel profétának a 70 év hétről szóló jövendőléssel a messiás eljövetelének esztendejét. Azonban mindig csak esetről esetre közli Isten választottaival a jövő eseményeket, vagyis senki sem kap állandó képességet arra, hogy a jövőt előre ismerje. Ez a képessége csak az Isten embernek volt meg. Ezért is az Istentől megvilágosított proféta nem tud minden kérdésre megfelelni. Sámuel nem ismerte fel a jövendő királyt, csak akkor, amikor Dávidot eléje vezették. Tehát a jövendőléseknek általában az a céljuk, hogy az igaz hit mellett tanúbizonságot tegyenek, vagy hogy az embereket megjavítsák. A jövendőlésnek mindig magasabb célja van. Vagy Isten dicsőségének, vagy a lélek üdvösségének előmozdítása. Más szóval célja a hit és erényesség előmozdítása. Hogy a jövendőlések rendeltetése valóban a hit előmozdítása, mutatják Krisztus szavai, melyeket az apostolokhoz intézett. Most megmondottam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy midőn meg lesz, higgyétek, olvashatjuk János evangéliumában, a 14. fejezet 29-es vers soraiban. Ezért jövendőltek az ószövetségi proféták is az eljövendő megváltóról. Ezeknek a messiási jövendőléseknek tudnélik az volt a céljuk, hogy miután Krisztusban teljesedésbe mentek, ezáltal az emberiséget Jézus istenségéről és a kereszténység igaz oltáról meggyőzzék. Krisztus jövendőlése Péter tagadásáról és kereszthaláláról arra volt számva, hogy Péter még jobban megerősödjék hitében, hogy Krisztus valóban Isten. Néha a jövendőlések célja az emberek megjavítása. Ebből a célból hirdette Isten Noé szája által előre a vízözönt. Néha meg arra irányul a jövendőlés, hogy az igazakat megóvja a szerencsétlenségtől. Mikor Jézus megjövendőlte a jeleket, amelyek Jeruzsálem pusztulását meg fogják előzni, így szólt, akkor meneküljön, aki Júdeában van a hegyek közé. Ezért menekültek a keresztények Krisztus után 70-ben Simon jeruzsálemi püspökkel az élükön a Jordánon túlfekvő Pellába, ami által megmenekültek a pusztulástól. Néha a jóságos Isten a jövendőléssel elő akar készíteni valami keményebb megpróbáltatásra. Ezért jövendőlte meg például Krisztus azokat a jeleket, amelyek a világ végét meg fogják előzni. Az előre látott nyílak ugyanis kevésbé sebeznek. Gondoljunk például Kalpurniának, Cézár feleségének álmára. Azonban sohasem lehet célja a jövendőlésnek a kíváncsiság, a bírvágy vagy a dicsőségvágy kielégítése.
továbbá a jövendőlés nem lehet ellentétben sem a kinyilatkoztatással, sem Isten szentségével. Épületesnek, hasznosnak és üdvösnek kell lennie. Továbbá a közlés módjában nyugodtnak és szerénynek. Csak a hamis proféták tulajdonsága a hangoskodás és az őrjöngőkre emlékeztető viselkedés, mondja aranyszájú Szent János. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak velünk!

köszöntöm újra nagy-nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Tovább megyünk egy újabb témával, és pedig azzal, hogy mit jelent a keresztény hitnek az elvesztése. A keresztény hit az égbe vezető út. Sajnos azonban nem mindnyájan haladnak ezen az úton. Sokan tév utakon bolyonganak. Tehát nincsen keresztény hitük a hitetleneknek, vagyis azoknak, akik a kinyilatkoztatott igazságokat megismerték ugyan, de mégsem fogadják el. Hitetlen volt Tamás apostol. Ő a megváltó feltámadását nem akarta hinni mindaddig, míg csak ujjait Krisztus kezének sebeibe, kezét pedig Krisztus oldal sebébe nem bocsáthatta. Tamáshoz sok hitetlen ember hasonlít. Csupán azt akarják hinni, amit látnak. Kezeikkel megfoghatnak. Minden mást elvetnek. A hitetlenség homokos talajai, amely semmi gyümölcsöt sem hoz, ha még annyi esőt is kap, mondja rajszájú Szent János. A hitetlen Istennel szemben a legnagyobb igazságtalanságot követi el, mert Isten szavának annyi hitelt sem akar adni, mint embertársai szavának. Ezeknek hisz, Istennek azonban nem akar hinni. A hitetlenség többnyire a kellő tapasztalat hiányából, kevésségből és a gonosz életmódból származik. Kellő tapasztalat hiánya sok esetben oka a hitetlenségnek. Ha a vad népeknek beszélnénk korunk csodás felfedezéseiről, itt bármiről lehet, bármit lehetne felsorolni, például vasút, kőszajó, villámhárító telefon, röntgensugarak, rádió, hát kinevetnének bennünket. Ha valaki az egyenlítő alatt lakó népeknek elbeszélni, hogy nálunk télen az eső hópelyhek alakjában hull alá a földre, eszelősnek tartanának. De hát miért nem akar hinni egyik másik ember? Azért, mert tapasztalata igen csekély, önhitsége és kevésége ellenben annál nagyobb, mert tudva levően az ostobaság és a kevésség együtt járnak, és már a közmondás szerint is ostobaság és kevésség egy fán teremnek. Egészen így áll a dolog a vallás terén is. Innen van, hogy a legnagyobb tudósok és legnagyobb szellemek általában gyermekded módon hívők és jámborok. A kevély azért sem akar hinni, mert akkor engedelmeskednie is kellene. Tudnivaló ugyanis, hogy a vallás meghódolás Isten tekintélye előtt és bizonyos tekintetben az értelem keresztre feszítése. A gonosz életmód is akadálya szokott lenni a hitnek. Aki gonoszul él, nehezen fogja fel az igazságot. Tükör tiszta vízben visszatükröződik a napfénye. Azonban nem áll ez a zavaros vízre, és így van az emberrel is. Ha erkölcsileg fedhetetlen, könnyebben jut el a hithez, mert a test szerint való ember nem fogja fel, ami az Isten lelkéjé. Izzadt tükör rosszul vagy egyáltalán nem tükröz vissza? A lélek sem fogja fel a vallás igazságait, ha a szenvedély és bűn elhomályosította. A bűnös ember nem akar hinni, mert ha hinne, meg kellene javítania életét, és ez az, amire nem képes. Többre becsüli az élet pillanatnyi örömeit és javait, amelyeket lát, mint a túlvilági élet magasabb javaik, amelyeket nem lát. Pascalis pápa mondta, szakíts szenvedélyeddel, és már holnap hívő leszel. Valaki pedig találóan mondta, az emberek nem élnek úgy, ahogy gondolkodnak, hanem úgy gondolkodnak, ahogy élnek. Egy kiváló festő halála előtt így szólt, csak azért voltam hitetlen, mert erkölcsileg romlott voltam. Aki azonban pogányságban nőtt fel, és az igaz vallásról semmit sem hallott, annak hitetlensége menthető és bűn nélkül való. Azért mondja Krisztus, ha nem jöttem volna és nem szóltam volna nekik, vétkük nem volna. Azért nem egészen helyes a pogányokat egyszerűen hitetleneknek nevezni. A tévhitűeknek, vagyis azoknak, akik egyes kinyilatkoztatott hitigazságokat makacsul tagadnak, őket nevezzük tévhitűeknek. A
téves hit, rontott hit. Egy serleg borhoz hasonlít, amelyben méregcseppek is vannak. A tévhitűeket meg kell különböztetni azoktól, akik másokat tévhitre vezetnek. Ezeket tévtanítóknak hívjuk. Tévtanító volt például Arius, alexandriai áldozópap, aki Krisztus istenségét tagadta. Makedónius konstantinápolyi püspök, aki a Szentlélek istenségét tagadta. Húsz János prágai áldozópap, aki főképpen az egyházról szóló tant támadta meg. Luther Márton, aki a pápaság isteni eredetét és az egyház tanítói hatalmát támadta meg. 8. Henrik angol király, aki gyűlöletből a pápa iránt, mivel az ő törvényes házasságát fel nem bontotta, az angol egyház fejévé tette magát. Angliában az anglikán tévtant alapította meg, Írországban ez nem sikerült, és a katolikusokat kegyetlen módon üldözte. Döllinger, müncheni volt egyetemi tanár, aki a vatikáni zsinat után 1871-ben a pápai tévmentesség ellen lépett fel, és mint látjuk sajnos majdnem mindig papok voltak a tévtanítók terjesztői. A tévtanítók terjesztői a hamis pénzverőkhöz hasonlítanak, akiknek semmi joguk sincs pénzt gyártani, és akik a hamis pénzt igazinak mondják. Krisztus Urunk e szavakkal óv tőlük. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruházatában jönnek hozzátok. Az ölgyümölcseikről, illetve életmódjukról ismeritek meg őket. A tévtanítókhoz tartoznak a szkizmatikusok, szakadárok, akik tulajdonképpen csupán az egyház fejét nem akarják elismerni, azon kívül azonban rendesen egyéb tévtanúba is esnek. Szkizmatikusok például a nem egyesült görögök, akik 1053-ban a nagyra vágyó Kerularius Mihály pátriárka izgatására szakadtak el Rómától. A tévtanítókra vonatkoznak Szent Pál szavai. Galatákhoz írt levélben írja az első fejezet 8. versében: de ha angyal a mennyből hirdetne is nektek valamit, azon kívül, amit nektek hirdettünk, átok alatt legyen. Aki azonban nem vétkes tudatlanságból él tévhitben, az Isten előtt nem jön tévhitű számba. Aki tehát például a protestantizmusban neveltek, és akinek sohasem volt alkalma a katolikus vallás igazságát megismerni, az csupán névleg tévhitű, mert ő nála nincs szó makacs tusakodásról a megismert igazság ellen. Ha olyan érzelmi, hogy az összes isteni kinyilatkoztatásokat elfogadná, akkor igaz hitű, mondja Szent Ágoston. Éppen oly kevéssé tévhiti az ilyen, mint nem tolvaj az, akinek tudtán kívül idegen vagyon van. Azoknak, akik a hitigazságokban szándékosan kételkednek. Erről fogunk beszélni majd a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Subiacoi bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Subiacoi kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor hatodik Pál, és mint a későbbi pápák, második János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a békelámpását is, amelyet maga hatodik Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula, és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét, a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szentatya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a Földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan eskü pecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Rekli Erika.
0: És Májoros Attila, az ima szándékfogadás ideje érkezett el, tartsanak velünk, és mondjuk az elérhetőségeinket.
1: A telefonszámaink a következők: 0259-420-555-ös, illetve 0359-420-555-ös telefonszámokon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók. Üzenet formájában is írhatnak nekünk a 0758-420-555-ös számra, illetve a Mária Rádió oldalon keresztül is küldhetnek ima szándékot a www.mariaradio.rolinkre kattintva. Az ima szándék után a dicsőséges rózsafűzért fogjuk el imádkozni a hallgatókkal. Ha tehetik, kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.
0: A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért. Imádkozzunk ma is családjainkért, a vakációzókért, a még vizsgázókért. Imádkozzunk a mai napon is papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, megfelelő időjárásért és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Kedves hallgatónk valamilyen gombot megnyomott a telefonján, de megkérjük, hogy hívjon vissza minket. Köszönjük szépen! Addig következzenek az SMS-ek.
1: Minden imát és a szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvükért. Nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik volt szomszédotok Betlen falváról.
0: Rózsafűzért felajánlom László megtérésért és a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned.
1: A férjem hitben való megerősödéséért írja az egyik kedves hallgatónk. Következő üzenetünk: ezt a rózsafűzért felajánlom hálából, ha Jóisten és az Úr Jézust borítsa be oltalmazó vérével a családomat, és szabadítson meg a gonosztól. Isten fizesse, írja egy kedves hallgatónk.
0: Első telefonálunk a vonalban van.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom Kenyeres Maddi néni lelke üdvéért, névnapja és születésnapja alkalmából. A Jóisten nyugtassa, s adjon neki örök boldogságot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az imákat felállom Kenyeres Magdaléni lelki üdvéért, így a következő hallgatónk is. Hát nagy szeretettel őrizzük az ő emlékét, imádkozzunk értem.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, a hálából kapott kegyelmekért, jó munka lehetőségért, a két fiaimnak és egy jó lelkitársért, nekik Isten fizesse, és írja egy mindennapos hallgató.
0: Újabb telefonáló.
1: Mária Rádió, tessék!
0: Igen, kicsit türelmet kérünk a hallgatóktól, hiszen már mondtuk önöknek, hogy nem működik sajnos jól a telefonos szoftverünk, ezért amikor önök telefonálnak hozzánk, egy központba kapcsolódik ez a telefononal, az önök hívása, egy picit zenét hallhatnak, és aztán kapcsolja ide a stúdióba az önök hívását, tehát egy picit türelmet kérünk önöktől, jó? Köszönjük szépen! Halló, itt a Mária Rádió!
3: Halló, Mária Rádió!
0: Igen! Tessék mondani, élő adásban van.
3: Hát az ima felajánlom Baptis Eszterét.
0: Igen, így járunk, hogyha nem hallgatjuk le a rádiót, ugye? Tessék a rádiót. Nem, tessék lehalkítani a rádiót, mert én is hallom a telefonban a rádiót hátul. Ez zavarja meg önt, hogy visszahallja a saját hangját. Egy picivel később, jó? És akkor tudunk beszélgetni, jó? Na, sikerül-e?
3: Hall.
0: Igen.
3: Na most hallé?
0: Igen, tessék mondani.
3: Azt az imát fel szeretném ajánlni Baptis Eszterét és Baptis Simolyai. Akik se király tevetőbe a gyukszadok.
0: Igen, hát imádkozunk értük és a család élő tagjaiért is. Köszönjük szépen, hogy hívott minket áldott délutánt. Nézzük addig, míg a következő telefonunk megérkezik, hogy milyen SMS-eink érkeztek még.
1: Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom a családom békességéért, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A rózsafűzőket felállom gyógyulásunkért, fiam testvérek, jólétért, családban a boldogságért, egészségért. Kérjük a szüzanyát, segítse meg komámasszonyomat, legyen jó az eredménye és gyógyuljon meg. Jézusom, bízom benned.
1: A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és az elhunytaimért. Köszönöm szépen, írja egy hallgatónk.
0: Újabb telefonáló.
1: Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mariska vagyok Karcfalváról. Nagyon sok kérésem van, nem sorolom. Jó Isten, tudja, mire van a legtöbb szükségünk, és legyen szíves, Szent akarata szerint adja erre még az áldást. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Isten hallgassa meg, mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

0: újabb üzenetünk érkezett.
1: Minden imákat és a szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevében. Udvarhelyről ír egy hallgatónk.
0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük a következő telefonálót.
2: Kérdezték a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Hát a Szent Fúvacsót, a mai Eszáfi Máját felajánlom. Bravo Isten, segélye meg önöket. Áldásos munkáikért. Mária Rádió összeg dolgozójáért, a barátjáért. Isten fizesse az áldásos munkáikat. Itt felajánlunk Isten Mártonon Mihály, Imre Sándor, Törös apám, és Anna, Törös mamám, Lelki Küzdikért. A jó Isten adjon örök boldogságot, nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevébe.
0: Mert nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk imádkozik. És ismét felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy majd 4:30-tól együtt imádkozhatják velünk a rádióval a Rózsafűzért, lehet majd telefonálni a következő telefonszámok egyikén, hogyha valaki szeretne egy-egy tizedet elmondani a Rózsafűzérből.
1: A 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámokon.

0: Nézzük, hogy milyen ima kéréseink érkeztek a honlapunkra. Így szól a legelső.
1: Drága Istenem, hálás vagyok, hálás szívvel fordulok hozzád. Tudom, hogy te vezeted az utainkat. Kérlek, vezess Dávidot ezen az úton. A te akaratod szerint történik minden, mert te tudod, hogy mi jó nekünk. Kérlek, ne hagyd el a 9. osztálytól sem. Mindig ott voltál, vagy leszel velünk. Tiszta szívből köszönök mindent, írja Mónika Brassóból.
2: És egy újabb telefonál a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék. Halló. Mindörök ilyen men.
3: Szeretnék imádkozni a bizonyához. Adjon segítségedelmet, erőt, egészséget nekem, hogy gyógyuljak. Kérem a bizonyámat, hallgassa meg a kérésemet. A kérje meg egészségét, tetszínnek az egészségét. Áron kívta meg az egészségét, hogy a jöjtán szedjen meg őket. Adjon egészséget. Ők egy húgom és kocsítom van, mert vigyába van. Szegélyek kerencsésen hozzá. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjen eredményi dolmat. És a gonosz élet távozásáig kérem az kisanyámat, hogy hallgassam, hogy minden kérésem. Isten sikerte, hogy meghallgassam, kísértették az ürvézőt.
1: Isten hallgassa meg kérését, mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Uram, hála, következő üzenet, Uram, hála, hogy valahányszor újjáéledésről van szó. Én is 4 hónapi kóma után, vagy előtt elmondhatom, s hálát adhatok Istenem 4 hónap utáni irgalmasságért, vagyis halálnak nincs semmi győzelme, sem fullánkja.
0: Hát örülünk ezzel a kedves hallgatóval együtt, hogy ebből a 4 hónapos nehéz helyzetből ki tudott a Jóisten segítségével találni, a Jóisten erősítse meg, hogy megmaradjon az egészség és a hite továbbra is. Imádkérlek, hogy sikeres legyen a vizsga, és a jó osztályba kerüljön egy kisfiú, ahol jó barátokra is talál. Ide egy kedves hallgatót imádkozzunk érte is, és mindenkiért, aki új osztályba indul, hogy igazi jó barátokra és jó közösségre találjon.
1: A mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézuson bízom benned, Erdélyből egy édesanyja írja. Mária Rádió, tessék! Halló!
4: Halló!
1: Halló!
2: Köszöntjük, élő adásban van!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: A rózsafűzét, a szentmiség felajánlom a Mária Rádió őszes dolgozójáért, s a bemondott imákért, s a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, s a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, a drága gyermekemért, és a szüleimért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
0: Köszönjük szépen, tetszett hívni minket, és köszönjük, hogy minden nap velünk együtt imádkozik. Áldott napot és délutánt kívánunk önnek, imádkozzon velünk. Nézzük, hogy a honlapunkra milyen üzenetek érkeztek. Még Anita Székelyvarságról írja. A rózsafűzért felállom családomért és elhunyt tagjaimért. Köszönöm Jézusom a mindennapi kegyelmet.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló. Halló, Dicsett, tessék a Jézus Krisztus. A rózsafüzért és minden imád hálából ajánlok fel a drága unokáim sikeres vizsgáért. Az egyik 9. befelvételizett, a másik pedig érettségét. Sajnos most bejutott az egyetemre, a jó Isten áldja meg őket, és minden gyermeket, aki törekedve az kis tanulmányait végzi, meg a szülőket, akik szeretnék, hogy a gyerekeik minél jobban is jobban tanuljanak. És köszönöm szépen Istennek, meg se érdemeljük ezt a gyönyörű eredményt, amiket a két fiú elért. Köszönöm szépen, hogy jó Istennek legyen hála. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért az ima szándékokra szánt időben. Hamarosan imádkozhatjuk együtt majd a rózsafűzért, a bevezető részt imádkozok innen a váradi stúdióból. Utána pedig majd várjuk kedves hallgatóink hívásait a következő telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámokon.
2: Imádkozzunk ma is együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. És köszöntjük az első kedves telefonálót a vonalban. Haló, haló, itt a Mária Rádió. Kit köszönthetünk? Haló? Haló, haló, élő adásban van a kedves hallgató. Haló, haló. Igen, elbúcsúzunk tőle, reméljük, hogy lesz újabb telefonálunk majd.

0: Halló, itt a Mária Rádió, kit köszönthetünk?
1: Jézus Mária neve dicsértessék, István vagyok, Esztelnekről.
0: Köszöntjük, kedves István, kiért el fel a mai imádságot?
1: A családom élő és elhunyt tagjaiért, segítő, gyógyító, áldó kegyelemért, számomra, a családtagjaim, gyermekeim, unokáim, menyeim számára, elhunytjaim és szüleimért, nagyszüleimért, felmenőimért, ismerősökért, rokonokért, barátokért, jótevőkért, azokért, akikért nem imádkozik senki, és akik tőlem várnak imád.
0: Hát mindezekért a szándékokért és az elhangzottakért, és imádkozok akkor a dicsőséges rózsafűzér első szent titkát, aki a halálból feltámadott.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Várjuk hallgatóink hívásait, ha szeretnének egy-egy tized rózsafűzért imádkozni velünk és a rádióval.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Én is reméljük, hogy van telefonálunk a vonalban. Haló?
1: Haló, haló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek elmen.
1: Szeretném a harmadik tizedet.
0: Semmi akadálya, de előtte megkérjük, hogy mutatkozzon be nekünk a hallgató, bár nagyon ismerős a hangja.
1: Csikrákos úr vagyok. Csikrákos úr vagyok, Anna.
0: Kedves Anna, kiért tetszik az imád felajánlani?
1: Hát a kicsi családom testi lelki gyógyulásáért, világbékét, ezért a nagyon-nagyon beteg világért, hogy mindenkinek a szíve gyógyuljon meg.
0: Hát imádkozzunk, és nagyon sok hallgatónk kér megfelelő időjárásért. Imád, hiszen látjuk, hogy Székelyföldön minden nap esik az eső. Hála Istennek, vagy nem hála Istennek. Itt meg Nagyváradon egyáltalán nem esik az eső, tehát a két véglet, az a két vidék. Hát reméljük, hogy itt Nagyváradon hamarosan többet fog esni az eső, és talán Székelyföldön egy picivel kevesebbet, hogy jó legyen mindenkinek a mezőgazdaságnak, és meg az egyszerű
1: az
0: embereknek
1: is.
0: Akkor imádkozzuk együtt a dicsőséges Rózsafűzér harmadik szent titkát, aki nekünk a szent lelket elküldte. Lehet kezdeni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mind a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: köszöntjük a következő telefonálót. Haló, haló.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Karcfalváról vagyok, Mariska.
0: Köszöntjük.
1: Szeretném felajánlani, az előbb elmondtam a szándékot, hogy nagyon sok kérésem lenne, nem tudom felsorolni. Tehát jó Istent kérem, a segítségét adja meg, ha mindenféle az ő szent akarata szerint van.
0: Hát akkor mindezekért a szándékokért és a hallgatók által elmondott szándékokért is imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titkát, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűzeménybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűzeménybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzaménybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzaménybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzaménybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzaménybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmat.

0: És köszönjük a következő telefonálót. Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Ezt a mai rózsafűzért szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért és minden eddig kapott kegyelmekért, és a halottaim lelke üdvérért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak.
0: Hát imádkozzuk együtt akkor mindezekért a szándékokért is, a dicsőséges rózsafűzér 5. szent titkát, akit téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyeljük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen. Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ma is velünk együtt imádkoztak, a tehetik tartsanak velünk. Hamarosan 18 órától majd Kadics falváról közvetítjük a Szentmisét, 19 óra után néhány perccel az Úrangyalát követően pedig várjuk vissza a hallgatókat a ma esti imatarsójjal. Maradjanak velünk!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szent misét közvetítünk a Székelyudvarhely Kadicsfalvi Szent Anna tiszteletére felszentelt plébánia templomból, melyet főtisztelendő Darvas Emil helyi plébános mutat be. A kántori szolgálat

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgató, július 22-én Szent Mária Magdolna ünnepe van. A Szent Misének következő szándékai vannak: Tamás Nagy Márta, Bartalis Anna Mária és Pál Levente megtérésért, és hálaadó Szent Mise. Kérjük a Jóisten segítő kegyelmeit ebben a szentmisében is.

0: Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a bolcsánást, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízza, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk ő dicsőségedben.

Olvasmány az énekek énekéből. Ezt mondja a mennyasszony. Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiába kerestem, nem találtam. Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és utcákon, keresem, akit szeret a lelkem. Kerestem őt, de nem találtam. Találkoztam az őrökkel, akik a várost járták. Nem láttátok, akit szeret a lelkem? Alig mentem tovább, ott hagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott, ott ültek, az egyik a fejénél, a másik a lábánál. Így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte, nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte, asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt, uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította, Mária felkiáltott, Rabboni, vagyis mester, ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem fel az atyához. Te most menj a testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek én az atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak, láttam az urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves jó hívek, csapjunk bele rögtön a közepébe, azzal kezdeném, azzal a kérdéssel, hogy sírtál-e életedbe? Ugye arról olvasunk az evangéliumban, hogy Mária Magdolna sír is, és hát azért sír, mert nem találja az Úr Jézust, de az énekek éneke olvasmányban azt írja, hogy megtaláltam, akit szeret a lelkem. Egy kicsit ilyen hangvételű lesz az elmélkedés, de próbáljuk kihozni a legtöbbet belőle. Még egyszer, sírtál-e életedben? Vannak könnyek, amelyeket az ember szégyel megmutatni a világnak. Könnyek, amelyek csendben hullanak le az arcunkon, és késő esti órában, amikor már elhallgatott körülöttünk minden zaj, sírni kezdünk. Könnyek, amelyeket nem lát senki, csak a Jóisten. Sírtál életedben? Mert vannak fájdalmak, amelyeket nem lehet szavakba önteni sokszor, nem tudjuk, ezért kell tisztelni egymást, nem ismerjük egymás életét. Például egy elveszített, szeretett személynek a hiánya, persze, hogy az ember sír utána. Egy meg nem értett élethelyzet, persze, hogy az ember sír utána. Egy régi seb, mert nem tudjuk, ki mit hordoz, egy régi seb, amelyet az idő sem tudott egészen begyógyítani, persze, hogy az ember sír utána. És talán éppen ezért olyan megrendítő a mai evangélium, mert a feltámadás hajnalán nem diadalmenettel találkozunk, nem angyalok kórusával és nem ünneplő sokasággal, hanem egy síró asszonnyal találkozunk. Mária Magdolna ott áll a sír előtt és sír. Milyen emberi lehet ez a jelenet? Mert mi is így állunk sokszor életünk üres sírjai előtt. Ott állunk a veszteségeink előtt, és nem értjük magát a Jóisten. Miért, Istenem? Ott állunk az összetört álmaink előtt, és nem látjuk a jövőt. Miért, Istenem? Ott állunk egy-egy fájdalmas esemény előtt, és csak annyit tudunk mondani, elvitték az uramat, és nem tudom, hová tették. Fáj, keresem az Úr Jézust. Mária Magdolna nagyon szerette az Úr Jézust. Azt hiszem, nincs ennél emberi mondat az evangéliumban. Mária Magdolna nem teológiai magyarázatot keres, dehogy. Nem a feltámadás dogmáját akarja megérteni, dehogy. Egyszerűen csak hiányzik neki Jézus. Ki hiányzik nekünk? Mária Magdolának egyszerűen hiányzik Jézus. Szereti ezért, szereti őt, ezért sír egyébként. És talán ez az első üzenet, amelyet ma hallanunk kell a mai evangéliumból, Isten nem szégyelli könnyeinket. Olyan világban élünk, kedves jó testvérek, Mária Rádió hallgatók, amely a sikeres embereket ünnepli, amely azt súkolja belénk, hogy mindig erősnek kell lenni, már pedig lábon kell maradni, mindig mosolyogni kell, mindig megoldást kell találnunk mindenre is, és maradj talpon, fiam. Krisztus azonban nem fordul el a síró emberektől, ellenkezőleg. A feltámadás legszebb története éppen egy könnyes arcú asszonnyal kezdődik. Szép ez a kép egyébként. Van egy nagyon kedves történet, egy idő szerzetestől, akit egyszer megkérdeztek, hogy szerinte melyik a legszebb imádság, atya? Hosszasan hallgatott a ferences, ezt válaszolta, az a könycsepp, amelyet az ember Isten jelenlétében hullat el, az a legszebb imádság, megismétlem, az a könycsepp, amelyet az ember Isten jelenlétébe hullat el, akár állva, térden állva, vagy bárhol is a nagy világon, az a legszebb imádság. Talán igaza volt, mert vannak könnyek, amelyek már maguk is imádsággá válnak. Igen, mindenki saját magát ismeri a legjobban. A mai evangélium egy másik csodálatos igazságot is feltár előttünk. Mária Magdolna nem ismeri fel az Úr Jézust. Ott áll előtte a feltámadott, beszél hozzá, mégis kertésznek gondolja, vajon miért? Talán azért, mert a fájdalom sokszor elhomályosítsa a látásunkat. Vigyázzik el a síró emberre, mert ő sír, fáj neki valami, fáj az élet, de azért érdemes megvárni a sírás végét is. Mi is hányszor mondjuk életünk nehéz pillanataiban, Istenem, hol voltál abban a pillanatban? Hol voltál, Uram, miközben ő már ott áll mellettem, ott áll mellettünk. Érdekes a következő megállapítás. Hányszor keressük Istent ott, ahol már Isten nincs jelen, és nem vesszük észre ott, ahol éppen most cselekszik. Mária Magdolna a sírban keresi az Úr Jézust, Jézus pedig már a feltámadás örömében áll mellette. Milyen sokszor történik meg ez velünk is, kedves Mária Rádió hallgatók, keressük a régi életünket. Milyen érdekes. Keresi az ember a régi életét. Keressük a régi életünket, a régi biztonságunkat, a régi örömeinket. Milyen szép volt régen. A régi élményeket, a régi barátomat vagy barátaimat. Miközben Isten már valami újat készít már máshol számomra, számodra. Keressük is. Közben nem vesszük észre Isten szép munkáját életembe. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves hívek, mi sokszor a múltat síratjuk, ő pedig a jövőmet készíti túlfelől. És ekkor hangzik az evangélium talán legszebb szava, egyszerű, Mária. És akkor egy kicsit kibővítem, Teréz, Géza, Judit, Zoltán, csak ennyi. Egyetlen név, és minden megváltozik. Mikor hallod a nevedet, amikor megszólít az Isten tégedet, Mária. Testvéreim, a kereszténység egyik leggyönyörűbb titka éppen ez. Isten név szerint ismer engem, név szerint ismer téged. Nem egy vagyunk a 8 milliárd ember közül, nem statisztikai adatok vagyunk a történelem nagy könyvében, mert az Isten ismer engem, ismer téged. Ismeri az örömeinket, ismeri a sebeinket, amit minden nap ugye hordozunk, ismeri a kudarcainkat, és ismeri reményeinket, és ismeri betegség, és mindent, mert ő a veszélyek vizsgálója. Ismeri a nevünket. Hát nem ő akarta, hogy megszülessünk erre a világra? Izajás prófét olyan szépen fogalmazza meg ezt. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Micsoda vigasztaló mondat ez, gondoljunk csak bele, mielőtt még kimondtuk volna Istennek a nevét, ki tudja, gyerekkorban, ő már rég az ölén hordozott engem. Micsoda vigasztaló mondat ez, mielőtt kimondtuk volna valamikor, megtanultuk volna Istennek a nevét, ő ölében hordozott engemet. Mária Magdolna azért ismeri fel Jézust, később, mert meghallja azt a hangot, és ezt szeretném hangsúlyozni, meghallja azt a hangot, amely egyedül az övé, ennyire tudta szeretni. Ahogyan csak Jézus tudta kimondani az ő nevét, a szeretet mindig az embernek nevén szól, neveden szólít. Az édesanyja nem sorszámmal hívja a gyermekét, dehogy. A szerető Isten nem névtelen tömegként tekint ránk. És nézzük csak, Pilinszky János írja egyik versében, és felzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele, Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és felzeng a világ. Milyen gyönyörű kép ez, mert a gyökerek megérzik a fényt. Talán ilyen a mi hitünk is, sokszor még sötét van körülöttünk, de lelkünk mélyén már megérezzük Istennek a közelségét. Tudom, hogy történik valami, tudom, hogy szentmisére megyek, Istenhez megyek közel, az ő árnyékába, részesülök vele, annyira tudom szeretni a szentmisét, hogy részesülök a szent áldozásban, az eukarisztiát, az Istent magamhoz veszem. Megérezzük Isten közelségét, ezért jó szentmisére járni, de nagyon lelkesedve. A feltámadás hite nem azt jelenti, hogy többé nem sírunk, hanem azt, hogy könnyeinknek már van reménye. Jól le kell írni ezt valahova. A könnyeinknek már van reménye. A keresztény ember ugyanúgy átéli a vesztességet, ugyanúgy megsebződik, ugyanúgy fél és aggódik, mint bárki más. Egyetlen különbség van egyébként. Tudja, hogy a sír sohasem az utolsó állomás. Ezért olyan vigasztaló Mária Magdolna története. Az asszony sírva érkezik a sírhoz, és az első húsvéti örömír hirdetőjeként távozik onnan. És milyen fontos, nézzük csak, ismerjük Mária Magdolnának az életét. Isten néhány pillanat alatt nem a múltját változtatja meg ennek az asszonynak, hanem a jövőjét nyitja meg, lehetőséget ad a bűnösnek. És ez nagyon szép egyébként, mert sokszor egymástól nem kapunk lehetőséget. Hello? Nem kapunk egymástól lehetőséget. És milyen szép. Isten nem a pillanat, tehát Isten egy néhány pillanat alatt nem a múltját fogja megváltoztatni, nem, hanem a jövőjét nyitja meg, reményt ad. Újra kézen fog, újra megbocsát az Isten. Hát ez a kereszténység. Ott van a Szent Jónás. Talán ma valaki éppen könnyekkel a szívében hallgatja ezt a szentmisét. Nem tudjuk. Talán valaki egy beteg ágy mellett virasz, mert éppen valaki-e hát beteg. Gondolkozzunk a nagyvilágban. Talán valaki egy elveszített szerettét gyászulja. Talán valaki már hosszú ideje hordoz egy olyan keresztet, amelyről senkinek sem mert mostanig beszélni. Nekik szeretném különösen is hát továbbadni a mai evangéliumnak az üzenetét, mert tudom, hogy sokan hallgatják a Mária Rádiót. A feltámadt Krisztus ma is néven szólít bennünket, tégedet is, aki a jobb vagy bal füleddel hallgatod most a kicsi Mária rádiódat. Ne feledkezzél meg rólunk, nem fordul el tőlünk is, nem adj magunkra. Lehet, hogy most még csak a könnyeket látjuk, de ő már készíti számunkra húsvétnak a hajnalát. Mert Isten sohasem a sírnál fejezi be a mi történetünket. És akkor végül még van egy csodálatos mozzanat az evangéliumnak. Jézus nem engedi, hogy Mária Magdolna birtokolja őt. Érdekes. Azt mondja, ne tartóztass engem. Mint azt mondaná, ne a tegnap Jézusát kerest, ne a tegnap Jézusát kerest, Ne azt akard visszakapni, amit elvesztettél, és ez egy nagyon erős mondat most már így ebbe a korba. Ne azt akard visszakapni, amit elveszítettél. Engedd, hogy úgy szeresselek, ahogy a most akarok jelen lenni az életedben. Még egyszer, engedd, hogy úgy szeresselek, ahogy most akarok jelen lenni az életedben. Talán ez az egyik legnehezebb feladat keresztény emberként, elfogadni, hogy Isten sokszor másként ajándékoz meg bennünket, mint ahogy mi elképzeljük. De amikor ezt elfogadtuk, de amikor ezt el tudjuk fogadni jó Istentől, akkor történik meg a csoda, mert a vesztességből küldetés lesz. Szépen hangzik, de igaz. A könnyekből, amikor te sírtál, most már tanúságtétel lesz, és a sírból pedig élet lesz. Ezért, amikor ma hazamegyünk, a szentmise után hazamegyünk, vigyük magunkkal ezt az egyszerű, mégis gyönyörű igazságot. A feltámadt Krisztus ismeri az életemet, ismeri a nevemet, ismeri könnyeink történetét, és ismeri a te könnyeidnek a történetét. Ilyen Istenünk van nekünk. És amikor már azt gondoljuk, hogy egyedül állunk életünk sírja előtt, ő csendesen mellénk lép, és úgy szólít bennünket, ahogy senki más nem tud ezen a világon, és meghalljuk az ő hangját. Két állítás. Talán nem is a legnagyobb öröm az ember számára, ha egyszer meglátja az Istent. Nem ez a legnagyobb öröm. A legnagyobb öröm az lesz, amikor meghallja őt, amint örökkévaló szeretetével kimondja a nevemet. Péter, János, Júlcsi, Géza, szeretlek téged. Na hát harmadjára is ez a vége. Igen, ember, szeretlek téged.

0: Kedves testvéreim, csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Addurunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden jó népnek.
2: Érünk téged, hallgass meg minket!
1: Mesd meg a világ ifjúságát az élvezett vágy és a könnyelmű élet igézetétől.
2: Érünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy lélekben is, mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Öntsd a mi szívünkbe is lángoló szeretet, bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel, és új életet kezdjünk a te szíved szándéka szerint. Védd meg híveid életét a gonosz lelkek minden ártó befolyásától.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos és irgalmas Istenünk, te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bemutatunk előtted Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egy szülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged mindenható atyánk, akinek irgalma legkisebb hatalmánál mindenkor dicsérni Krisztus a mi Urunk által. Ő megmutatva önmagát megjelent a kertben Mária Magdolnának, aki szerette őt életében, látta meghalni a kereszten, kereste őt a sírba, és elsőként imádta halálból való feltámadása után. A te fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt az apostolok előtt, hogy az új élet jó híre eljusson a világ végéig. Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel téged dicsérünk és újjunk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazza rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

élő Isten fiam, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szentested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul a szél.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés azzal az álhatatos szeretettel, amelyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak hőrem, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kadics falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kadics falva Székelyudvarhely város része, Hajdan önálló falu, a város északi kiáratánál a Resztető alatt terül el. Vidéki hangulat fogadja az ide látogatókat, miután rátérnek az Oroszhegy felé vezető útra, és amint túljutnak a hídon, már is tisztán tartott porták látványa tárul a látogató elé, mintha több kilométerre lenne a várostól. Az itt lakók többségét a településhez közeli cégeknél alkalmazták, de műszak után otthon folytatják a munkát, a házak többségében gazdasági udvar van, állatokat tartanak, mezőre járnak. A kadicsfalviak szorgalmas emberek, összetartó a közösség. Nagyon barátságosak is, szívesen látnak minden arra járót, mert törődnek egymással és ragaszkodnak évszázados szokásaikhoz. Kadicsfalván ilyen emberek laknak. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjufonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojáshírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A krónikák szerint 1566-ban a Kadics falva nevet viselte, ekkor említették először. 1658-ban Kadics falva formába fordul elő. A hagyomány szerint a Resztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. Középkori temploma nem volt, Székely Szent Tamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de katolikus kápolnája már az 1600-as évektől van, melynek védőszentje Szent Anna, mert 1614-ben egy betlenfalvi lakós azt vallja, hogy a pápás papok idejében a betlenfalviak Kadics falvára is jártak prédikációra. 1755-ben egy szentegyházas falvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna kápolnát Kadics falvára transferálták, mint filiális eklézsiába. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadics falva udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székely Szent Tamáshoz. Betlen falva több ízben el akart szakadni udvarhelytől. Kadics falva pedig Szent Tamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükös János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. A hívek 1769-ben kérték, hogy a kápolna leányegyházból plébániai rangra emelkedhessen, ezt a gyulafehérvári püspök 1802-ben hagyta jóvá, ekkor lett tehát Kadics falva önálló plébánia és Betlen falva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Márton fi József püspök. Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1778-1780 között építették fel a mai Szent Anna templomot. Ekkor társ egyháza Betlen falva is. A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt. 2018-ban Szent Anna és Joákim ünnepére készült el a kadicsfalvi templom felújítása. A munkához összefogtak a hívek, akár csak 250 évvel ezelőtt, amikor a templom megépült. A hálaadó ünnepséget háromnapos lelki gyakorlat előzte meg, köszönetnyilvánítása és emlék plakett átadása került sor mindazok részére, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A felújított templomépületet Tamás József segédpüspök áldotta meg, és ünnepi szentmisét mutatott be a koncelebráló papsággal együtt. A kadicsfalvi plébánia gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúját Szent Anna és Joákim ünnepnapján tartják, vagyis július 26-án. Örökös szentségimádási nap március 18. Székely Betlen falva, Mária neve filia, ellátó plébánia Kadics falva. Hargita megyében Székelyudvarhely központjától 3 kilométerre északkeletre a Nagy Küküllő bal partján fekszik. Nevét 1504-ben Betlen falua néven említette először oklevél. 1505-ben pedig neve az udvarhelyi Székely nemzetgyűlés által választott bírák közt Betlen falvai Péter nevében tűnt fel. 1505-ben Betlen falva néven jelentkezik az oklevelekben, 1518-ban Betlehem falva a neve. 1624-ben Betlen Gábor úgy rendelkezik, hogy a templom és a pap nélkül maradt székelyudvarhelyi katolikusok is Betlehem falvára járjanak templomba. Betlen falva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Betlen falvának. Miután székelyudvarhelyen is templomhoz jutnak a katolikusok, 1633 után Betlen falva filiaként udvarhelyhez tartozik. A régi templom a 18. századra romos állapotba került, így új templom építését rendelték el 1774-ben, amelyet toronnyal is elláttak. Az új templomot nem a régi helyére építették, de felhasználták annak egyes elemeit. A hagyomány szerint az eredeti kápolna a Kápolnakert nevű helyén állott az új templomon felül. A székely-betlenfalvi templom főoltárán a szűzanya látható, ezen kívül a szűzanya és Jézus szíve szobrok láthatók, és két mellékoltára van a templomnak. A templom a Szűz Mária szent neve tiszteletére van felszentelve, búcsús ünnepét szeptember 12-én tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. A betlenfalvi Mária plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját szerte a nagyvilágban. A nagyváradi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Rekli Erika.
0: És Majoros Attila. Kedves hallgatóink, a harang az mindig, a harangnak a szava mindig imára hív minket, mi is imára hívjuk kedves hallgatóinkat. A ma esti úrangyali imádságát feláljuk minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, családjainkért, az úton lévőkért, vakációzókért, a még vizsgázókért. Imádkozunk ma is a békéért, megfelelő időjárásért, papírszerzetesi hivatásokért, rádiónk és minden keresztény média fennmaradásáért, fejlődéséért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, ne menjenek messzire, néhány másodperc múlva már kezdetét is veszi a mai imatarsoly.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az imatarsony mai adásában. Akik ma önökkel lesznek?
1: Rekli Erika.
0: És Majoros Attila. Nyissuk meg együtt szívünket az imádság, a versek és az énekek üzenete előtt. A telefonszámaink a következők.
1: 0259 420 555, valamint
0: 0359 420 555. Nagy szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek közel állnak a szívünkhöz.

mai témáink nagyszülők és idősek. A nagyszülők nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem szeretetükkel és bölcsességükkel a jelenünket is gazdagítják. Egy ölelésük, egy jó szavuk, egy történetük olyan ajándék, amely egész életünkön át elkísér bennünket. Becsüljük meg őket, amíg mellettünk vannak, mert az együtt eltöltött idő a legnagyobb kincs, amit egymásnak adhatunk. Az idősek életük tapasztalatával, türelmével és kitartásával példát mutatnak mindannyiunknak. Figyeljünk rájuk, tiszteljük őket, és adjuk vissza azt a szeretetet, amelyet egy életen át önzetlenül adtak másoknak.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném elolvasni az öregek imáját.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: A napok múlnak, a évek tűnnek, útam nagyobbik részét megtettem már, életem alkonyatban hajlik. Istenem, üt az órám ítéletet küszöbén. Nincsenek már előttem mosolygó tervek, a földi élet nagy ígéretei, az érzéki vágy lázadozásai. Lassan elveszett tőlem a világ vigasztalásait, elvonott szívem kívánságát, és így rákényszerítesz, hogy életemet a keresztlábához tegyem. Bocsáss meg, Uram, sok évre kiterjedt életem bűneit, engedd, hogy ne csak korba legyek öregebb, de a te szeretetedben is. Add, hogy aki eddig az üdvösség idejét elvesztegettem, legalább végéhez közeledő életem, hátrevelő napjait töltsem benybejutásom munkálásában. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, Anna Mótan Csíkszákosról.
0: Mi köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a nagyon szép verset.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló, Mária Rádió?
0: Igen.
1: Halló.
0: Halló, halljuk ön.
1: Tisztelettel, szeretettel köszöntöm.
0: Mi is?
1: Szeretnék egy párszót beolvasni.
0: Hallgatjuk.
1: Az a címe, hogy néha. Istenem, jaj, néha új nehéz hinni, lázadó szívünket szíved elé vinni. Keserű puharunk szó nélkül pinni, panasz nélkül nehéz életünk hordozni. Istenem, jaj, ó, nehéz élni. Tervek közt újra csak remélni, kétségbeesésbe igény szerint élni, bolongó fejlő közt téged megkeresni. Kik bántottak minket, azokat szeretni, dolgunkat csendben tenni, haknótán tudolni, életünk útjára virágokat szólni, s amint ránk mértek, abban megnyugodni. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Kívánok szép hetet!
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, áldott szép estét kívánunk továbbra is!

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló.
0: Halló, halljuk Önt.
1: Szeretnék egy verset felolvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Öreg szívem, mint vénhegedű húria, megkopott már, nem cserélhettem újra. Az idő elszállt, csak emlékeimből élek, sírva katagva néha vissza-vissza nézek. Mit tettem én? Mennyi jót vagy rosszat? Istenem, még milyen feladatokat oszhat? Öreg szívem, mint vénhegedű húria, megkopott már, ki tudja, meddig bírja. A legnagyobb kincs, mint életembe kaptam, két szép gyermekem, kinek életet adtam. S most végre már nagymama is lettem, kis unokámat nézve, csak félve kérdezem. Mondd, jó uram, mennyi időt adsz még? Látom-e, hogy nő ez a kis csöpség? Ígérem én, hogy nő ez a kicsit. Ígérem, hogy jó bárányod leszek, amit csak kérsz, én mindent megteszek. Csak még egy kis időt adj én nekem, nézem, hogy boldogul mindkét gyermekem. Öreg szívem, mint vénhegedű húria, megkopott már, de talán még elbírja. Tisztességgel elvégzem a munkám, ott vagyok, ahol éppen szükség van rám. Öreg szívem, mint vénhegedű a húr, elpattansz te is, ha úgy dönt majd az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a gyönyörű sorokat. Áldott szép estét kívánunk.

0: Maria Rádió, tessék. Halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Egy pillanat. Esőért szeretnék imádkozni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Mennek földnek, Ura, te teremtettél mindeneket, és te rendezted úgy, hogy a föld terméséből táplálkozik minden élő. Esdve kérünk, hogy hálézzel felülünk a szárazság veszedelmét, amely most a termést fenyegeti. Ne zárd ide el védkeink büntetéseül az eget, hanem mindegykor Illés próféta kérésére tetted, nyisd meg a mi könyörgésünk rajzik csatornáit, és adj termelő csendes esőt. Őrizd meg bennünket a pusztító égi háborútól és égesőtől. Halálatosan beismerjük, hogy megérdemeltük büntetésedet, mert bűnösök vagyunk, és sokszor megbántottuk téged, jóságos Istenünk. Ígérjük azonban, hogy a bűn ugyát elhagyjuk, és halálos, vallásos életre hájláljuk meg irgalmas segítségedet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Edith voltam, Kaplonyba.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket.

0: Kedves hallgatóim, még van egy körülbelül bő 10 percünk. Elmondjuk ismét a telefonszámainkat, várjuk szép imáikat, verseiket a következő telefonszámokon.
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon várjuk a kedves hallgatók hívásait. Mária Rádió, tessék!
2: Kétesszük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Át szeretném mondani az öregek bolondáját, hogyha szabad, hogyha lehet.
1: Hallgatjuk szeretettel, hogy ne.
2: Az öregek bolondájom. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszketőkedő ősz apákot, a hajlott hátú jó anyákot, a ráncos és áres kereket, az álszükült csapat szemeket. Én nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejüket, csókoljátok meg a rántos kezüket. Elejétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóitok, ti legyetek. Én nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk óduban, ne rakjátok őket otthonokban. Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdettek, értetek, amíg felnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az öreg szeretet elhívja őket közületek, ti fogjátok meg majd elfogadni a helyüket, mert ki lesztek majd az öregeket, és mint azt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyermeketek. Ezért előre intellett titeket, szeressétek az öregeket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtetszett hallgatni. Adjon Isten nyugodalmas jó ittakat mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon megható volt, köszönjük szépen, áldott szép estét kívánunk.

0: Mária Rádió, tessék. Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Kicsértessék, hogy Jézus Krisztus
0: minden ennál. Mindenki, amen.
1: Én rá szeretném mondani a gépkocsi vezetőt imája.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Hagyd nekem, Uram, biztos kezet, éverszemet, hogy senkit se veszítsek, amikor tova robogok. Te adtad nekem az életed, egy mozdulaton se sértse, vagy veszélyeztesse a te adományodat. Oltasd az meg, édes Istenem, valamányi úti társaimat, a tűz és a balesetek borzalmától. Taníts meg engem úgy kormányozni, hogy a többieket megoltalmazzam, és ne engedd, hogy örületes száguldásom közepette megfeledkezzek világos szépségéről, hanem ad, hogy illően és boldogan futhassam végig útamat, amen. Szent Kristóf, az utasok védőszentje, könyörög érettünk. 1965-ben, mikor elvégeztem maradon a sofőriskolát, Amrus Imre plébános úr adta nekem ezt az imát, és a 61 év alatt Budapesten jártam tárkocsi, a Bukarestben 3 tárkocsi volt, a könyvem nem volt elve büntetve, nem voltam, nem azt mondom, hogy következő perc, hogy hónap után nem veszik el, csak hogy milyen erre van az imának, különösen a rózsafüzérnek. Szóval hajszól beülök, a kocsi vörkkel elmondok. Ezt akartam elmondani, dicsértessék a Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen.
2: Mindörökké amen.
3: Lehet, hogy sok sofőrnek jót tenne ez az ima, és hát mi is mindig imádkozunk, mikor útnak elünk, és hát mi is kérjük Szent Kristófnak a védelmét az útunkra. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezt nekünk, nagyon hasznos, és hát szép ima volt.

0: rádió, tessék. Halló.
1: Kérdezték a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Megtisztelett át a kintemeletet.
0: Mi is önt?
1: Szeretnék egy, hogy kiterüljük a témát.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Szent Magdóna áll.

Hát nagyon szépen köszönjük. Ugye hosszú ez a dal, nagyon sok szakasza van. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt eltetszett nekünk énekelni, és egy nevet kérünk, és hogy honnan tetszett telefonálni. Igen, a kedves hallgató visszahangosította a rádiót. Köszönjük szépen neki, hogy hívott minket, és egy csodaszép estét kívánunk.

0: egy újabb telefonálom.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Egy verset szeretnék elmondani Síkszándortól.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Új ének a címe. Itt is, ott is, a folytó csendbe, új énekszó hasít fülembe, robogó részek, vaddalok, de újak és fiatalok, lázforog vagy hidegvelősek, úgy szeretném szeretni őket. A testvérlást hallom belőlük, és mégis fázom tőlük. Nem, ez a dal nem az enyém, nekem szentség a költemény. Nekem nem kell a dal, ha nincsen hullámai fölött, ott az Isten. Én nem vagyok síró, se rokkant. Én nem, az én gerincem meg nem roppant. Nem kellenek a kisnyögések, én akarom a szent egészet. A szűzerőt, a harci frisset, nem lehetek magamnál kisebb. Én a magamét akarom, az én bontatlan, mélyemből fülemlőt, eget és földet megigenlőt. Jöjj már, siess már, én dalom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, áldott szép estét kívánunk.

0: Mária Rádió, tessék. Halló? Halló, halló?
1: Köszöntjük a kedves
2: hallgatót. Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki amen.
2: A szenvedők imáját szeretném felolvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Szenvedő Jézusom, te hozzád fordulok, gyógyítsál meg engem, én beteg vagyok. Bűbánó szívemnek fáj keservesen, leborulok sírva keresztet tövében. Húj rajtom könnyeim, imád rebeg ajkam, szenvedő Jézusom, könyörülj meg rajtam. Véres keresztfádat szívemhez szorítom, sedzett lábaidat könnyemmel áztatom. Átartó szívedre csókot hint az ajkam, szenvedő Jézusom, könyörülj meg rajtam. Jézusom, szenvedtél, most én szenvedek, szenvedésedben tűrtem, add, hogy én is tűrjek. Keresztem csak szilánk súlyos keresztedből, tisztítsd meg lelkem a bűnök szennyéből. És ha megtisztultam a szenvedés tüzében, szeress mindig jobban, vegyél kegyelmedben. Fájdalmas szűzanyám, tengernyit szenvedtél, így a szenvedőknek édesanyja lettél. Könyörülj hát rajtam, enyhít szenvedésem, hálás leszek érte, itt és fenn az égben. Amíg Isten keze tűzzel megpróbál, összekulcsolt kézzel úgy sóhajtok hozzád. Fájdalmas szűzanyám, imádkozzál értem. Az Úr Jézus Krisztus úgy gyógyít meg engem. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy bejutott.
0: Mindenki amen. Mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, lassan műsoridőnk végéhez érünk, vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott szép estét kívánunk, akik önökkel voltak,
1: Rejli Erika
0: és Majoros Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban itt az Erdélyi Mária Rádió hullám hosszain. Hamarosan az esti mese következik, majd a Zsolozsma esti dicséretét végezzük. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária rövid műsora után 20 órától majd Székelyudvarhelyről közvetítjük a gyönyörű ma esti szentségimádást. 21 órától kiáltás ima nemzetért, majd a béke rózsafűzére lesz hallható. Fél 10-kor pedig Tibor atya várja majd a hallgatókat, meghallgatjuk című műsorával. Ezt a kompletórium Zsolozsma esti befejező imaórája követi, majd 22 óra 35 perctől Kertész Mária és Tibor Fészek meleg című műsorra jelentkezik. Adásunkat 23 óra 40 perckor az esti imádságokkal a Vatikáni Rádió hírével zárjuk. A Szentmisét legközelebb itt a Mária Rádióban holnap reggel 8 órától majd Sárköz újdakról közvetítünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott estét és jó rádiózást kívánva. Búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok, és ma este a Szegény ember aranya című mesét mondom nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, s egy szegény asszony. Azoknak annyi gyermekük volt, mint a rostalika, még egyel több. Csak egy bajuk volt, nem volt kút az udvarukon. Örökké a szomszédból hordták a vizet. Immár megsokalták, s eltiltották onnan. Megkeseredett a szegény ember, s felsóhajtott. Na, édes feleségem, eddig volt. Ahogy volt, de én most nekilátok, s ások egy kutat. Kiválasztott az udvaron egy helyet, vette az ásót, és elkezdett ásni. Alig ásott 2-3 nyomást, megcsendült az ásó. Ásott tovább, még jobban csengett az ásó. Egyszer csak kifordított egy akkora nagy kerek aranyat, mint egy üstöcske. Hely, megörvendett a szegény ember, vitte a feleségéhez, mutatja neki. Nézd csak ide, édes, édes feleségem, gazdagok leszünk egész életünkben, nem leszünk többet szegények. Jaj, jaj, jajgatott az asszony, hát kinek adjuk el, mit csináljunk vele? Még megtudják, s bezárnak, úgyis azt mondják, hogy loptuk. Tudod mit? Vidd el a bírónak, úgyis van sok adósságunk, hát ha elenged belőle. Azt már nem, csattant fel a szegény ember. A bíró elvenné, és az adósságunkat csak megtartaná. Ha nem tudod-e mit? Elveszem én Mátyás királynak. Az megjutalmaz érte. Úgy is lett. Az asszony megtörölgette szépen, megdörgölgette, s beletette egy takargató ruhába. A szegény ember felöltözött szépen, s elindult a

kiadja. Beeresztette a kapun álló őr, s megy a szegény ember tovább. Ahogy ment, elérkezett egy ajtóhoz. Ott is állt egy őr. Hallod-e te szegény ember, hová, hová? Állj csak meg! Ilyen akárkinek nem szabad ide bemenni. De én ajándékot hoztam Mátyás királynak. Ugyan bizony, miféle ajándékot hoztál? Mutasd csak! Kitakargatta a szegény ember, s mutatja a nagy aranyat. Na hát, te ember, beeresztelek, de csak úgy, ha a jutalomnak, amit kapsz, a felét nekem adod. Hát, a szegény ember mit csináljon? Megígérte, hogy az ajándéknak, amit kap Mátyás királytól, a felét neki adja. Így egyik felét megígérte a kapuőrnek, a másik felét az ajtón álló őrnek. Na, lassan bejutott a királyhoz. Jó napot, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Jó napot, szegény ember, mit hoztál nekem? Én bizony, né, ezt az aranyat találtam, amikor ástam a kutat. Gondoltam, elhozom felségednek. Nézegette Mátyás király, jól van, te szegény ember, ülj csak le. Hamar csengett, jöttek az inasok, enni hoztak a szegény embernek, megvendégelték, s azt mondja Mátyás király. Parancsolom, mérjetek ki egy zacskó aranyat ennek a szegény embernek. Nem kell nekem, felséges királyom, mondja a szegény ember. Adjon nekem 50 botot a fenekemre. 50 botot, te szegény ember? Hát te nekem ajándékot hoztál, s én neked 50 botot adjak. Hát neked aztán elment az eszed? De addig könyörgött a szegény ember, hogy így, hogy úgy, hogy ő neki 50 botot adasson. Hát jó van, beleegyezett Mátyás király. Hozták a derest, jött a hajdu, s mikor a szegény embert rá akarták fektetni, kiszólt a kapun álló őrnek. Gyere csak be, most a felét az ajándéknak neked adom. Jött is nagy örömmel az őr, s mikor bejött, azt mondja a szegény ember. Na most, felséges királyom, ennek adassa felét, mert csak úgy engedett be, ha felét neki ígérem. Megértette Mátyás király, miről van szó? Megragadta az őrt a hajdu, reá a padra, s 25-öt mértek a fenekére. Mikor ezzel készen volt, akkor kiszólt a szegény ember az ajtón álló őrnek. Gyere csak be, megkapod az ajándék másik felét. Bejött az is nagy örömmel, hogy most megkapja az ajándéknak a másik felét. Azt is megragadta a hajdu, reá fektette a deresre, s 25-öt ő is megkapta. Na hát, te szegény ember, amiért ilyen okos voltál, dicsérte meg Mátyás király, most ajándékot kapsz. Adott neki 2 lovat, szekeret, s még egy fél zsák pénzt. A szegény ember nagy örömmel hazament. A 2 ajtón álló vakargatta a fenekén a botnak helyét, lehet, hogy még 2 napig is. A szegény ember a feleségével s a gyermekeivel boldogan él még ma is, ha meg nem halt. Ez tiszta, igaz volt. Itt a vége, fuss el véle. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Magdala fénye, boldogságos asszony, fordulunk hozzád igaz tisztelettel, szívedet Krisztus szeretetnek láncán fűzte magához.
1: Roppant hatalmát hamar megismerted, isteni szóval ördögöd elűzte, majd meg is tisztelt ritka bizalmával szent szabadítód.
0: Már ez időtől szeretett hatalma sürget a mester lába előtt ülnöd, s bárhol is jár ő híven, mint az árnyék jársz a nyomában.
1: Állsz kereszténél, hulladsz sűrű könnyet, bánatos szíved urad elsiratván. Gondolat testét takargatott gyulcsban, abba temessék.
0: Isten szerelme adta életünket, hadd legyen részünk fia győzelmében, kettejük mellett álthassuk a lelket himnuszainkkal. Amen. Jézus megkérdezte Máriától, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába fölmegyünk.
1: Íme már itt is áll a lábunk. Kapuiban, ó Jeruzsálem!
0: Jeruzsálem jól megépült város. Részei szépen egybeillenek.
1: Oda járnak föl a törzsek az Úr népének törzsei, Izrael törvénye szerint, hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
0: Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei.
1: Jeruzsálemre békét esdjetek. Béke legyen azzal, aki szeret téged.
0: Békesség lakozzék falaid között, és biztonság bástyáid tövében.
1: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök. Békesség te veled.
0: Istenünk és Urunk háza miatt áldást kívánok neked.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus megkérdezte Máriától, asszony, miért sírsz? Kit keresel?
1: Elvitték uramat, s nem tudom, hová tették. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan víraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya mi drága gyümölcse.
1: Mint nyílveszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pőrbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Elvitték uramat, s nem tudom, hová tették.
0: Jézus nevén szólította, Mária. Erre megfordult, s csak ennyit mondott. Mester! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus nevén szólította, Mária. Erre megfordult, csak ennyit mondott, Mester.
1: Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultátette, akiket pedig megigazultátett, azokat meg is dicsőítette.
0: Ne sírj már többé, Mária, feltámadt az Úr a halálból.
1: Ne sírj már többé, Mária, feltámadt az Úr a halálból.
0: Menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül.
1: Feltámadt az Úr a halálból.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ne sírj már többé, Mária, feltámadt az Úr a halálból.
0: Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, Alleluja.
1: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted, nagy titkát, megtestesülésedet.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Őrizd egyházadat, papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Véreddel békét szereztél a világnak. Fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
0: Hallgass meg, Istenünk! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Hogyha mindig szaladsz, nem találkozol majd senkivel. És ami még rosszabb, nem találkozol majd önmagaddal sem. Mondta Michel Quist.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szentségimádás közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek, a kapott kegyelmekért, mind azért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra. Nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk. És kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta. És utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket megérinted, vagy azok, akik földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallhassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

A legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram. Mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy, az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben. Amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzolsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra. Hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban. Te akkor a karodban tartasz is. Úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Előttbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak. Add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged. És ott találj lakóhelyet, Uram. Kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érintsd meg a lelküket, bárhol vannak, akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást.
az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg. Adj reményt, hitet, szeretetet. Mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged. És ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánad, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Jézusom. Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuba, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy... Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a Te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg. Van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. Ma Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is, és kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent, akire ráöntötte egy vagyont érő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában, hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott. Amikor Jézus kereste őt, amikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát. A vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel, Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod.

idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül írta alá. Akiket a héten készületlenül írta alá. És mindazokat elődbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk. Könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást. Azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket, hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el. Hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva. Ezt az életet átlépve úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És add, hogy a minden napjainkat veled kezdjük el. Neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ír a mi aggódásunk. Nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk, hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál, és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni. Te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben. Hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni.

Elíthozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között, add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekeik között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed. Költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz. Hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked. Hisz a mindenható Ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk. Nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen.

Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is.

0: Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést. Add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok. Igyekszem megvallani téged. De a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyát adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanya fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében, és ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Ide hozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzád térni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat, és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik
sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi amarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen.

Kérhetünk az Úrnak, kérhetünk az Úrtól, ő meghallgatott minket. További szép estét kívánunk. Technikai munkatársam Józsa Ferenc. A mikrofonnál Deményi Malát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

A megváltás gyümölcse az új teremtmény. A megváltás egy új teremtés. Miért új? Mert a bűn miatt az ember elveszítette eredeti igazságát, megszegte az Istennel kötött szerződést. Ennek következtében belső szétesést szenvedett el, másrészt képtelenné vált arra, hogy közösséget alkosson másokkal, az önátadás igazságában. Sosem elmérkedhetünk eleget a bűn által létrejött romboláson. Szertartásaink során elmélyítjük bűntudatunkat, mert ez az elkerülhetetlen kiindulópontja annak, hogy személyesen is részt vehessünk a megváltás misztériumában. A Krisztus által véghez vitt megváltás visszaadta az embernek a kezdeti méltóságot, amint a liturgiában is halljuk. Krisztusban Isten újra teremtette az embert, úgy, hogy Krisztus lett a második és igazi Ádám, akitől az új emberiség származik. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Az emberi személyiség legbelső lényegében hozott változást a megváltás. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul, teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Mint észrevesszük, Szent Pál ez utóbbi szavai emlékeztetnek a Teremtés könyve szövegére, mely szerint Isten saját képmására teremtette az embert. Az új teremtés, ami a megváltás, megújítja az embert azáltal, hogy visszahozza legbelső énjébe, újra egyesíti saját igazságával, és ezért lehet Isten képmása.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igéinek hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Tudod, az idős is tud szívéből adni. Képes szeretettel jó ember maradni. Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra. Másokra van gondja, nem saját magára. Szeretetét szórja szerte szét a földön. Az öröm, a jóság majd így öröklődjön. Lehet bármi fáradt és öreg a lélek. Példát tud mutatni. Nézd, még mindig élek. Aranyosi Ervin versét hallották.

Deli Enikő. Kezek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Kérlek szépen, meséljetek. Gyermekként hogyan éltetek? Öleltetek? Szerettetek? Foltos, ráncos, öreg kezek. Sokat fáradva éltetek. De hiszem azt is öleltetek. Kedves kézben pihentetek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Unokákat tereltetek. Nekik oly sokat főztetek, kapáltatok, kötöttetek. Fáradt, kedves öreg kezek, kérlek szépen pihenjetek. Annyi mindent megtettetek. Pihenjetek.

Nagyanyám, én azt hittem, a tányérok csengve énekelnek körülötte. Megszólította a vasaló, aki mosott ruhán, lobogtak a tiszta ingek. Felszálltak könnyen, vele együtt ő is. Bólogattak a bolygók. Szép volt. Szerették a tárgyak. Körülölelte a víz, az ég. Csak akkor volt szomorú, ha üresen körül zárta a konyha. Az abrosz kockái határolták napjait. Ellenségesen sorakoztak a polcon az üres lábosok, üvegek. Csöndben elmosogatott, s a tiszta tányérokkal leborította fájdalmait. Két összeborított tányér közé egész élete belefért.

Prado Lili esti dal. Oly jó ilyenkor este már, mikor az izzó nap leszáll, s a csillag csillog csak nekem. Elgondolom az életem. Ami elmúlt, és ami lesz még. Mit rég meguntam, s amit szeretnék. Messziről nézem, és nyugodtan, amiután egykor futottam. Mire az izzó arc lehűl, a szív is békés lesz belül. Öröm, kétség, oly messzi cseng, és jól esik az esti csend. Jó így még egyszer szemlehúnyva mindet végig gondolni újra. A lélek könnyű, mint a pára, és csend van. Elalszunk nem sokára.

Garai Gábor, jó kedvet adj! Jó kedvet adj és semmi mást, Uram! A többivel megbírkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel. Szerencse, balsós, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom. Még magányom kiváltsága se kell, sorsot cserélek bárhol, bárkivel. Ha jó kedvemből önként tehetem, s fölszabadít újra a fegyelem, ha értelmét tudom és vállalom, és nem páncélzat, de szárny a vállamon. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdődő és folytató bolond kaland mi egyszer véget ér ugyan, ahhoz is csak jó kedvet adj, Uram!

Bár napról napra látom, hogy mennyi szenvedés öl, rombol a világon, s a boldog még kevés. Bár győz a jóval szemben az aljas, a hamis, s e véres küzdelemben tántorgok magam is. Míg lesz-e durva földön egy szép emberi tett, a gyászt még fel nem öltöm, s ünneplem a hitet. Amíg lesz könnyem, vérem, míg lelkemet tudom, mindig a jót remélem, s a rosszat síratom. Ábrányi Emil Krédó című versét hallották.

Tóth Árpád, vasárnap. Lesz-e nekem valaha egy csendes, barátságos kertem, hol fényes lombofák között hosszan békén lehet pihennem, hol bölcsen elemezhetem megélt elmúlt tragédiáim, és csendesen mosolyogni látnak az orgonáim. És lesz-e tisztes ősz hajam, s agyamban csendes öreg eszmék, miket szép, széles gesztusokkal klubtársak közt meghánynánk, vetnénk. Kinyitnók a klub ablakát, ragyogna ránk a holt korong, s múltról zenélő szívvel ülnénk, öreg szobrok, vén memnonok. De biztos-e, hogy mindenik öreg szívre leszáll a béke? És hogy ami most fáj, akkor édes? Vagy jobb, ha most szakadna vége? Ki a körútra szaporán, ki a vasárnapi zsivajba? Itt bent valami folytogat. Félek magamban.

Uram Istenem, a Te nevedben élem ezt a napot. Te vezettél és gondoskodtál rólam, úgy, ahogyan az a legjobb volt számomra. Élek, mert Te akarod és Te hordozol engem. Kérlek, fogadd el ezért hálaadó imámat. Hogy mindenben megfeleltem-e elgondolásodnak, nem tudom. Bocsásd meg türelmetlenségemet, hiányos hitemet, félelmemet, vigasztalanságomat, sajnálkozásaimat, az állandó magam körül való keringést, a másokkal szemben támasztott igényeimet és tapintatlanságaimat. Add megbocsátó szavadat, és viselj el szegénységemben. Mindaz örömmel tölt el, amit a Te segítségeddel jól tudtam tenni. Különös köszönettel tartozom azoknak, akik öregségemben a mai napon különféle gondoskodásukkal, támogatásukkal, vigasztalásukkal, imádságaikkal segítségemre voltak. Mindnyájukat zárt szeretetedbe. Ajándékozz meg nyugalmas jó éjszakával és erőt nyújtó álommal, hogy holnap képesek legyünk életünk egy darabkáját tovább megvalósítani a Te nagyobb dicsőségedre.

adok, hogy szívem mélyén hálad alakél. Hálát adok a csillagfényért, hálát a sűrű éjjelért. Hálát adok, hogy nem vagy messzes, most is küldesz fényt. Hálát adok, hogy küldsz testvért, aki társként ma mellém áll. Hálát adok, hogy megengeded azt is, ami fáj. Hálát adok, hogy testet táplál. Hálát, hogy ma is szólt szabad. Hálát, hogy lelkem biztos cél felé halad. Hálát adok, hogy mellém álltál. Hálát adok, hogy szép az otthonom. Hálát, hogy munkám elvégeztem és békén alhatom. Hálát adok a sok-sok jóért. Hálát adok, hogy megbocsátasz. Hálát adok, hogy el nem hagytál, s újabb útra vársz. Hálát adok, hogy szemed rajtam. Hálát adok, hogy reményt adsz. Hálát adok, hogy biztos eljössz. Hálát adok, hogy itt vagy.

Istenem, álmatlanul fekszem ágyamon, forgolódom ide-oda. Minden percet megszámolok, s ezek végtelennek tűnnek. Fájdalmak gyötörnek, erőmet rabolják, úgy tűnik, aligha bírom ki ezt az éjszakát. Súlyos gondolatok nehezednek rám, és zavarodottá tesznek. Aggódom, hogy mi lesz velem. A múlt nehezedik rám, a jövendő sötét, a jelen reménytelennek tűnik, Istenem. Kérlek, segíts rajtam. Üzd el a sötétséget, amely fenyeget. Ragadj ki a gonosz körből. Ne kísérts meg erőmön felül, mutasd meg arcodat. Hogy újra kivilágosodjék lelkem napja, adj életemnek belső és külső békét, védj jóságos kezedbe. És a másik kezeddel takarj be engem, oltalmazz és engedd megéreznem, hogy atyai gondoskodásodban pihenhetek.

Jézus Krisztus. Te megígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szívből köszönjük neked ezt a nagyszerű ígéretet. Most a te nevedben vagyunk együtt, és hisszük, hogy itt vagy velünk, mint feltámadott. Élő, jelenlévő, megváltó és segítő. Mint őr, akinek adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Te látod szükségünket, ismered óhajunkat. Teljes szívünkből könyörgünk, mutasd meg ennél a beteg ágynál dicsőségedet. Add, hogy mindannyian megismerjük, felismerjük minden cselekedetet, tiszta bölcsesség és szent szeretet. Mutasd meg, hogy ezzel a komoly próbatétellel mit kívánsz üzenni betegeinknek, mindannyiunknak. Áld meg az orvost, a beteg ápolókat. Áld meg a betegség csendes óráit. És ha úgy akarod, adj teljes gyógyulást és új erőt betegünknek. A te jó tetszésed szerinti életre. Drága mennyei atyám, tudom, hogy te igazságos vagy minden cselekedetemben. Tudom, hogy betegségem által különösképp meg akar szólítani engem. Fontos üzeneted van számomra. Az a nagy kérésem, hadd halljam hangodat, hadd tudjam, mi az, amit most mondani akarsz. Hozzád jövök. Újra és újra fenntartás nélkül átadom neked, az én Uram Jézus Krisztus atyának szívemet és életemet. Véglegesen szakítok a sötétség minden hatalmával, amelyeknek már szolgáltam. Azoknak uralmát életemben eltűrtem, akár önzés és gőg, tisztátalan gondolatok, szavak és cselekedetek, harag és a te szent neveddel való visszaélés, vagy szent parancsolataid ellen elkövetett más bűnök formájában. Te meggyógyítottad azokat, akik parancsod szerint föltekintettek az érckígyóra. Most hívő szemmel akarok föltekinteni érettem is megfeszített fiadra, hogy így módon megszabaduljak testileg, lelkileg. Szívből könyörgök, vedd át újra életem vezetését. Tudom, hogy betegségemből minden további nélkül meg tudsz gyógyítani. Tedd ezt meg, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd.

mennyei atyám, aki mindenütt jelen vagy, te látod, hogy milyen elesett és beteg vagyok. Ki vagyok szolgáltatva saját tehetetlenségemnek és környezetemnek. Még enyémnek is csak terhére lettem. Fáradtan és roskadozva hordozom keresztemet. Ez a kereszt azonban szent fiadé is. Így minden szenvedésemet egyesíthetem Jézus megváltó kereszt áldozatával. Ez erőt ad nekem. Emberi természetem ugyan lázad, testem kínlódik, miként Jézus is vérrel verejtékezve küszködött az olajfák hegyén. Lelkem mégis hálát ad, hogy betegségem érted való nagy lelkű elviselésével bűneimet bánva, megtisztultan együtt lehetek Jézussal a megváltás áldozatában. Minden szenvedésemet felajánlom a bűnösök megtéréséért, a tisztító helyen tehetetlenül szenvedő lelkekért. Szent Pállal együtt mondhatom, örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének az egyháznak a javára. Mennyei atyám, tudom, hogy hűséges vagy, ezért erőmön felül nem próbálsz meg engem. Kélek, enyhítsd gyötrelmeidet, add meg a gyógyulás vigaszát, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, aki oly nagyon szeretsz engem. Szűz Mária betegek oltalmazója, könyörők, gyógyító orvosainkért, ápoló nővéreinkért, meg különösen értünk, szenvedő betegekért.

Juhász Gyula, ki tudja. Káprázat ez. A régi májusoknak szűz orgonái nyílnak újra ki. És mint a sírból a fehér halottak támadnak lelkem bátyat vágyai. A férfi gordonkáján visszazendül a fiatalság folytott dallama, mint ahogy alvó kereteken keresztül rügybontó május surran újra ma. Valaki újfent szólongatja párját, a dal a régi, fájó és örök vesztett örömök legszebb örömök. Ki tudja, milyen éjek éje vár ránk, de addig sírok és romok felett én énekelem az életemet.

Juhász Gyula az öregségről. Az ember sokszor megszépül, ha eljön az öregség. Fáradt tekintetében kihúnyabak mohóság, kabzsiság, s szeliden pislog az emlékvilága. A keze nem szorul konokökölbe, de simogató békélten pihen meg az ifjúság fején és vállain. A haja őszén megcsillan mosolygon a verőfény, mint a havas mezőkön, melyek fölött a kéklő végtelen van. Halk léptei a temetőbe visznek, de nem sietnek és gyakran megállnak egy kedves arcnál, egy hervat virágnál, egy pohár bornál és egy búzs zenénél. Az ember sokszor megszépül, ha eljön az öregség. Hadd szépüljek meg én is.

Juhász Gyula, Határozom. Na tűnő ifjúsággal messze mennek, az örömök és búcsút énekelnek, mint ősszel a fecskék, a költözők. Elszálló évekkel szállnak tova a vágyak is, s nem térnek meg soha, mint darvak, melyek a tengerbe vesztek. De alkonyatkor a nyugati jég, rózsásabb és szelidebb a vidék, az életem rónája is kitárul. És szeptemberben tarkább lesz a lomb, így szépülnek meg hervadt bánatok, így nézek vígan őszi csillagokba.

Lász Gyula, Még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek számosok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített kora vagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis jó dolog, hogy élek és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok. A földön is ifjú szemek. Még egy ideig nem megyek.

Juhász Gyula, őszi verőfényben. Őszi verőfényben pirosak a lombok, egy kis dicsőségtől nem leszek én boldog. Messze tarlót róttam, hideg volt az éjjel, takarózni kellett egy kis dicsőséggel. Ha irigyelnétek, odaadom ingyen. Fanyar borostyánnál egyebem úgy sincsen. Amit én elértem, nincsen áldás azon. Csak az én magányos utamat síratom. Pihenőre térni örök vágyam nekem. Jó szó, jó bor, egy csók. Lenne dicsőségem. Adjatok őszi rózsát ősznek, puha derekaljat fáradt hegedősnek.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szó.

teremtődnek, mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűzméhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Sugárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Önök a Fészek Meleg című családpasztorációs rádióműsort hallgatják. A mikrofonnál a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa, Kertész Tibor. A házasságban minden pár átél nehezebb időszakokat. Vannak kisebb félreértések, visszatérő konfliktusok, de sajnos előfordulnak olyan sebek is, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezt már lehetetlen begyógyítani. Ilyenkor sokan felteszik a kérdést, van még egyáltalán remény? Képes Isten helyreállítani egy megtört kapcsolatot? A mai műsorban erről beszélgetünk. És arról, hogy hogyan működik a Szentlélek egy házasság gyógyulásában, milyen szerepe van ebben a mi döntéseinknek is. Tartsanak velünk!

Jézus egyszer ezt mondta tanítványainak. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Talán sokszor hallottuk már ezt az evangéliumi mondatot, mégis vannak élethelyzetek, amikor nehéz elhinni, hogy valóban rólunk is szól. Könnyű azt mondani, hogy Isten képes csodát tenni egy beteg ember életében, képes kivezetni valakit egy szenvedélyből, vagy új irányt adni annak, aki elveszítette az élet célját. De vajon akkor is igaz ez az ígéret, amikor egy házasság kerül válságba? Amikor két ember ugyan egy fedél alatt él, mégis úgy érzi, hogy napról napra távolodnak, sodródnak el egymástól? Amikor már nem a veszekedések a legfájdalmasabbak, hanem a csend. Az a csend, amelyben már nem osztják meg egymással a gondolataikat, nem kérdezik meg egymástól, hogyan telt a napjuk, és lassan idegenekké válnak. A legtöbb házaspár nem egyik napról a másikra jut el idáig. A kapcsolat ritkán egyetlen nagy esemény miatt romlik meg. Sokkal inkább apró mulasztások sorozata vezet ide. Elmaradnak a beszélgetések, elfogy a közös idő, a mindennapi feladatok háttérbe szorítják a kapcsolat ápolását. A gyermekek körüli teendők, a munkahelyi terhek, az anyagi gondok akár, vagy egyszerűen a fáradtság lassan elszívják azt az energiát, amelyre a szeretetnek is szüksége lenne. És amikor valami hiányzik az ember szívéből, könnyen elkezd máshol vigaszt keresni. Nem feltétlenül rögtön egy másik kapcsolatban, sokszor csak abban, hogy valaki végre meghallgatja, hogy valaki érdeklődik iránta, hogy újra fontosnak érzi magát. Innen pedig már nagyon rövid az út olyan döntések felé, amelyekről korábban azt mondta volna, én ilyet soha nem tennék. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, amikor mások házasságát szemléljük. Mert hogy könnyű kívülről ítélkezni, könnyű azt mondani, hogy én biztosan másképp viselkedtem volna. De csak Isten látja igazán, hogy milyen magányok, milyen csalódások, milyen be nem gyógyult sebek húzódnak meg egy-egy rossz döntés mögött. Ez természetesen nem menti fel a bűnt. A hűtlenség továbbra is hűtlenség. A hazugság az továbbra is hazugság. Amit rossznak nevez az evangélium, az nem válik jóvá attól, hogy meg tudjuk magyarázni. De óriási különbség van aközött, hogy valakit elítélünk, vagy megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan jutott el odáig, ahol éppen most van. Talán ez az egyik legszebb vonása Isten szeretetének. Ő soha nem relativizálja, nem teszi viszonylagossá a bűnt, ugyanakkor soha nem mond le a bűnös emberről. Amikor Ádám és Éva a bűnbeesés után elbújnak előle, nem hátat fordít nekik, hanem megkeresi őket. Amikor Péter háromszor megtagadja Jézust, a feltámadás után nem szemrehányással fogadja, hanem egyetlen kérdéssel. Szeretsz engem? Mintha azt mondaná, Péter, nem a bukásod az utolsó szó. Engedd, hogy kezdjük újra. Talán minden keresztény házaspárnak újra és újra erre van szüksége. Nem arra, hogy bebizonyítsák, mennyire tökéletesek, hanem arra, hogy legyen bátorságuk újra kezdeni. Sokszor azt gondoljuk, hogy a házasságunk legnagyobb ellensége a konfliktus, pedig nem az. Két különböző ember között mindig lesznek nézeteltérések. A valódi veszély akkor kezdődik, amikor már nem akarjuk megérteni egymást. Amikor nem kérdezünk, hanem feltételezünk. Amikor nem beszélgetünk, hanem magunkban ítélkezünk. Amikor már nem ugyanazon az oldalon állunk, hanem egymással szemben. A Szentírás egészen más képet rajzol elénk. A házasság nem két ellenfél küzdelme, hanem két ember közös zarándoklata.
olyan út, amelyen időnként meg kell állni, meg kell pihenni, bocsánatot kell kérni, és néha újra kézen kell fogni egymást. Nem azért, mert már nincs fájdalom, hanem azért, mert fontosabb lett a kapcsolat, mint az, hogy kinek volt igaza. A keresztény reménység éppen ebben különbözik a puszta optimizmustól. Az optimizmus azt mondja, az optimizmus, a derülátás azt mondja, hogy biztosan minden rendben lesz. A hit viszont azt mondja, nem tudom hogyan, de Isten még ebből is képes lesz valami újat teremteni. És talán ez az a mondat, amelyet ma mindannyiunknak jó lenne a tarisznyába tegyünk. Hogy Isten nem csupán a jól működő házasságok istene. Ő azoknak a házasságoknak is az istene, amelyek elfáradtak, amelyek megsebződtek, és emberileg már reménytelennek látszanak. Mert ahol két ember még hajlandó megállni Isten előtt, ott mindig több a remény, mint amennyit ők maguk látnak.

Néhány perccel ezelőtt arról volt szó, hogy Isten nem csak a jól működő házasságok istene, ő azok mellé is odaáll, akik elfáradtak, akik csalódtak egymásban, és akik talán már azt sem tudják, hogyan lehetne újra kezdeni. Van azonban egy pont, amelyet nem lehet megkerülni, ez pedig az igazság. Mindannyian ismerjük Jézus szavait, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. Milyen különös mondat ez? Mert amikor először szembenézünk az igazsággal, éppen az ellenkezőjét érezzük, nem szabadságot, hanem félelmet. Attól félünk, hogyha kimondjuk azt, amit eddig elhallgattunk, akkor mindent elveszítünk. Hogy a másik ember már nem tud majd szeretni bennünket, hogy a kapcsolatunk végleg összetörik, pedig sokszor éppen a hallgatás az, ami lassan megöli a szeretetet. Egy házasságban nem csak a kimondott szavaknak van erejük, hanem az elhallgatottaknak is. Azoknak a mondatoknak, amelyeket hónapokig vagy akár évekig magunkban hordozunk. Azoknak a csalódásoknak, amelyeket soha nem osztunk meg a másikkal. Azoknak a bűnöknek, amelyeket gondosan elrejtünk, abban a reményben, hogy talán soha nem derülnek ki. Azonban a titkoknak van egy különös természete, nem maradnak mozdulatlanok. Mint egy hajszál repedés a falon, lassan egyre nagyobbak lesznek, kívülről talán még minden rendben levőnek tűnhet, belül azonban a bizalom már gyengülni kezd. A keresztény ember számára az őszintesség nem egyszerűen csak jó emberi tulajdonság, sokkal több ennél. Annak a jele, hogy bízom Isten irgalmában, hogy hiszem, hogy az Úr az igazságból is képes új életet fakasztani. Persze ez nem jelenti azt, hogy az igazság kimondása után minden azonnal rendeződik. A sebek nem gyógyulnak be egyetlen este alatt. A bizalom sem épül újjá néhány kedves szóval. Vannak könnyek, vannak hosszú beszélgetések, vannak csendek is, amelyeket türelemmel kell végigjárni. De ezek már egészen más csendek, nem a titkolózás csendjei, hanem a gyógyulási. Eszembe jut Jézus találkozása Zakeussal. Nem kezdte hosszú szemrehányással, egyszerűen belépett az otthonába. Ennyi elég volt ahhoz, hogy Zakeus szíve megváltozzon. Ő maga mondta ki, hogy visszaadja azt, amit jogtalanul elvett. Az igazi megtérés mindig belülről kifele indul. Ugyanezt történik egy házasságban is. Nem lehet a másikat erővel megváltoztatni. Nem lehet kikényszeríteni a bocsánatkérést, ahogyan a megbocsátást sem lehet. De lehet teret adni Istennek, hogy ő munkálkodjon a szívünkben. És talán ez az egyik legnehezebb feladat. Mert hogy mi szeretjük a gyors megoldásokat, egy beszélgetést, egy jó tanácsot, egy imát, amely után minden újra a régi lesz. Isten viszont gyakran nem egyszerűen megjavítani akarja a kapcsolatunkat, hanem újjáteremteni akarja, ez pedig időt kér. Ahogyan egy kert sem lesz virágos egyetlen eső után, úgy a házasság sem lesz újra bensőséges egyetlen megható este, vagy egy hétvégi házas kurzus után. Ugyanis a bizalom apró gesztusokból épül fel, abból, hogy figyelünk egymásra, abból, hogy meghallgatjuk egymást, hogy betartjuk az ígéreteinket, hogy megtanuljuk újra értékelni a másikat. És talán itt érkezünk el a Szentlélek egyik legcsendesebb, mégis legfontosabb munkájához. Mert hogy sokszor úgy gondolunk a Szentlélekre, mint aki rendkívüli dolgokat tesz, gyógyít, csodákat visz véghez, különleges ajándékokat ad, és ez mind igaz. De ugyanaz a lélek tanít meg bennünket türelmesen végighallgatni a házastársunkat. Ő indít arra, hogy elsőként kérjünk bocsánatot. Ő ad erőt akkor is, amikor emberileg már nem lenne kedvünk újra bizalmat szavazni. A házasság nagy csodái legtöbbször nem látványosak.
Egy őszinte beszélgetés, egy kibékülés, egy közösen elimádkozott miatyánk, egy kézfogás egy nehéz nap végén, egy kimondott mondat, egy sajnálom, egy másik pedig megbocsátok. Talán ezek a világ szemében jelentéktelen dolgok, Isten országában azonban éppen ezekből épülnek fel az erős házasságok. Lehet, hogy most valaki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy éppen most érzi magát távol a házastársától. Lehet, hogy már sokszor megpróbált beszélni vele, és mindig ugyanoda jutottak vissza. Lehet, hogy úgy érzi, elfogyott az ereje. És ha így van, akkor hadd bátorítsam egyetlen gondolattal. Ne azt kérdezd először Istentől, hogy mikor fogja megváltoztatni a házastársadat. Inkább azt kérdezd, Szentlélek Isten, mi az első lépés, amelyet ma nekem kell megtenne. Isten ugyanis nagyon gyakran egyetlen őszinte lépéssel kezdi el azt a munkát, amely később egy egész házasságot is képes megújítani.

Az előző percekben arról beszélgettünk, hogy egy házasság gyógyulása mindig az igazsággal kezdődik. A szeretet nem tud hazugságra épülni, de az igazság önmagában még nem elég. Szükség van valamire, ami túlmutat rajtunk. Szükség van Isten kegyelmére. Talán éppen ez az, amit a mai világban a legnehezebb elfogadnunk. Mert hogy mi mindent szeretnénk kézben tartani. Ha elromlik az autónk, visszük a szerelőhöz. Ha betegek vagyunk, orvoshoz fordulunk. Ha valamilyen szakmai problémánk van, tovább képzésre megyünk. Megszoktuk, hogy a legtöbb nehézségre létezik valamilyen módszer vagy technika. Na de amikor a házasságunk kerül válságba, hamar rá kell döbbennünk, hogy nem minden javítható meg pusztán emberi erőből. Persze sokat segíthet egy jó beszélgetés, egy lelki gyakorlat, egy házasságterápia vagy egy tapasztalt lelki vezető, ezek mind-mind fontos eszközök. De a keresztény ember tudja, hogy ezek mögött mindig ott áll valaki, aki csendben munkálkodik, és ez a Szentlélek. Talán azért is nehéz felismernünk az ő jelenlétét, mert ritkán cselekszik látványosan. Mi gyakran a rendkívülit keressük, azt várjuk, hogy egyik napról a másikra minden megváltozzon. A Szentlélek viszont sokszor egészen egyszerű dolgokon keresztül formál bennünket. Egy gondolaton keresztül, amely újra meg újra visszatér a szívünkbe. Egy bibliai igén keresztül, amelyet már sokszor olvastunk, de egyszer csak egészen másként szólít meg. Egy beszélgetésen keresztül, amelyben hirtelen megértjük a házastársunk fájdalmát. A Jelenések könyvében ezt olvassuk, íme újjá teremtek mindent. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy néhány dolgot, nem azt mondja, hogy csak azokat, amelyeket még nem rontott el az ember, hanem azt mondja, hogy mindent, mindent. Ez a keresztény reménység alapja. Nem az, hogy mi milyen ügyesen tudjuk megoldani a problémáinkat, hanem az, hogy Isten képes újat teremteni ott is, ahol mi már csak romokat látunk. Mikor imádkoztunk utoljára igazán a házastársunkért? Nem azért, hogy megváltozzon, hanem azért, mert ő Isten szeretett gyermeke. Az a férfi vagy az a nő, akit ő egykor mellénk adott. Furcsa tapasztalat, de nagyon sok házaspár elmondja, amikor újra elkezdtek együtt imádkozni, hogy lassan a beszélgetéseik is megváltoztak. Nem azért, mert minden problémájuk megszűnt, dehogy is. Hanem inkább azért, mert már nem egymás ellen keresték az igazukat, hanem együtt keresték Isten akaratát. Talán ma este azzal, hogy félretesszük a telefonunkat, és valóban meghallgatjuk egymást, már megteszünk egy lépést. Talán azzal, hogy kimondjuk köszönöm, vagy azzal, hogy végre őszintén bocsánatot kérünk. Esetleg azzal, hogy kézen fogjuk egymást, és együtt Isten elé állunk.

0: Kedves hallgatók, lehet, hogy valaki most azt mondja, mi már túl messzire kerültünk egymástól. Más meg azt gondolja, nálunk ez már soha nem lesz jobb. De engedjék meg, hogy a mai műsort ugyanazzal az evangéliumi mondattal zárjam, amellyel kezdtünk. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És ez nem egy olcsó vigasz, nem azt jelenti, hogy nem kell dolgoznunk a kapcsolatunkért, hanem inkább azt, hogy amikor megtesszük a magunk részét, őszintén beszélgetünk, megbocsátunk, újrakezdünk, imádkozunk, akkor Isten hozzáteszi a maga részét, azt, amire mi már nem vagyunk képesek. Mert hogy éppen ez a keresztény házasság legnagyobb titka. Ketten vagyunk hármasban az Istennel. És ahol ő helyet kap egy házasságban, ott mindig van remény. Mert ő ma is ugyanaz, aki lecsendesítette a vihart, aki feltámasztotta a halott Lázárt, és aki a kereszten kimondta azt a szeretetet, amely erősebb minden bűnnél, minden csalódásnál, és minden emberi gyengeségnél. Kívánom, hogy ez a reménység kísérje el önöket a hétköznapokban. Ha házasságban élnek, őrizzék és ápolják ezt a nagy ajándékot. Ha pedig most nehéz időszakot élnek át, ne feledjék, hogy Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont hallásra a következő Fészekmeleg adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészekmeleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról. Fészekmeleg.

0: fénysugára lelkednek.
1: Égi édesanyám, arra a szeretetre kérlek, amely összeköt téged a mennyei atyával és szeretett szent fiaddal. Ajáld fel a mindenható atyának szenvedésemet, betegségemet, ágyhoz kötöttségemet, a te szeplőtelen szent fiad szeretetével, imájával, engesztelésével egyesítve, a te anyai szíved szándéka szerint engesztelésül saját bűneimért, szeretteim és az egész emberiség bűneiért. Kérlek, adj erőt a szenvedés elviseléséhez. Szent kegyelmeid által, hogy mennyei atyám akarata rajtam beteljesedjék. Ajánlj engem szent fiat szentséges szívébe, hogy oltalom és menedék lehessen számomra szeplőtelen szent szíved szeretett lángja által. Amen.

Uram, szent lelked ereje által add, hogy meg tudjak bocsájtani mindenkinek, aki életemben megtámadott, megsértett. Tudom, hogy boldogságom és egészségem sokkal inkább szíveden viseled, mint azt én meg tudnám tenni. Kérlek, lép be életemnek és lelkemnek azon területeire, amelyeket még nem töltött el a megbocsátás ereje. Ellene mondok minden kísértésnek, hogy a szemrehányásokban magamat próbáljam igazolni. Ellene mondok annak a kísértésnek is, hogy magamat igazoljam mások előtt, és okot keressek, miért nem bocsátok meg. Erőd által, Uram, megbocsájtom édesanyámnak minden apró megbántását, érzékenységét, haragját, minden oktalanul rám mért büntetését. Megbocsájtom neki, hogy bátyámat és nővéremet előnyben részesítette, hogy engem butának tartott, bosszantónak, neveletlennek, semmire kellőnek nevezett, aki a családnak csak pénzbe kerül. Megbocsájtom neki, hogy azt mondta nekem, én puszta véletlen, nem kíván gyerek, akit senki sem várt. Megbocsájtom neki, hogy állandóan magához próbált kötni, akkor is, amikor már felnőttem, s arra kényszerített, hogy az ellenre irányuló indulataimat nyomjam el. Megbocsátom neki, hogy édesapámmal nem volt jó viszonyban, s bennem kereste társát, úgy, hogy én nem tudtam kibontakozni, nem tudtam önmagam megvalósítani. Megbocsájtok apámnak, hogy soha nem volt ideje rám, hogy soha nem érezhettem irántam való szeretetét, figyelmét. Megbocsátom neki, hogy engem mindig csak kijavított, soha nem segített, hogy emberfeletti teljesítményt várt el tőlem, annélkül, hogy igazán elfogadott volna. Megbocsátom neki, hogy felnőtté válásom idején nem kísért figyelmével, elfojtotta nézeteltéréseket, amelyek által növekedtem volna. Megbocsátom neki állandó vitáit anyámmal, amelyek engem megijesztettek, megsebeztek. Megbocsátom, hogy gyakran nem volt otthon, egyedül hagyva családját. Megbocsátom apámnak, hogy neked, Istenem, sokáig nem tudtam mondani, atyám. Megbocsátok testvéreimnek, és minden gyereknek, akikkel felnőttem, hogy visszautasítottak, kizártak maguk közül. Megbocsátok mindenkinek, aki erősebb volt, mint én, akik elnyomtak és megvertek. Azoknak is megbocsátok, akiket szüleim, tanáraim velem szemben előtérben helyeztek. Istenem, megbocsátom most feleségemnek, férjemnek a szeretet, a figyelmesség, segítőkészség hiányát. Elfogadom a te szent színed előtt hibáival, gyengességeivel, korlátaival együtt. Megbocsátok minden egyes bántó, zavaró szót és cselekedetet. Megbocsátom férjemnek, hogy órákig ül a tévé előtt, és soha nincs ideje sem rám, sem a gyerekekre. Megbocsátom feleségemnek, hogy állandóan a nyakamba zudítja a mindennapok apró kellemetlenségeit, amikor fáradtan hazajövök a munkából, és nem tanúsít megértést foglalkozásom iránt. Megbocsátok gyermekeimnek is, hogy nem elegendő szeretettel, figyelemmel, melegséggel, megtéréssel, tisztelettel, segítőkészséggel fordulnak hozzá. Megbocsátom nekik, hogy az én felfogásom szerint hibás életet élnek. Rossz szokásaik vannak. Megbocsátok nekik minden szót és cselekedetet, amelyekkel engem megsebeztek. Megbocsátom menyemnek és vőmnek szavaim, cselekedeteim, egész személyem visszautasítását, fájdalmat okozó mulasztásaikat. Megbocsátom vőmnek, hogy elvette tőlem a lányom, menyemnek, hogy elvette tőlem a fiam. Megbocsátok nekik, hogy gyermekeimet nem úgy szeretik, ahogyan én szeretném. Uram, segíts, hogy meg tudjak bocsátani többi rokonomnak is, nagyapámnak, nagyanyámnak, hogy állandóan beleavatkoznak családom életébe, hogy uralkodni akarnak rajtunk. Megbocsátok minden rokonomnak, akik szeretetlenül, gőgösen nyilatkoznak rólam. Istenem, meg akarok bocsátani most munkatársaimnak, akik megnehezítik életemet.
nem működnek velem együtt, el akarják venni állásomat, megvetően beszélnek rólam, megbocsátom főnökeim minden kemény, igazságtalan szavát, minden mellőztetést, megbocsátom szomszédaimnak a pletykákat, szurkolásokat, előítéleteket, veszekedéseiket, megbocsátom nekik, hogy nem törődtek velem, megtagadták tőlem segítségüket, támogatásukat. Meg szeretnék bocsátani Uram plébánosunknak is, aki nem támogatott kellőképpen, nem barátságos velem, nincs ideje rám, nem bíz rám egyház közösségi feladatokat.

0: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.
1: Az imádság mély és álhatatos csendjében jövök hozzád, Uram, koldusan, szegényen. Hozzád a jóság és irgalom Istenéhez, mert Te vagy reményem, hitem és világom. Istenem, hallgasd meg az én imádságom. Sem ég, sem föld nem zárhat el tőlem, mert hitem a csillagokon is túlra fölemelt. Anyasors az enyém ezen a világon. Gondjaimot hozzád zokogva kiáltom, és rendületlenül vallom és hiszem, hogy meghallgatsz engem, hatalmas Istenem. Uram, csak Te benned tudok mélyen hinni, és úgy sírok, ahogy csak anyák tudnak sírni. Istenem, Te tudod, milyen az anyai szív. Gyermeke sorsáért mennyit fáj, mennyit sír, mert nélkülük nem teljes az én boldogságom. Ó, irgalmas Istenem, hallgasd meg az én imádságom. Add, hogy bűn álmából ők is ébredjenek, bűnbánó szívükkel Te hozzád térjenek. Úgy ezt az örömet még megadod nekem. Te biztos révem, drága menedékem. Ez az én legforróbb esdő kívánságom. Uram, térdre omolva, sírva kérlek, mert el fog jönni a nap, hogy már nem élek. De ameddig lesz két összekulcsolt kéz, könnyes szem, mely föl az égre néz, s fájú anyai szív ezen a világon, addig ostromol téged az én imádságom. Jézusom, szeretlek és bízom benned. Amen.

Ó, édes Istenem, mindnyájunknak atya, te vagy az én szívem minden gondolata. Mikor a fejemet párnára lehajtom, nyugvó párnámon is nevedet óhajtom. Mikor az ég alján kél a piros hajnal, feléd rebeg ajkam hálaadó szókkal. Téged hívlak, atyám, mindig segítségül, mert te nálad nélkül minden csak homokra épül. Semmi, ami munkánk, nyomtalanul elvész, ha te meg nem áldod, elsöpri a szélvész. Gondviselője vagy te az egész világnak, mennyei jó atyám, a porban is imádlak. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa: a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna

0: Na ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autóre hegylábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autóre hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött Zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szentpéter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauricio ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap, mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretet közösség elmélyítésének módjait, intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, Én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E hatodik alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3:30-kor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Gyaraki Józsefnek, a régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallják.

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek megismerése ad értelmet. 17 éves koromban egy motorbaleset szenvedtem utasként, mert egy földútról szabálytalanul a főútra kihajtott egy autó, és annak ütközve átrepültem a motoron az autón, és akkor a repülés közben végigfutott az életem addigi története, és lebergett az életem. Minden egyes percet tudtam, hogy ez egy halálközeli állapot, és összecsomagolt mindent, mint egy tömörített fájlba az addigi életutamat. Kisebb sérülésekkel, de hatalmas belső megrázkodhatással értem földet, de Isten megmentett, és este már gyalog mentem haza, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a szellemem az egy darabig van a testemben, de aztán a megfoghatatlan szellemi világhoz tartozik, és akkor az volt a elhatározásom, hogy én ezt jobban meg akarom ismerni, ezt a szellemi életet, és a Jóistennek a vezetése végig kísérte az életemet, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy pártfogom volt egy életen át mindeddig, és ma is naponta vezet engem. Ez nagyon nagy bátorsággal és bizalommal és hittel tölt el, biztonságot ad, és egy félelem nélkül életet, hogy a Jóisten vezeti.

Jaraki Józsefnek, a Régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Jubiló.
1: Jézus szent vérének litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a megostorozáskor kísérkent vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet zálloga.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendeltet, és vére által megszentelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk ótalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
3: Imádkozzunk az üldözött keresztényekért. O Jézus Mária!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsérthessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus neveivel, messiási címeivel foglalkozunk a katolikus egyház katekizmusa nyomán, és egy negyedik elnevezést vagy címet elemzünk most, az Úr megszólítást, az Úr kifejezést, vagyis azt a tényt, hogy az egyik az Isten, ő egyedül az Úr. Az Ószövetségben természetesen az Úr kifejezés Jahvéra, a választott nép Istenére vonatkozik, az Új Szövetségben pedig már az Isten fiára is méltóan illik az Úr megszólítás, az Úr neve. A katekizmus 447-es pontját elemeztük a legutóbb, hivatkozva a 110. Zsoltárra, amelyben Jézus egy vita alkalmával a farizeusokkal folytatott párbeszédében magának tulajdonítja az Úr címet, amikor a 110. Zsoltár versét idézve azt mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz. Így, és akkor ebben az én Uram, ez nyilvánvalóan valami magasabb rendű dolog, vagyis valaki magasabb rendű személy, mint az imádkozó zsoltáros, akit a hagyomány Dávid királlyal azonosít, tehát a királyok, a választott nép előtt nyilván az Úr fölkentjei is, ők az uralkodók, de amikor kisebbnek tartja magát az imádkozó zsoltáros, így szól az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, akkor itt a messiás királyra vonatkozik az Úr kifejezés. Idéztük azt a jelenetet is, amikor az utolsó vacsorán Jézus megmossa a tanítványainak a lábát. És ebben a jelenetben példát ad a tanítványoknak arra, hogy ők is szolgáljanak. Ha én az Úr, ahogy mondjátok, és jól teszitek, hogy Úrnak hívtok, mondhatjuk így szabadon fogalmazva, Jézus szavait idézve, ha én megmosom a lábatokat, ti is tegyetek így. És már korábban is elmondta azt Jézus, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, de mégis természetesen jogot formálhatott volna arra, hogy neki szolgáljanak az emberek, mert hiszen ő az Úr. A Szentírás új szövetségi oldalain, az evangéliumokban már kifejezetten tudatosan az egyház felismerése nyomán szerepelnek az Úr kifejezések. De haladjunk tovább a katekizmus segítségével. A 448-as pont következik. Az emberek az evangéliumok elbeszéléseiben nagyon gyakran fordulnak Jézushoz úgy, hogy Úrnak nevezik őt. Ez a cím azok tiszteletét és bizalmát tanúsítja, akik közelednek Jézushoz és tőle segítséget és gyógyulást remélnek. A Szentlélek indítására kifejezi Jézus isteni misztériumának elismerését. A feltámadott Jézussal való találkozásban az imádást fejezi ki, ahogyan Tamás apostol nyilatkozik, mikor megérinthette Jézus testét, a feltámadott testet rajta, a sebb helyeket, Én Uram, én Istenem. Nagy szeretettel és ragaszkodással gazdagodik, mely a keresztény hagyománynak a sajátja, az Úr az. Tehát az ember gazdagodik nyilván, amikor felismeri az Urat. Na de nézzük meg ezeket a szentírási helyeket is, kicsit részletesebben, vagyis idézve azokat a hivatkozási helyeket, amelyeket itt elmond a katekizmus. Nézzük meg, mi van Máté 8.2-ben, amikor segítséget kér valaki Jézustól. A bizalomnak a jele az, hogy Úrnak szólítják, és hát az emberi gyengességnek is az a jele, hogy hát szeretnénk a jótevőnek kedvében járni, és megtiszteljük őt a megszólításunkkal. A leprás meggyógyítása, amikor lejött a hegyről, nagy népsokasság követte. Egyszer csak oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. Erre az nyomban megtisztult leprájától. Ezt olvassuk a Szent Máté evangélium a 8. fejezet első 3 versében. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Aztán van itt egy másik idézési hely is, a 14. fejezet 30. versére is hivatkozik a katekizmus itt Máté evangéliumában. Itt pedig arról van szó, hogy Jézus a konkoly beszédében hivatkozik erre, pontosabban ott egy példázatot mond arról, hogy miként nőnek szárba, szökkennek szárba a múzamagok, és nyilván az Úr az, aki a szántóföldjének az Ura. De most a hivatkozási hely az a 14. fejezet 30. verse, az előbbi az a 13. fejezetben olvasható. Itt pedig Jézus a vízen jár, és szólt tanítványainak, hogy szálljanak a bárkába, evezzenek át a tó túlsó partjára. És akkor eltávolodik a bárka a parttól, a víz tükrén elkezd feléjük közeledni, Jézus vízen jár. És akkor azt hiszik a tanítványok, hogy kísértett. Jézus azonban megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Tehát amikor valaki közel van Jézushoz, közel akar kerülni hozzá, bizalmába akar férkőzni, meg akarja tisztelni, Úrnak ismeri el, és tegyük hozzá azt az emberi gyengességet, hogy akinek kedvesen akarunk szólni, és akitől valamit várunk, kérünk, akkor persze megtiszteljük az Uram kifejezéssel, de várunk is valami segítséget. De elismerjük azt, hogy akit Uramnak hívunk, ő tud segíteni. Ezek nagyon fontos dolgok. Ez támasztja alá azt a mondatot, hogy ez a cím azok tiszteletét és bizalmát tanúsítja, mármint az Úr kifejezés, akik közelednek Jézushoz, s tőle segítséget és gyógyulást remélnek. A Szentlélek indítására kifejezi Jézus isteni misztériumának, vagyis hit titkának az elismerését. Erre hoz példát Lukács evangéliumának első fejezete. Nézzük meg, mit olvasunk Lukács evangéliumának első fejezetében, amelyről tudjuk már így első hallásra is azt, hogy ez a gyermekség történet témaköre ott a Lukács evangéliumban. Lukács 1.43-ban az Erzsébetnél tett látogatásról olvasunk, a szűzanya meglátogatja Erzsébetet, betér Zakariás házába, üdvözli Erzsébetet, és amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Vagyis a szűzanyát Uramnak anyjaként emlegeti, a Szentlélekkel eltelve, vagyis itt van az az állítás a katekizmusból, hogy a föltámadott Jézussal való találkozásban az imádást fejezi ki, és a Szentlélek indítására kifejezi Jézus isteni titkának, misztériumának elismerését. Tamás apostolra már hivatkoztunk a feltámadása után, amikor a nyolcadnapon megjelenik Jézus, és ott van Tamás is, megengedi, hogy megérintse a feltámadott testét, és így kiált fel Tamás: én Uram, én Istenem. És van még egy állítás, amely azt jelenti, hogy szeretettel és ragaszkodással gazdagodik az az ember, aki ki tudja mondani Jézusban, felismerve az Istent, hogy az Úr az. Itt János evangéliumának a 21. fejezetéhez lapozunk, és nézzük meg, milyen jelenetből idézi ezt a katekizmus. Jézus a Tibériás tavánál van, ez az a 21. fejezet, és amikor megvirradt Jézus, ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus. Jézus megszólította őket: fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: az Úr az. És amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe, és sietett Jézushoz: az Úr az. Ezt mondta a kedvelt, vagyis szeretett tanítvány János Péternek. Tehát ez az a gondolat, hogy akik Jézust szeretik, akik ragaszkodnak hozzá, azok fölismerik azokból a jelekből, amelyeket Jézus felmutat. Hát itt egy csodálatos halfogás történt a Tibériás tavánál, és erről ír János apostol evangéliuma, a 21. fejezet, és amit idéztünk, az a 7. vers. Következik most a katekizmusból a 449. pont. Amikor az egyház első hitvallásai Jézusnak az isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti, mert ő egyenlő Istennel. És mivel az Atya föltámasztva őt a halálból és felmagasztalva a maga dicsőségébe, kinyilvánította Jézus ezen uralmát. Az egyház első hitvallásai Jézusnak az Isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják. Azt, amit az apostolok cselekedeteinek könyvében olvashatunk a kezdeti egyházról, amit úgy nevezünk, hogy ős egyház. Az apostolok cselekedeteinek a könyvében a második fejezetben olvashatjuk a következőket. Apostolok cselekedetei második fejezet 34-36. Itt Péter apostol beszédét idézi a Szentírás Jeruzsálemben, amikor a Szentlélek elérkezik, tehát ez Péter pünkösdi beszéde, leszáráljuk lángnyelvekben a Szentlélek, és itt megfogalmazódik az egyház felismerése, hiszen itt születik az egyház ennél a jelenetnél, a Szentlélek eljövetele adja meg az egyház születését, hiszen több ezer ember Jézushoz csatlakozik, és ebben a csodálatos eseményben a Péter tehát kifejti, hogy az Úr Jézus a mi Urunk, és e szavak szíven találták őket, és megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek, tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára Jézus Krisztus nevében, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És aznap mintegy 3000 lélek megtért, tehát megkeresztelkedtek, megfogadták Péter szavát. Na de mely szavakat, mert azt még nem is idéztük, azokat, amelyeket olvashatunk itt a második fejezet 32-től a 36. verssel bezárólag. Jézusról beszél Péter, akit feltámasztotta Isten, és azt mondja, ennek mi mind tanúi vagyunk. Aztán, hogy az Isten jobbja fölemelte, kiárasztotta az Atyától megígért szent lelket. Ahogy látjátok és halljátok, mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, és ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Hát itt van az előbb már hivatkozott 110. Zsoltár. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. Akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette az Isten. Tehát nagyon fontos, hogy még egyszer idézzük a Szentírás ószövetségi részéből ezt a hivatkozási helyet. Azt mondja az Úr az én Uramnak, így szól a 110. Zsoltár, ülj jobbomra, s minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul. Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból, uralkodj ellenségeit közepette. Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent hegyen, anyád méhétől kezdve ifjúságot hajnala óta. Ez a 110. Zsoltárnak első 3 verse, amit idéztem a Zsoltárok könyvéből. Itt pedig a pünkösdi beszédében Péter apostol idézi ezt a Zsoltárt. Ülj a jobbomra, így szól az Úr az én Uramhoz, és ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Tudja meg hát, Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette. Most felolvastam az apostolok cselekedeteinek könyvéből a második fejezet, 34-től 36. versig terjedő rövid szakaszt, amely az Úr címet igazolja, hogy az egyház kezdettől fogva állítja, hogy Jézus az Úr. Aztán az Atya Isten megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti. Itt egy újabb idézési hivatkozás van, mint például vessük össze a rómaiakhoz írt levélnek a 9. fejezetét, annak pontosabban az 5. verset, 9-5, a zsidó nép meghívása, és azt mondja az apostol, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, tanúskodik mellettem lelkiismeretem a Szentlélekben. Nagy a szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Ővék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. És most jön a 9. fejezet 5. verse, amire itt hivatkozik a katekizmus, avval az állítással, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti. Mert itt folytatódik tehát az 5. vers, övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ezt írja a római levelében az apostol, vagyis azonosítja, ahogy a valóságban a hitbeli és hitünk szerinti igazságban azonosítja Jézust az Istennel. Ő egyenlő Istennel, ezt pedig még a Filippiekhez írt levele 2. fejezete is abban a csodálatos himnuszban állítja, hogy Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz kell ragaszkodnia. Tehát a Filippi levélnek ez a csodálatos Krisztus himnusza, ez is alátámasztja, hogy Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, melyhez, mint zsákmányhoz kellene ragaszkodnia. Ez a Filippi 2:6. Mivel az Atya föltámasztva őt a halálból, és fölmagasztalva a maga dicsőségébe kinyilvánította Jézusnak ezen uralmát. Itt megint találunk hivatkozást a rómaiakhoz írt levélre, mégpedig a 10. fejezet 9. versére. Itt pedig azt olvassuk, közel van hozzád a tanítás, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A zsidó nép hitetlenségének a kifejtésével így tanít az apostol, így ír a rómaiakhoz itt levélben, és így biztatja az olvasóit, hogy az Istentől eredő megigazulást, ezt fogadják el Krisztusban. Tehát ez a 10. fejezet, 9. verse, ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. És aztán van még itt más idézet is, az első korintusi levél 12. fejezetének 3. verse is. Ide is lapozunk. Lássuk 12.3. A Szentlélek kegyelmi adományai. Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket, ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten lelke által szól, az egy sem mondja, átkozott legyen Jézus. De azt sem mondhatja senki, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Itt tehát a Szentlélek által képes az ember megvallani azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, ahogy tette ezt Erzsébet is annak idején, amikor a szűzanya meglátogatta, Uramnak anyja látogat el hozzám, hogyan lehetséges ez? És így vagyunk mi is, azért tegyük hozzá, nem csak ismeretekben bővelkedünk, és ismereteinket bővítjük a katekizmus tanítása által, hanem lelkiségünket is formáljuk, ne feledjük el, hogy amiről itt gondolkodtunk a mai közös együttlétünkben, mai adásunkban, Jézus az Úr, ez számunkra hitvallás. És ezt az igazságot, ezt a hitbeli tényt csak a Szentlélek felismerésével, Szentlélek megvilágosító kegyelmével, a Szentlélek bölcsességével, megerősítő segítségével tudjuk megvallani, mert hiszen nem csak a szánkkal valljuk meg, hogy Jézus az Úr, hanem ahogy ugyancsak a Filippi levélben írja az apostol, előtte hajlik meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát mi térdet hajtunk az Úr előtt, Jézus előtt, és minden nyelv megvallja azt, hogy az Atya Isten dicsőségére Jézus Krisztus az Úr. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a felnőtt katekézis mai alkalma lehetőséget kínált arra, hogy az Úrral ismerkedjünk, és ezzel a messiási címmel az Úr kegyelmét kérem, tehát most mindnyájatokra, jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. És ismét mondom, legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Svéd Szent Brigitta, özvegy rendalapító. Brigitta édesapja Legmann, azaz törvénykezési joggal fölruházott földesúr, illetve törvényszéki bíró volt, s mint ilyen az egyik tartományban a Ting, azaz legfőbb bíróság élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 1302-ben született Finnstadtban, és mindössze 9 esztendős volt, amikor már mély vallásos élményei voltak. Gyermekkorára sötét árnyként borult édesanyja halála, 11 esztendős volt, amikor édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, szigorú nagynénje felügyelete alá került, aki egy éjjel azon kapta, hogy ott térdel a feszület előtt. Kemény télen, dermesztő hidegben, éjfélkor fölkelni, csupán imádkozni, ez nem fért a fejébe, és Brigitta exaltáltságának jeleként értelmezte, amire oda kell figyelnie. Így aztán jól elverte, és több házi munkát adott neki, hogy kijózanodjon, és a jövőben kerülje az efélét. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra, aki tudta, mi a szenvedés. Brigitta hamar fölfogta az összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között. Egy alkalommal annyira hatással volt rá egy prédikáció, mely Jézus szenvedéseiről szólt, hogy amikor egy feszület előtt imádkozott, hallotta a hangot. Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam. A kislány egészen kétségbe esve fölkiáltott. Ó, Uram, ki tette ezt veled? És kapta a választ. Azok, akik megvetnek és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek. 13 éves korában férjhez adták, jól lehet kolostori életre vágyott. A házassága első 2 évében önként vállalt megtartóztatásban élt, ami részben fiatal korával, részben korai Isten élményeivel magyarázható. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának szent volt a felől. Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, és egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat nekem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha 2 lélek a szeretetben egyé lesz, és Isten dicsőségét

mire gyermeket hoznak a világra és nevelnek föl a lelki templomban, melyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként. 8 gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak, aki szintén Legmannak volt a fia, és később maga is Legmann lett. A háztartást és gazdaságot meglehetősen nagy birtokuk volt, maga Brigitta vezette, és közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a házasszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. A jótékonykodásban ezt az elvet követtem. Minden, ami több, mint amire az embernek szüksége van, fölösleg, amit meg kell osztani. Érthető módon vendégszeretete nem ismert határokat. Főleg olyanokat fogadott, akik részéről nem számíthatott viszonzásra. Naponta 12 szegény evett az asztalánál. Támogatott kórházakat, és ezekben maga is ápolta a betegeket, templomokat és kolostorokat. Egy alkalommal az intézője szemére vetette bőkezőségét, kijelentve, hogy így nem mehet tovább. Brigitta azt válaszolta: addig kell adnunk, amíg van miből, hiszen a mi úrunk is nagy lelkű adakozó. Pártolom a szegényeket, hiszen nincs más vigaszuk. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza Piazza Farnese-n éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, akiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást. Mindemellett szívében a kolostori élet eszménye, a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonba, Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. A fennmaradt forrásokban tükröződik személyiségének színessége, sokoldalúsága. Amikor Stockholmba hívták főudvarmesternőnek, nem volt kedvére az udvari élet, de fölismerte feladatát. A lelkére kell beszélnie a gyenge jellemű második Magnus királynak, aki könnyelmű, kicsapongó életet folytatott, uralkodói kötelességeit pedig elhanyagolta. Amikor Dániával szemben a király eladósodott, s ezért súlyos adót akart kiróni, Brigitta két fiával, Kárlal és Birgerrel elébe járult, és így beszélt: uram, ne tedd, inkább itt a két fiam. Ajánld fel őket túszul, még meg nem tudod fizetni, amivel tartozol, és ne sértsd az Istent alattvalóidban. Csak hamar látnia kellett azonban, hogy az udvarnál tehetetlen, hazatért tehát. Akkor egy nap elragadtatásában hangot hallott: asszony, hallgass rám, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Te leszel a szócsövem. Menj vissza az udvarhoz, de nem mint udvarhölgy, hanem mint Isten prófétája. Brigitta kopott vezeklő öltözetben jelent meg az udvarban. Csodálkoztak rajta és gúnyolták. Ő viszont ostorozta az uralmon lévők visszaéléseit. Elítélte a rabló lovagokat. Fölszólalt az ellen, hogy robotot követelve megszentségtelenítik a vasárnapot, és minden más módon sértik az emberi méltóságot. A királynak szemére vetette, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy útonálló, aki kifosztja a vándorokat, és elnézi, hogy országa partjainál a hajótöröttektől még megmaradt holmiukat is elrabolják. Amikor Magnus király háborút akart indítani Oroszország ellen abban a reményben, hogy így kilábal a bajokból, arra kérte a próféta asszonyt, hogy vesse latba a tekintélyét és lelkesítse a népet. Amikor Brigitta ezt visszautasította, a királyi udvar még inkább ellene fordult. Egyik reggel a király e szavakkal fogadta: hadd hallom, ma éjszaka mit álmodott rólunk az én kis unokahúgom. Erre az udvaroncok nagy hahotával válaszoltak. Mások bolondnak, bűbájosnak, boszorkánynak nevezték.
Egy nemes ember, amikor arra ment az utcán, háza ablakából a nyakába zúdított egy tál szennyes vizet. Brigitta azonban a sok megaláztatás után is világosan megmondta az Oroszországban megsemmisítő vereséget szenvedett királynak. A katonáid azért vesztek oda, mert hódító céllal küldted őket a csatába. Miután 1372-ben elzarándokolt Jeruzsálembe, a kapott kinyilatkoztatásokat a Revelation című könyv 7 kötetében írta le. Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. 1373-ban ért véget földi élete. Halálakor mellette volt gyóntatója is Katalin, Karin nevű leánya, aki nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Holttestét oly nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. Amikor Brigitta holttestét Vadstenában örök nyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön. Katalin elhozta az 1370-ben kelt bullát, melyben 5. Orbán pápa meghagyta Linköping püspökének, hogy Vadstenában építsen 2 kolostort, egyet a nővéreknek, egyet pedig a paptestvéreknek. Az építkezést 1371-ben kezdték meg, azon a területen, amelyet még Brigitta ajándékozott birtokaiból a 2. kolostor számára. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenti avatását és a kolostor szabályzatának jóváhagyását. Ebből a régi kolostorból csak részek maradtak fenn, de a templom a régi fényében áll és tanúskodik építetőjének Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta hambai is. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle. Mert Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját. Számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas Sainte Brigitte ápolja kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország patrónája. Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája a legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz a közhely. Minden ember élet külön regény. Kár, hogy nagyon sokan nem olvassák. Egész életükben nem olvassák el önön regényüket. Mondta Fekete Gyula.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Műidőnkben, hogy van ez című műsorunk keretében. A mikrofonnál Ference Messét hallják. Ma esti témámat az EHV motto adta, amit a kedves hallgatók a Mária Rádió naptárán is láthatnak, és amely Kis Szent Teréztől származik. A kedvesség az egyetlen vezércsillagom, melynek fényében egyenesen hajózok, és a mottóm a vitorlámra van írva, szeretetben élni. A Műidőnkben hogy van ez? Talán nincs is aktuálisabb kérdés annál, hogy mi lett a kedvességgel. Hová lett az a természetes figyelem, az a mosoly, a türelem, mely egykor magától értetődő része volt az emberi együttélésnek? Vagy talán csak mi gondoljuk úgy, hogy régen minden jobb volt? Lehet, hogy a világ nem változott annyit, mint amennyit mi változtunk benne. A mai ember elképesztő tempóban él. Reggel már az első pillanatban információk zöme zúdó rá. Hírek, üzenetek, feladatok, elvárások. Mire este lefekszik, gyakran úgy érzi, hogy egész nap futott, de valójában alig találkozott igazán valakivel. Beszélt emberekkel, válaszolt levelekre, intézte a dolgait, de valódi jelenlétből, őszinte figyelemből kevés jutott. Pedig a kedvesség, kedves hallgatók, mindig a jelenléttel kezdődik. Azzal, hogy észrevesszük a másikat. A kedvesség nem gyengeség, sőt, a kedvességhez sokkal több erő kell, mint a durvasághoz. Kiabálni könnyű. Elutasítani egyszerű, bántani néha szinte ösztönös, de megállni egy pillanatra, meghallgatni valakit, türelmesni maradni akkor is, amikor minden sürget, ez már belső tartás kérdése. Sokszor összekeverjük kedvességet a megfelelési vágyal, pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. A kedves ember nem azért kedves, mert mindenáron tetszeni akar másoknak, hanem mert felismeri, minden ember hordoz valamilyen láthatatlan terhet. Soha nem tudhatjuk, hogy akivel épp találkozunk, milyen vesztességet, félelmet vagy fájdalmat cipel magával. Egy udvarias szó, egy őszinte mosoly, egy türelmes válasz lehet, hogy éppen azon a napon ad neki erőt. A szeretet sem csupán érzelem. Talán ezt felejtjük el a leggyakrabban. A szeretet sokkal inkább döntés. Döntés amellett, hogy nem a rosszat tápláljuk magunkban. Döntés amellett, hogy nem minden vitát akarunk megnyerni. Döntés amellett, hogy nem a sértettség, hanem a megértés vezeti a szavainkat. Ma gyakran azt halljuk, hogy álljunk ki magunkért. Ez fontos, de ritkábban halljuk azt, hogy álljunk ki egymásért is. Mintha az egyéni boldogság fontosabbá vált volna a közös emberi méltóságnál. Pedig hosszú távon senki sem lehet igazán boldog egy olyan világban, ahol mindenki csak önmagát próbálja megvédeni. Érdekes, hogy a technológia minden eddiginél közelebb hozott bennünket egymáshoz, és mégis sokan érzik magukat magányosnak. Több száz ismerősünk lehet az interneten, mégis hiányozhat egyetlen ember, aki valóban meghallgat. Rengeteg üzenetet küldünk, de kevés valódi beszélgetést folytatunk. Mintha elveszett volna az idő, amit egymásra szántunk. Talán ezért is lett különösen értékes a figyelem. Amikor valaki nem a telefonját nézi, hanem ránk figyel. Amikor nem félbeszakít, hanem végighallgat. Amikor nem rögtön ítélkezik, hanem kérdez. Ezek apróságoknak tűnnek, mégis ezekből épül fel az emberi kapcsolat. A szeretetből nem lesz szenzáció. A szeretet csendben van. Ott van abban, aki hajnalban munkában indul, hogy eltartsa a családját. Ott van az ápoló türelmében, a tanár kitartásában, a nagyszülő ölelésében, az édesanyja fáradhatatlan gondoskodásában, vagy éppen abban, amikor valaki megbocsát, noha minden oka meg lenne a haragra. A világot nem a nagy tettek változtatják meg. Sokkal inkább az apró cselekedetek. Egy ajtó, amit kinyitunk valaki előtt. Egy telefonhívás, amelyet nem halogatunk tovább. Egy bocsánatkérés, amelyre már régóta vár a másik.
Egy köszönöm, amit végre kimondunk. Ezek nem kerülnek semmibe, mégis felbecsülhetetlen értékük van. Persze nem könnyű szeretetben élni. Nem akkor, amikor türelmetlenség vesz körül bennünket. Nem akkor, amikor igazságtalanság ér bennünket. Nem akkor, amikor csalódunk emberekben. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk, vagy hogy nincsenek határaink. A szeretet azt jelenti, hogy még a nehéz helyzetekben sem engedjük, hogy a keserűség irányítsa a szívünket. Van egy régi gondolat, mely szerint minden ember három dolgot hagy maga után ezen a világon. Amit felépített, amit megtanított másoknak, és ahogyan az emberekkel bánt. Az első kettő talán egyszer eltűnik. Az épületek leomlanak, a tudás átalakul. De az, ahogyan valaki éreztette velünk, hogy fontosak vagyunk, azt egy életre megőrizzük. Ha visszagondolunk azokra az emberekre, akik igazán sokat jelentettek nekünk, nem azért emlékezünk rájuk, mert gazdagok voltak, híresek vagy különleges sikereket értek el. Sokkal inkább azért, mert mellettük biztonságban éreztük magunkat. Mert elfogadtak bennünket. Mert volt idejük ránk. Mert szerettek. Talán ez a mi korunk egyik legnagyobb kihívása. Megőrizni emberségünket egy olyan világban, amely egyre gyorsabb, egyre hangosabb és egyre türelmetlenebb. Nem engedni, hogy a rohanás elvegye tőlünk azt, ami igazán emberré tesz bennünket. A kedvesség ragályos. Egyetlen mosoly továbbadódik. Egy jó szó újabb jó szót szül. Egy segítőkéz újabb segítőkezet indíthat el. Nem tudjuk, hogy egy apró gesztusunk milyen messzire jut el. Lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni, de talán nem is ez a fontos. A fontos az, hogy amikor este végig gondoljuk a napunkat, elmondhassuk magunknak, ma legalább egy embernek könnyebb lett miattam ez a nap. Talán ennyi is elég ahhoz, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen.

Van még valami, amin gyakran elgondolkodom. Vajon miért emlékszünk annyira bántó szavakra, miközben a kedvesség gesztusai sokszor észrevétlenül simulnak bele a mindennapokba? Talán azért, mert a rossz hangosabb, a sértés élesebb. A szeretet viszont csendben dolgozik. Olyan, mint a víz, amely nem egyetlen pillanat alatt formálja át a sziklát, hanem idő alatt kitartóan. A természet is ezt tanítja. Egy fa nem siet, nem akar egyik napról a másikra az égig nőni. Minden évben hajt egy kicsit, minden tavasztal új levelet bont, minden ősszel elengedi azt, amire már nincs szüksége. Az ember viszont sokszor azonnali eredményeket akar. Azonnali sikert, boldogságot, megoldást. Pedig a szeretetnek idő kell, ahogy egy barátságnak is. Egy házasságnak, egy családnak is. Sokan kérdezik, hogyan lehet ma szeretetben élni, amikor ennyi a feszültség körülöttünk. Erre nincs kész recept, de talán nem is kell mindig nagy dolgokra gondolnunk. A szeretet nem egy távoli célállomás, ahová egyszer majd megérkezünk. Sokkal inkább az az út, ahogy a nap mint nap közlekedünk egymás között. Lehet szeretetben élni úgy, hogy nem akarjuk minden áron az utolsó szót kimondani. Lehet úgy, hogy nem feltételezzük rögtön a másikról a rosszat. Lehet úgy, hogy ha hibázunk, képesek vagyunk bocsánatot kérni. És lehet úgy is, hogy elfogadjuk, a másik ember másként látja a világot, mint mi. Mintha egyre nehezebben viselnénk a különbözőséget. Ha valaki másként gondolkodik, másként szavaz, más zenét szeret, másként neveli a gyermekeit, vagy másképp éli az életét, könnyen falakat emelünk közé. Pedig a szeretet nem az egyformaságon alapul. Nem attól szeretünk valakit, hogy mindenben egyetért velünk. Éppen ellenkezőleg. A szeretet képes hidat építeni ott is, ahol különbségek vannak. Eszembe jutnak azok az idős házaspárok, akik 50-60 éve élnek együtt. Ha megkérdezik őket, mi a hosszú kapcsolat titka, ritkán beszélnek nagy romantikus pillanatokról, inkább türelemről beszélnek. Megbocsátásról, humorérzékről. Arról, hogy voltak nehéz időszakok, amikor egyikük vitte a másikat, aztán fordítva. Talán épp ez a szeretet egyik legszebb arca. Nem mindig ragyog, de mindig kitart. A gyerekek különös érzékkel ismerik fel az őszinte szeretetet. Nem azt figyelik, mit mondanak nekünk, hanem hogy hogyan élünk. Ha azt látják, hogy tisztelettel beszélünk másokról, ők is ezt tanulják meg. Ha azt látják, hogy segítünk egy bajba jutottnak, számukra ez lesz a természetes. A szeretet példa. Ezért olyan fontos a saját életünk. Nem vagyunk tökéletesek, sosem leszünk azok, senki sem az. Azért fontos, mert minden nap tanítunk valakit. A gyerekeinket, unokáinkat, munkatársainkat, szomszédunkat, vagy épp azt az idegent, akivel néhány perce összesodor bennünket az élet. Minden találkozás nyomot hagy. Van egy mondás, mely szerint minden ember két ajándékot vihet magával egy találkozásból. Vagy reményt, vagy sebet. Érdemes néha feltenni magunknak a kérdést, én ma melyiket adtam tovább. Persze nem könnyű kedvesnek maradni, amikor bennünk is viharok dúlnak. Vannak napok, amikor elfáradunk, amikor csalódunk, amikor úgy érezzünk, nekünk sem ad senki semmit. Ilyenkor különösen fontos emlékezni arra, hogy a szeretet nem azt jelenti, hogy mindig mosolygunk. A szeretet azt jelenti, hogy csendben maradunk, amikor legszívesebben visszavágnánk. Azt jelenti, hogy adunk magunknak is időt a gyógyulásra, hogy később újra tudjunk adni másoknak. Mert aki soha nem pihen meg, az előbb-utóbb kiürül. Ahogy a kútból sem lehet vizet húzni, ha nem táplálják a föld alatti források, úgy az emberi léleknek is szüksége van feltöltődésre. Van, akinek ezt egy séta adja az erdőben, másnak egy jó könyv, valakinek egy beszélgetés, másnak az ima csendje vagy a templom békéje. Nem is az a fontos, hogy ugyanazt az utat járjuk, hanem hogy legyen olyan hely az életünkben, ahol újra kapcsolatba kerülünk önmagunkkal és azzal, ami nálunk nagyobb. Albert Schweitzer egyszer azt mondta, az emberi élet célja, hogy szolgáljon, együttérzést mutasson és akarjon segíteni másokon. Ezek a szavak ma talán még aktuálisabbak, mint valaha.
Miközben egyre többet beszélünk jogokról, lehetőségekről és teljesítményről, néha megfeledkezünk arról, hogy az élet értékét nem csupán az adja, mit értünk el, hanem hogy kinek tettük könnyebbé az útját. Egyszer, amikor majd visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy hány kitüntetést kaptunk, hány négyzetméteres házba laktunk, vagy milyen autónk volt. Hanem, hogy volt-e valaki, aki örült annak, hogy megérkeztünk? Volt-e valaki, aki hiányolt, amikor elmentünk? Volt-e valaki, aki azt mondta, jó volt vele találkozni, mert mellette egy kicsit jobb embernek éreztem magam? Ha így tudunk élni, akkor valóban szeretetben élünk. Nem hibátlanul, hanem emberként. Esendően, néha botladozva, de mindig újra kezdve. Ez a remény, kedves hallgatók, hogy a világot nem kell egyszerre megjavítanunk. Elég, ha ott, ahol ma vagyunk, egyetlen emberrel emberségesebbek vagyunk, mint tegnap voltunk. A szeretet nem nagy szavakkal kezdődik, hanem azzal, hogy valaki mellett megállunk, rámosolygunk, meghallgatjuk, és éreztetjük vele, jó, hogy vagy. Ha ez sikerül, akkor talán a mi időnkben is van remény. Mert a szeretet nem a múlthoz tartozik, nem egy elveszett korszak emléke, hanem mindig a jelen döntése. Minden reggel új lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a döntést ismét meghozzuk.

Van egy kérdés, amely talán mindannyiunkat foglalkoztat, még ha ritkán is mondjuk ki. Lehet-e szeretni egy olyan világban, ahol egyre többet félünk? Félünk a jövőtől, bizonytalanságtól, betegségtől, háborútól, gazdasági nehézségektől. Félünk attól, hogy elveszítjük, amit felépítettünk, vagy hogy nem lesz elég erőnk újrakezdeni. A félelem különös dolog, lassan költözik be az ember szívébe. Először csak óvatosabbak leszünk, aztán bizalmatlanabbak, végül már nem csak a veszélyektől tartunk, hanem egymástól is. Bezárjuk az ajtóinkat, de néha szívünket is. A szeretet mindig bizalommal kezdődik. Nem vak bizalommal, nem naivitással, hanem azzal a mély meggyőződéssel, hogy érdemes újra meg újra nyitni egymás felé. Hiszen ha minden csalódás után végleg bezárnánk a szívünket, előbb-utóbb magunk is fogjai lennénk a saját félelmeinknek. Érdekes, hogy a magyar nyelv milyen gazdag ezen a téren. Azt mondjuk valakire jó szívű. Nem azt mondjuk, hogy okos szívű vagy sikeres szívű. Jó szívű. Mintha őseink is tudták volna, hogy az ember igazi értéket nem az esze, nem a vagyona és nem a rangja mutatja meg, hanem a szíve. Vajon mit jelent jó szívűnek lenni, kedves hallgatók? Talán azt, hogy nem számolunk állandóan, nem méricskéljük ki adott többet, ki tett többet, ki tartozik kinek. A szeretet matematikája egészen más. Ott az osztás valójában szorzás. Minél többet adunk belőle, annál több lesz. Egy mosoly nem fogy el attól, hogy odaajándékozzuk. Egy biztató szó nem lesz kevesebb attól, hogy kimondjuk. Az élet egyik legszebb ajándéka az, hogy minden nap lehetőségünk van valami jót tenni. Nem kell hozzá vagyon, különleges tehetség, sokszor csak jelen kell lenni. Odaülni valaki mellé a kórházi ágyhoz. Felhívni azt, akit már régóta halogatunk. Elengedni valakit magunk előtt a sorban. Segíteni annak, aki nem meri megkérdezni, hogyan kell valamit. Ezek a pillanatok nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, de bekerülnek az emberek emlékezetébe. Azt hiszem, az élet végső soron emlékekből áll. Nem tárgyainkat visszük magunkkal, hanem a találkozásainkat. Nem a bankszámlánk egyenlege marad meg másokban, hanem az a mondat, amelyet akkor mondtunk, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Az a készfogás, az az ölelés, az a csend, amelyben nem akartunk okosabbak lenni a másik fájdalmának. Sokszor azt hisszük, hogy a szeretet mindig beszél, pedig néha hallgat. Ott ül valaki mellett, aki gyászol és nem keres szavakat. Mert vannak fájdalmak, amelyeket nem lehet megmagyarázni, csak együtt lehet hordozni. A mai világ egyik legnagyobb hiánya épp ez, kevés az együtt hordozott teher. Gyorsan tanácsot adunk, gyorsan ítélkezünk, gyorsan továbbállunk. Pedig vannak helyzetek, amikor az emberek nem megoldásra van szüksége, hanem társra. Valakire, aki nem sietteti a gyógyulást, hanem végigkíséri az utat. Eszembe jut egy régi történet. Egy idős ember minden reggel ugyanabban az időben elindult a parkba. Leült ugyanarra a padra, és órákig csak nézte a fákat. Egy fiatal egyszer megkérdezte tőle, mit csinál itt minden nap? Az öreg ember elmosolyodott, és csak ennyit mondott, megtanulok lassan élni. Milyen különös válasz, kedves hallgatók! Megtanulok lassan élni. Talán valóban erre volna ma a legnagyobb szükségünk. Nem lassabban dolgozni, nem kevésbé felelősen élni, hanem lassabban észrevenni. Lassan meghallgatni, lassan örülni, lassan megbocsátani. Mert amit elsietünk, abból gyakran épp a lényeg marad ki. A szeretetnek ugyanis van egy saját időszámítása. Nem percben és órában mér, hanem figyelemben, türelemben. Milyen érdekes, amikor igazán szeretünk valakit, akkor az idő is másként telik. Egy hosszú beszélgetés perceknek tűnik, egy együtt elfogyasztott vacsora ünneppé válik, egy séta többet ad, mint egy egész napnyi rohanás. Nem véletlen, hogy a legfontosabb emlékeink szinte soha nem a legdrágább pillanataink, hanem a legegyszerűbbek. Egy nagymama konyhája, frissen sült kenyérillata, egy édesapa keze, mely átvezet az úttesten, egy nyári est a verandán, egy közös nevetés, amelynek már senki sem tudja az okát, de az érzését ma is őrizzük. Ezekből épül fel az élet. Nem a rendkívüli eseményekből, hanem a hétköznapok szeretetéből. Ezért nem is az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e nagy dolgokra, inkább az, hogy képesek vagyunk-e szépíteni a hétköznapokat. A legtöbb ember nem hősökkel találkozik nap mint nap, hanem családtagokkal, munkatársakkal, szomszédokkal, pénztárosokkal, buszsofőrökkel. Minden ilyen találkozás egy lehetőség arra, hogy emberséget vigyünk a világba.
Ha egyszer minden reggel úgy indulnánk el otthonról, hogy ma legalább egy embernek szeretnénk reményt adni, talán estére mi magunk is gazdagabban érkeznénk haza. Mert a szeretet különös ajándék, miközben másoknak adjuk, bennünk is megszületik. Ezért mondják a bölcsek évszázadok óta, hogy a szeretet nem elfogy, hanem megsokszorozódik. Mint a gyertyalángja. Ha egy másik gyertyát meggyújtunk vele, az első nem lesz kisebb. Ugyanúgy világít tovább, miközben már ketten adnak fényt. Lehet, hogy épp erre van ma a legnagyobb szükség. Nem több hangra, nem több fényre, nem több vitára, hanem több megértésre. Nem több bizonygatásra, nem több jóságra. Mert a jóság nem naivitás, a kedvesség nem gyengeség. A szeretet nem korszerűtlen, éppen ellenkezőleg. Talán ez az egyetlen erő, amely az évszázadok során sem veszített az értékéből. A mi időnkben is, és remélhetőleg azokéban is, akik utánunk jönnek.

És ha már a szeretetről beszélünk, végezetül talán nem kerülhetjük meg a hit kérdését sem. Mert bármennyire is különböző utakon járunk, az ember szívében mindig ott él a vágy valami nagyobb után. Valami után, ami túlmutat rajtunk. Nevezhetjük ezt Istennek, kegyelemnek, reménynek, vagy egyszerűen csak annak a belső bizonyosságnak, hogy az életnek értelme van. Én úgy hiszem, hogy a szeretet végső forrása nem bennünk van. Mi csak továbbadni tudjuk. Ahogyan a nap sem önmagának világít, úgy az ember sem önmagáért szeret. A szeretet

amikor valaki a saját fájdalma ellenére is képes vigasztalni másokat. Ezek is csodák, talán a legnagyobbak. Eszembe jut Illés próféta története. Amikor Istent kereste, előbb nagy szél támadt, aztán földrengés, majd tűz. De az írás azt mondja, az Úr nem volt sem a szélben, sem a földrengésben, sem a tűzben. Végül halk és szelíd hang hallatszott, és Illés akkor ismerte fel Isten jelenlétét. Milyen sokat mond ez a mi korunknak. Mi is a hangos dolgokat keressük, szenzációt, látványosságot, rendkívülit. Közben lehet, hogy Isten ma is ugyanúgy a csendben szól hozzánk. Gyermek nevetésében, egy idős ember mosolyában, találkozásban, imádság néhány egyszerű szavában, vagy épp abban a békességben, amelyet nem tudunk megmagyarázni. A hit azt jelenti, hogy a kérdéseinkkel együtt is tudunk bízni. Hogy nem mindig értjük az eseményeket, mégis hisszük, hogy nincs olyan sötét éjszaka, mely után ne jönne hajnal. A kereszténység egyik legszebb üzenete számomra az, hogy Isten nem kívülről szemléli az emberi sorsot. Jézus Krisztusban maga is átélte a fájdalmat, elutasítást, magányt, veszteséget. Ezért, amikor imádkozunk, nem valakihez beszélünk, aki távol van tőlünk, hanem ahhoz, aki ismeri az emberi könnyeket. Ezért mondja Pál apostol, hogy a hit, a remény és a szeretet közül a legnagyobb a szeretet. Nem a tudás, nem a hatalom, nem a siker, a szeretet. Mert minden más egyszer véget ér. A szeretet azonban túléli az időt is. Milyen szép lenne, kedves hallgatók, ha erről ismernének fel bennünket. Arról, hogy hogyan bánunk egymással. Mert a hit nem csak a templomban látszik, ott talán könnyű szeretni. Az igazi próbatétel hétfő reggel kezdődik. Otthon, a munkahelyen, az utcán, a boltban. Ott derül ki, hogy vasárnap hallott evangélium megérkezett a szívünkbe. Ferenc pápa egyszer azt mondta, a gyengétség nem a gyengék erénye, a gyengétség a lelki erő jele. Milyen igaz? A világ gyakran az erőt, keménységet azonosítja. Az evangélium viszont azt tanítja, hogy az igazi erő az irgalomban mutatkozik meg. Érdemes minden reggel egy egyszerű imával kezdeni a napot. Uram, add, hogy ma valaki számára a te jóságod jele lehessek. Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég egy türelmes szó, egy segítőkéz, egy őszinte figyelem. Lehet, hogy a másik ember ebből fogja megérezni, hogy Isten ma sem hagyta magára. Este, amikor számot vetünk a napunkkal, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyi mindent végeztünk el, hanem hogy mennyi szeretetet vittünk bele azokba a feladatokba. A hit végső soron nem az, amiben hiszünk, hanem ahogyan élünk. Hiszem, hogy a szeretet minden alkalommal, amikor őszintén megéljük, egy kis darabot láthatóvá tesz Isten országából itt, ezen a földön. Ennél szebb küldetést pedig nem is kaphat az ember. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk.